0: Vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját a kosárlabdasztár LeBron után Lenny Kravitz ihlette, írja a Kirké kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatása volt korunk könnyű zenéjére. Az ismert székesfehérvári fotográfus Kis László képeiből nyílt kiállítás a Pelikán galériában. Az Egyenes képek című kiállítás október 16-áig, hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között látogatható. A belépés díjtalan, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A kínai iskolás lány Yu Zidi mindenkit ámulatba ejtett az ázsiai játékok nyitónapján, Tokióban. Versenyrekordot megdöntve nyert aranyérmet a 200 méteres pillangóúszásban, méghozzá olyan teljesítménnyel, amelyet ő maga csupán közepesnek minősített. A 13 éves versenyző 2 perc, 5 másodperc, 8 tized másodperces idővel szerezte meg első jelentős aranyérmét, ez az eredmény ázsiai játékok rekordnak számít, és közel fél másodperccel múlja felül honfitársa Chang Yufei 3 évvel ezelőtti csúcsát. Yu, akitől azt várják, hogy meghatározó szereplője lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpiának.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf és Szép Laki Emma. A globális felmelegedés a földi klíma átlag hőmérsékletének hosszú távú megemelkedését jelenti, amely magában foglalja a felszíni vizek és a troposzféra hőmérsékletének emelkedését is. Az éghajlatváltozási keretegyezmény a globális éghajlatváltozás legfőbb okának az emberi tevékenységet nevezi meg. Az írott történelem előtti időkben is voltak globális felmelegedésben eltelt időszakok, ám ezek egyike sem volt olyan mértékben kiterjedt és gyors, mint a 20. század óta megfigyelhető felmelegedés, amely várhatóan még tovább gyorsul.
1: A klímakutatók között gyakorlatilag teljes a konszenzus abban, hogy a globális felmelegedés nagyrészt az emberi tevékenység általi üvegházhatású gázkibocsátás okozza. Bár a globális felmelegedés és a klímaváltozás fogalmát sok esetben szinonímaként használják, a két kifejezés nem ugyanazt akarja. Globális felmelegedésnek a felszíni hőmérséklet antropogén hatások miatti globális emelkedését nevezik, míg a klímaváltozás magába foglalja a globális felmelegedést és annak hatásait, következményeit is, például a csapadékkal vagy a légmozgással kapcsolatos változásokat.
0: Az esőerdőket jelenleg óriási mértékben írtják, ami az üvegházhatás egyik fő okozója. Az őserdők égetése írtása során az égéssel jelentős mennyiségű széndioxid jut a levegőbe. Amikor az erdőket kivágják és felégetik, az elraktározott széndioxid formájában kerül vissza a levegőbe. Az esőerdőfái a csapadékképzésben is fontos szerepet játszanak, ugyanis a gyökereiken keresztül magukba szívott talajvizet folyamatosan párologtatják, és az ebből keletkezett esőfelhők az egész földön szétterülnek, és még Észak-Európa fölé is eljuthatnak. Az esőerdők írtásával a neki köszönhető csapadék és felhőképződés is elvész a föld számára, ami tovább növeli az üvegházhatást.
1: 2030-ra az amazonasi esőerdő 55%-a elpusztulhat, a mezőgazdaság, az állattartás növekedése, erdőtüzek, a szárazság és a fakitermelés jelenlegi üteme alapján. Az erdők eltűnése miatt az Amazonas medencéből 55-97 milliárd tonna széndioxid juthat a légkörbe. A felső érték esetén ez több, mint a világ két évi üvegházhatású gázkibocsátása. A legnépesebb latin-amerikai országban a szarvasmarha tenyésztés is robbanásszerűen bővül. Hatalmas erdőterületeket égetnek fel nap mint nap, hogy ültetvényekké vagy marha legelőkké alakítsák őket.
0: Nem lehet figyelmen kívül hagyni a klímaváltozás veszélyeit, a saját bőrünkön is érezzük annak hatásait. A közelmúltban felgyorsuló tendencia eredményeként érezhetően mediterrán típusúvá kezdett válni hazánk időjárása. Hosszú, forró és száraz nyarak, rövid, enyhe, valamint hóban szegény telek, a tavasz és az ősz lerövidülése, a növekvő évi átlaghőmérséklet és napfénytartam mellett a gyakori asszályos időszakok között ritkán lehulló, néha azonban nagy mennyiségű következményeként egyes térségekben akár villámárvizeket is okozó eső jellemzik.
1: Egyénileg is tehetünk a környezetvédelemért, sokan segíthetünk közlekedési szokásaink módosításával. Próbáljunk meg gyalog vagy biciklivel, rollerrel közlekedni, egy saját autó helyett tömegközlekedni. A légkörből főleg a fák kötik meg a széndioxidot, ezért, ha van módunk rá, ültessünk a kertünkbe fát, vagy óvjuk a már meglévő erdőket. Vásároljunk hazai termelőktől, ezzel csökkentsük a nemzetközi áruszállítást. 95.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bognár Lilla, Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon milyen hatással van szervezetünkre az alvás megvonás?
1: A hosszú ideig fennálló alváshiány komoly egészségügyi problémákat okozhat. Bár nem egyértelmű, hogy az emberek mennyi ideig tudnak alvás nélkül életben maradni, a Guinness rekordok könyve szerint a leghosszabb ébren töltött idő 11 nap és 25 perc. Az alváshiány következményei azonban sokkal hamarabb jelentkeznek, a továbbiakban ezekről hallhattok.
2: A betegség ellenőrzési és megelőzési központ ajánlása szerint a 18 és 60 év közötti felnőtteknek naponta legalább 7 óra alvásra van szükségük ahhoz, hogy a test regenerálódjon, újraépüljenek bizonyos részei, a sejtcsere megtörténjen, új és erősebb izmok épüljenek, és végbe menjen a méregtelenítés. Az órák száma nagyban függ az életkortól. Az újszülötteknek és csecsemőknek általában több alvásra van szükségük, a felnőtteknek viszont kevesebbre.
0: Randy Gardner 1964-ben állította be a leghosszabb ideig ébren maradás rekordját, amivel bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Az akkor 17 éves férfi összesen 11 napot és 25 percet töltött el alvás nélkül.
1: Mi történik, ha nem alszunk egy napig?
2: Egy napnyi alváshiánynak több oka is lehet a munkavégzéstől kezdve tanuláson át a gyermekgondozásig. Noha kellemetlen lehet egész éjjel talpon maradni, ez mégsem fog jelentősebb hatást gyakorolni az egészségi állapotunkra. Ennek ellenére 24 órányi ébrenlét egy éjszakai alváshiány komoly hatással lehet ránk.
1: A korábbi tanulmányok összehasonlították a 24 órás ébrenlét és a véralkohol koncentrációját, ami egyes esetekben meglepő módon elérte a 0,1%-ot.
0: Ez befolyással lehet a zéró tolerancia elvére, és a legtöbb amerikai államban is meghaladja a vezetésre vonatkozó törvényes korlátot. Az egynapi alvás megvonásnak más következményei is lehetnek. Álmosság, ingerlékenység, hátrányos döntéshozás, csökkent döntési képesség, megváltozott észlelés, memóriahiány, látás és halláskárosodás, csökkent kész szemkoordináció és fokozott izomfeszültség. Ám ezek a tünetek egy kiadós alvás után általában szerencsére megszűnnek.
1: Mire számíthatunk 48 óra alvás nélkül?
2: Két elmulasztott éjszakai alvás után a legtöbb ember már igen nehezen tud ébren maradni. Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy napközben váratlanul elalszunk, és ez az állapot akár 30 másodpercig is eltarthat. Ezeknek az akaratlan mikroalvásoknak az ideje alatt az agy alvásos állapotba kerül, és amikor felébredünk, akkor igen zavartnak érezhetjük magunkat. A 48 órás ébrenlét ráadásul már az immunrendszerünk működését is rontja. A gyulladásos markerek, amelyek segítenek a testnek a betegségek megelőzésében és megcélzásában, megnövekedett szinten kezdik meg a keringést.
0: Néhány kutatás kimutatta azt is, hogy ilyen mennyiségű alvásmentességgel azoknak a sejteknek az aktivitása is csökken, amelyek azonnal reagálnának a különböző egészségügyi veszélyekre, például vírusokra vagy baktériumokra.
1: Mire számíthatunk 72 óra alvás megvonás után?
2: Miután alvás nélkül telik el 72 óra, a legtöbb ember elsőprő vágyat érez ennek bepótlása iránt. Sokan egyedül nem is képesek ébren maradni. 3 nap alvás megvonás súlyosan korlátozza a gondolkozás képességét, különösen az olyan végrehajtó funkciókban, mint például a figyelemmegosztás, a részletek megjegyzése és a figyelem. Az alvásmentesség ilyen szintje megnehezítheti még a legegyszerűbb feladatok elvégzését is. 97.5 Táskará.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Székesfehérváron, a városi Uszoda szomszédságában található lakosok egyik népszerű zarándokhelye a Rózsaliget. A liget maga csodaszép, ám a zarándoklás fő oka nem a virágok vonzása, sokkal inkább az itt található Csitári kút és az abból folyó ásványvíz, vagy ahogy a helyiek hívják, savanyú víz. A székesfehérvári savanyú víz egyik híres és hagyományos magyar ital, amely elterjesztett és szénsavasított vízből készül. A savanyú víz gyakran savanyú ízzel és enyhe szénsavassággal rendelkezik, ami kellemesen hűsítő lehet, különösen a melegebb időszakokban. A savanyú víz különlegessége az, hogy hosszú múltra tekint vissza Magyarországon, és számos régi városban, például Székesfehérváron is hagyományos italként fogyasztják.
1: A savanyú víz fő összetevője a víz, amelyet cukor és élesztő hozzáadásával erjesztenek. Az élesztő a cukrot alkohollá és szénsavassá alakítja át, ami a savanyú víz jellegzetes buborékos jellemzőit eredményezi. Az ital ízét lehet továbbfokozni citrommal vagy más ízesítőkkel. A Székesfehérváron készült savanyú víz híres és kedvelt ital a környéken, és a város kulturális és gasztronómiai örökségének részét képezi. Sok helyi étterem és vendéglátóhely kínálja ezt az italt, és a turisták is gyakran keresik, hogy megkóstolják a helyi ízeket. A savanyú víz hagyományosan üvegpalackokban vagy üvegcsögekben kapható, és frissen elkészítve nyújt igazi élvezetet.
0: A Városszépítő és Védő Egyesület kezdeményezésére Székesfehérvár polgárainak és vállalkozásainak támogatásával 1999-ben feljutották a kutat. A kút fölé emelt tetőt Csutin és Lér Erzsébet tervezte. A tetőt tartó négy oszlopra harangokat szereltek, ezek óránként dallamok kedveskednek az arra járóknak.
1: Az 1930-as években fordult Pávai Vajna Ferenc, geológus mélyfúrási kérelemmel a városvezetéshez, mivel 200 méter mélységben a város alatt savas vízre számított. Célkitűzése volt továbbá, hogy mintegy 600 méter mélységben remélt meleg vizet a fentebbi rétegekben lévővel keverve egyedülálló meleg színsavas vizet juttathat a városi úszodában és strandon fürdő közönségnek.
0: A több mint egy évig tartó fúrás eredményeként 1935-ben mintegy 850 méteres mélységig jutottak. A víz mennyisége azonban nem volt elégséges a fürdő céljaira. A mélyfúrások beszüntetésével a 130 méter mélységből feltörő színsavas vizet elnevezték Csitári G. Emil egykori polgármester után Csitári víznek.
1: Fürdéshez nem lett elég, így évtizedek óta iszta a lakosság a mélyről feltörő vizet. Savanyú vizes forrás mintegy 8 évtizede látja el a város lakóit egészséges káliumban, nátriumban, kalciumban, vasban, kloridban, moridban, jodidban, fluoridban és hidrogénkarbonátban gazdag vízzel. Akik fogyasztják, úgy tartják csodavíz.
0: Azt mondják, ha valaki rendszeresen iszik belőle, elkerüli a betegség. Kissé szénsavas, kénes ízét szokni kell, de egyáltalán nem kellemetlen, így nem is csoda, hogy évtizedek óta több százan viszik haza naponta palackokban a vizet. Te kóstoltad már a székesfehérvári savanyú vizet? Ha igen, akkor írd meg nekünk.
2: 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Rékes Freshly Zsófia. Hallottál már az újévi fogadalmak pszichológiájáról?
1: Miért éppen szilveszterkor teszünk fogadalmat, és miért adjuk fel hetek alatt? Az új év ígéretek mögött mindig valamilyen lélektani tényező áll, amely meglepően sokat mond az emberi működésről.
0: Az újévi fogadalom szokása évszázadokra nyúlik vissza. Az ókori rómaiak január elején Janus istennek tartották ezt az ünnepséget, aki az átmenetek és az új kezdetek istene volt. Ezért az emberek ezen a napon átgondolták az elmúlt évüket, és elhatározták, hogy megváltoztatnak valamit az életükben. Az újévi fogadalom modern formája azonban a kereszténységnek köszönhető, ugyanis az egyház január 1-ét az új esztendő kezdeteként ünnepelte, és a hívek ez alkalommal elhatározták, hogy jobb emberekké válnak.
1: Az évelei fogadalomtételek több ezer év után semmit sem veszítettek a népszerűségükből. Ma azonban az újévi fogadalmak az egészségre, az életmódra, a személyes fejlődésre vagy más pozitív változásokra irányulnak. Például sokan fogadkoznak, hogy egészségesebben étkeznek, többet mozognak, kevesebbet stresszelnek, jobban figyelnek a magánéletükre, vagy éppen új dolgokat tanulnak meg. Egy jó fogadalom egyenlő egy jó célkitűzéssel, amelyre remek alkalom egy szakasz lezárása. Ilyen lehet egy naptár év vége. A pszichológia ezt határhelyzetnek nevezi.
0: Miért adjuk fel hamar ezeket a terveink, céljaink? Egy jó újévi fogadalom pozitív változást hozhat. Éppen ezért kérdés, hogy miért adjuk fel néhány hét elteltével. Csupán a kitartáson múlik, hogy képesek vagyunk elérni a kitűzött célt. Egy pszichológus, Kovács Orsolya szakértő szerint ennek több oka is lehet. Például a rossz fogadalomtétel, amikor számunkra abban az adott helyzetben egy lehetetlen célt tudunk ki számunkra.
1: Az újévi ígéret nem csak egy évre szól. Meg lehet, hogy valaki képes néhány hétig betartani az újévi fogadalmat, de rövid időn belül könnyen visszatér a régi rossz szokásokhoz. Kovács Orsolya pszichológus szerint érdemes feltenni magunknak a kérdést, mégis miért nem tudjuk elég komolyan venni az önmagunk számára tett ígéreteket? Miért nem megy nekem az öngondoskodás, miért érek vissza az egészségtelen életmódhoz?
0: Klasszikus hiba, hogy valaki úgy akar változást, hogy közben más valakitől várja azt, például a környezetétől. De így eleve kudarcra van ítélve az átalakulásra irányuló szándék. Hiányosságaink, akadályaink és saját felelősségünk felismerése segíthet abban, hogy a kitűzött célokat elérjük, és az újévi fogadalom komoly ígéretté érjen bennünk, amelynek beteljesülése képessé tesz minket arra, hogy változzunk.
1: Te milyen újévi fogadalmat tettél?

0: Üdv a Táskarádió te is beleférsz. A mikrofonnál Teobol Timi, Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Hogyan etesd jól télen az énekes madarakat? Szemmel gyönyörködtető az, amit az énekes madarak hada a kihelyezett madáretetőknél művel. Télen a fagyok és a viszonylagos táplálékhiány miatt az idehaza telelő madarak jobban rászorulnak az emberi segítségre, és előszeretettel keressik fel az etetőket élelemért. Ez jó nekik, és jó neked is. A madarak könnyebben jutnak energiában dús táplálékhoz, neked pedig minden nap örömet okoznak a jelenlétükkel.
1: A cinkék, pintyek, vörösbegyek és más énekes és városi madarak látványa semmivel sem helyettesíthető élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mi a konyhaablakunkból szoktuk meglesni madáretetőnket, ahol széncinkéken és vörösbegyeken kívül néha kék cinkék és egy zöldikepár és tengelicek is megfordulnak.
2: Az énekes madarakat nem kell etetni, csak szabad. Azaz nincs erre vonatkozólag semmiféle kényszer. Szakemberek szerint semmi rossz nem történne az énekes madarainkkal akkor sem, ha nem etetnénk őket. Egyszerűen, ahogy eddig is, a túlélés érdekében tovább állnának. A madarak emberi segítség nélkül is átvészelnék a telet.
0: Ennek ellenére Magyarországon évszázados hagyománya van a madáretetésnek a fagyos, havas, ónos, esős időszakban, azaz ez lett a késő ősztől kora tavaszig tartó időszak jelentős madárvédelmi tevékenysége. Az etetők nagy könnyebbséget és biztonságot jelentenek a madaraknak, már ha az etetés folyamatosan egész télen végezzük.
1: A madáretetés nem azt jelenti, hogy egész nap feltöltött etetővel kell várnod a madarakat, hiszen csak segíteni szeretnél nekik, nem pedig elvenni a saját táplálékszerzés lehetőségét. Minden reggel közel azonos mennyiségű eleséggel töltsd fel az etetőket, aminek a madarak hozzászoknak, majd a kihelyezett eleség elfogyasztása után elkezdik a természetes táplálékaikat keresgélni és enni.
2: Több szempontból se lenne szerencsés a madarakat a természetes téli táplálékuktól teljesen elcsalogatni. Egyrészt így jelentősen szabályozni és csökkenteni tudják az áttelelő kártékony rovarok számát, másrészt pedig nem csökkennek a túlélési esélyek akkor sem, ha nem jutnak az általad kihelyezett táplálékhoz.
0: A madarak nagyon gyorsan hozzászoknak és számítanak az etetőhelyek által biztosított táplálékra, olyannyira, hogy képesek nagyon messziről is visszatérni minden áldott évben. Ezért, ha az eleség pótlását váratlanul abba hagyod, rengeteg madarat hozhatsz nehéz helyzetbe. Gondolj bele, az etetőre járó gyakran alig 4,5-10 g körüli testtömegű madarak számára a túlélés gyakran arról szól, hogy a tartalékai kibírják a 10 Celsius alatti hőmérsékletet és átvészeljék az előttük álló fagyos éjszakát.
1: Ha reggel nem töltötted fel az etetőket és nem tudnak kielégítően táplálkozni, akkor éjszaka könnyen legyengülhetnek és elpusztulhatnak a hidegben. Ezért nagyon fontos, hogyha a hideg beálltával elkezded a madarak etetését, nagyjából március elejéig folytasd is azt. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Czernan Attila, Schuller Vivi és Vas Eszter. Elhoztunk neked összituációt, amikor nem jó, hogyha döntést hozol.
1: Ha nagy döntés előtt állsz és képtelen vagy választani, hallgass a testedre és a lelkedre. Lesznek jelek, amelyek megmondják, hogy éppen rossz irányba fogsz mozdulni, és nem ezt a döntést kellene meghoznod. De vannak olyan időszakok, amikor egyáltalán nem jó ötlet ilyen szituációba hozni magad, mert nem tudsz objektív döntést hozni. Hogy melyek ezek? Mutatunk néhány példát.
2: Az első ilyen szituáció, amikor a megérzésed mást mond. Hiába logikázol, a megérzéseid valamilyen rejtélyes oknál fogva mindig erősebben működnek, mint a szintiszta észérvek alapján hozott döntések. Ha az agyad azt mondja, hogy tegyél meg valamit, de a megérzésed szerint inkább mégsem kellene, vagy éppen fordítva, akkor ne hessegesd el a megérzésedet, mert könnyen lehet, hogy igaza van. Ha úgy érzed, hogy most nem jó az időszak egy döntés meghozatalára, akkor erre is figyelj.
0: Csak az érzelmeid vezérelnek. Örök aranyszabály, hogy fokozott érzelmi hangulatban nem szabad döntést hozni. Legyen ez akár pozitív vagy negatív, ilyenkor az ítélő képességed nem az igazi. Várj addig, amíg kicsit lecsendesednek a kedélyek, és tiszta fejjel tudsz gondolkodni.
1: A harmadik szituációnk, amikor túl fáradt vagy. Egy kialvatlan ember soha nem tud úgy gondolkodni, mint egy kipihent. Mivel az agyad energiahiányban szenved, automatikusan a legkevesebb munkával járó megoldást fogja választani. Éppen ezért fáradtan, hosszabb ideig tartó kialvatlan periódus után még véletlenül se kövesd el azt a hibát, hogy komoly döntést hozol.
2: A negyedik ilyen szituációnk, hogy nem beszéled át senkivel. Sokszor a legrosszabb, amit tehetsz, az az, hogy egyedül akarsz dönteni egy problémában. Mindig segíthet, ha átbeszéled valakivel, akiben megbízol, hiszen egy másik szemléletmód téged is segíthet abban, hogy teljesen máshogy lásd a problémát.
0: Az utolsó alkalom, amikor ne hozz döntést, ha titkolózol vele kapcsolatban. Ha meghoztál egy döntést, de bizonyos dolgokat elhallgatsz vele kapcsolatban mások előtt, az azt jelezheti, hogy nem vagy biztos abban, jól döntöttél el. Ha kicsit ferdítesz, és képtelen vagy elmondani a teljes igazságot, akkor nem állsz ki a véleményed mellett. Ez pedig azt jelezheti, hogy te sem érzed teljesen a magadénak.
1: Ha ti is tudtok valami ilyen szituációt, amikor biztosan nem jó ötlet választani, írjátok meg nekünk a Facebookon.
3: 97.5 Táska Rádió. Make some noise.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Réka és Nyilecki Anna. Most megtudhatsz 10 érdekes és meglepő tényt a balkezesekről. A legújabb felismerések alapján a föld lakosságának 10-30%-a balkezes. Igazságtalan dolog, de mivel egyesek szerint kisebbségben vannak, a legtöbb használati tárgyat jókezesekre készítik, például az ollókat, a ceruzákat és a konzervnyitókat is.
1: Most pedig jöjjön az első érdekes és meglepő tény. A balkezes pasik többet keresnek. Ugyancsak azok, akik elvégeztek valamilyen egyetemet, de ők legalább 13%-kal jobb fizetéssel rendelkeznek, mint jobbkezes társaik. Tudtad, hogy a világ egyik leggazdagabb embere Bill Gates és a balkezesek táborát bővíti?
0: Jaj, hát akkor nekem balkezes pasi kell. A macskák fele balkezes, akarjuk mondani balmancsos. És ez lett volna a második. Harmadik. Kevesebb ideig élnek, mégpedig legalább 9 évvel.
1: Negyedik. Nagyobb eséllyel szenvednek álmatlanságtól, alkoholizmustól, migréntől vagy allergiától. Sőt, a Yale Egyetem kutatása szerint a skizofréniával kezelt betegek 40%-a is a bal kezével ügyesebb. 5. Sokkal talpra esettebbek. Jobban képesek egyszerre több feladatot átlátni, jobb a térdlátásuk. Kiemelkedőek a sportban. A világhírű teniszező Rafael Nadal is közéjük tartozik. Sőt, az IQ-juk is nagyobb valószínűséggel esik a 140-es érték felé. Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin és Benjamin Franklin. Soroljam még?
0: 6. Alkalmasak a vezetői posztok betöltésére. Lássuk csak, Erzsébet királyné, Barack Obama, Károly herceg, Vilmos herceg, Bill Clinton, George Bush, csak néhány a híres elnökök és uralkodók közül, akik a bal kezükkel integetnek az egyszerű halandóknak. 7. Gyorsabban gépelnek, és ilyenkor belegondolok, miért nem vagyok én is balkezes?
1: 8. A balkezesek ijedősebbek. 9. Egyes iszlám országokban sértőnek tartják őket, és egyenesen tilos például a bal kézzel ételhez nyúlni.
0: 10. Hajlamosak a rosszaságra. Persze, ez csak egy mítosz. Réka, neked melyik volt a kedvenced?
1: Nekem az, amikor kiderül, hogy a macskák jobb és balkezesek is lehetnek.
0: Nekem az, hogy ők gyorsabban gépelnek, mert hát ez milyen király már. Nektek melyik tény tetszett a legjobban?
1: Ha szeretnétek velünk is megosztani véleményeteket, írjátok meg Viberen vagy Facebookon.

0: 95 a Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dukai Alexandra. A Vámpírnak blog című mondhatni világhírű sorozat rengeteg dologban eltér a könyvben olvasható dolgoktól, szóval elhoztam pár jelentős különbséget. Az eredetiek. Az eredeti család talán a legeltérőbb az összes karakter közül. Például a könyvekben Klausnak nincsenek testvérei, sőt a könyvben sosem volt ember, mivel vámpírként született. Maga a család neve sem az igazi, mivel a könyvben a The Old Ones-nak, az időseknek hívják őket.
1: A Gilbert család. A mondhatni főszereplő család a könyvben nagyon sok mindenben eltér, például az írott verzióban Ellen a kisöccse nem is létezik, ám van egy húga, akit Margaretnek hívnak, valamint Jenna helyett Juditnak hívják a nagynénit.
0: A karakterek. A sorozatban szinte egy olyan szereplő sincs, aki megegyezne a könyvben leírt kinézettel. Ellen a könyvben mondhatni úgy néz ki, mint egy Barbie, ami pedig Caroline-t illeti, sötét vörös haja és rikító zöld szeme van. Bonnie-nak a könyvben vörös haja van, viszont a szeme sötét barna, pont mint a sorozatban.
1: Damonnek a könyv szerint sötét szeme van akár az éjszaka, ám a sorozatban ez nem így van. Valamint Stephennek sötét haja van és zöld szeme, így ő sem egyezik a könyvben megírtakkal. Sőt, fontos az is, hogy a könyvben Damon változtatja Stephent, nem pedig fordítva.
0: A történések. A sorozat történései is nagyban különböznek a könyvtől. Például a Caroline a könyvben vérfarkassá változik, valamint nagy különbség az is, hogy Tyler vérfarkasikrait várja, ami pedig Tyler-t illeti, sosem lesz hibrid.
1: Meglepő az is, hogy ugyan a sorozat elején Stephen lerázza Caroline-t, mondván ez nem fog működni, viszont a könyvben először vele jön össze. Caroline a sorozatban ugyan egy kell, ám a könyvben van egy öccse, és az anyukája nem sheriff, hanem munkanélküli.
2: 97.5. All the time. Not

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön. Valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég. Mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata. Ott mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát, hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! A te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 4 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. Ken lett Lenny Kravitzből. A mikrofonnál Sarfjanka. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kiryat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy addig ismeretlen ókori településen működtetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaszállítják Kiryat Gat új, Karmégat nevű lakónegyedébe, és egy parkból állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak, és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. Amikve szokatlanul széles, közel 4 méteres, ezért megfelelő szállítójárműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal elüstették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. A Viki sztárjai jövőre ismét együtt álltak volna színpadra Londonban Stephen Sondheim musicaljének új feldolgozásában, amelyet a kulturális és művészeti központként működő Barbican-ben mutattak volna be. Ariana Grande azonban visszalépett a szereptől, miután úgy döntött, egy időre háttérbe vonul a nyilvános szereplésektől. Nem sokkal később Jonathan Bailey is bejelentette, hogy távozik a produkcióból. A kialakult helyzet miatt a producerek hétfőn megerősítették, hogy az előadás 2027-ben nem kerül színpadra. A Barbican-ben 2027-re tervezett Vasárnap a parkban Georgia című produkció az eredeti ütemterv szerint nem valósul meg. Az Empire State Productions megtartja a produkció jogait azzal a szándékkal, hogy az előadást 2028-ban mutassa be. Lenny Kravitzről mintázták Barbie párját, Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó, dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Kambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját a kosárlabdasztár LeBron után Lenny Kravitz ihlette. Írja a Kirké kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatása volt korunk könnyű zenéjére. Az ismert székesfehérvári fotográfus Kis László képeiből nyílt kiállítás a Pelikán galériában. Az Egyenes képek című kiállítás október 16-áig, hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között látogatható. A belépés díjtalan, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: A kínai iskolás lány Yu Zidi mindenkit ámulatba ejtett az ázsiai játékok nyitónapján, Tokióban. Versenyrekordot megdöntve nyert aranyérmet a 200 méteres pillangóúszásban, méghozzá olyan teljesítménnyel, amelyet ő maga csupán közepesnek minősített. A 13 éves versenyző 2 perc, 5 másodperc, 8 tized másodperces idővel szerezte meg első jelentős aranyérmét, ez az eredmény ázsiai játékok rekordnak számít, és közel fél másodperccel múlja felül honfitársa Chang Yufei 3 évvel ezelőtti csúcsát. Yu, akitől azt várják, hogy meghatározó szereplője lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpiának.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Vörös Csenge. Még mindig keveset tudunk a balkezességről, pedig az emberek minimum 8-10%-ának ez az ügyesebb keze. Ők azok, akik jellemzően ezzel a kezükkel írnak, rajzolnak, vágnak, minden nehezebb, összetettebb kézmozdulatot inkább a balkezükkel végeznek. De hogyan alakul ki? Van ilyen az állatoknál is? Mi történik azokkal, akik egy gyerekként átszoktatnak a jobb kezük használatára?
1: Arra, hogy miért lesz valaki balkezes, a mai napig nincs egyértelmű tudományos magyarázat. A genetika persze fontos szerepet játszik, de nem egy gén felel azért, hogy valaki jobb vagy balkezes lesz, hanem gének egész hálózata. Ezért fordulhat elő az, hogy bár a balkezes szülőknek nagyobb esélye lesz balkezes a gyerekük, az összefüggés közel sem olyan erős, mint például a testmagasság esetén. Ha az anya és az apa is balkezes, a gyerekük akkor is csak körülbelül 40%-os esélye lesz balkezes. Ha egyik szülő sem balkezes, akkor ez az esély körülbelül 2%.
0: A vizsgálatok során az is kiderült, hogy a szülők rokonok balkezessége mellett a terhesség alakulása is befolyásolja, hogy kiből lesz balkezes. Ha az újszülött valamilyen okból, például koraszülöttség miatt az átlagosnál alacsonyabb születési súllyal jön világra, akkor nagyobb esélye lesz arra, hogy balkezes felnőtt lesz belőle. Szintén befolyásolja a balkezesség kialakulását az anya életkora. Egyelőre nem tudjuk, hogy miért, de ha az anya viszonylag idős, 40 feletti jár a terhessége idején, akkor szintén nagyobb esélye van annak, hogy balkezes utódja lesz. A fiúk között szintén sokkal nagyobb számban akadnak balkezesek, mint a lányok között.
1: Létezik balkezesség az állatoknál? Bármilyen meglepő, de az állatvilágban is létezik bal- és jobbkezesség. Megfigyelték, hogy a legtöbb emlősnél, legyen szó macskákról, majmokról vagy jegesmedvékről, az egyik mellső végtagjuk dominánsabb, vagyis az egyik mancsuk ügyesebb, mint a másik. Ezt a végtagjukat szívesebben használják, ha ügyességet igénylő feladattal találják szemben magukat. Ellentétben azonban az emberekkel, az állatvilágban a balkezesség, vagy inkább balmancsosság nem ritkább, mint a jobb mancs dominanciája. Az állatok körülbelül fele az egyik, míg másik fele a másik csoportba tartozik.
0: Mi történik azokkal, akit átnevelnek jobbkezesnek? Sajnos a korábbi évtizedekben bevett szokás volt a balkezes gyerekek átszoktatása jobbkezessé. Ez azt jelentette, hogy hiába lett volna számukra a balkéz használata természetes, arra kényszerítették őket, hogy mégis inkább jobbkézzel írjanak, rajzoljanak, fogják a kanalat és így tovább. Csak hogy, ha valami olyanra kényszerítjük a testünket, ami nem természetes, nem kényelmes számára, akkor annak hosszabb távon negatív következményei lesznek.
1: Ma már tudjuk, hogy az átszoktatás káros gyakorlat volt, ami súlyos problémákhoz vezethetett a későbbiekben. Az átszoktatott gyerekek között ugyanis sokkal nagyobb számban akadtak olyanok, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdöttek, mint született jobbkezes vagy át nem szoktatott balkezes társaik között. Ilyenek például az olvasási, diszlexia, írás, diszgráfia, számolási, diszkalkulia, nehézségek. De gyakrabban fordult elő körükben dadogás, magatartás, zavarok, egyensúlyzavar, tájékozódási képességük is csökkenhet, az átnevelés traumája pedig lelki problémák forrása. Az átszoktatás helyett inkább az ügyesebb kezük megfelelő használatára, a nekik kényelmes írási és rajzolási technikákra kell megtanítani a gyerekeket.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Reni Zsóka. Minden, amit a mellkasszorítókról és a szorításról tudnod kell. Először is, mi is az a mellkasszorító, kik is használják és miért? A mellkasszorító többféle is lehet, de mindegyik ugyanazt a célt szolgálja. Ezt arra használják általában transfiúk, hogy laposabb legyen a mellkasuk, ezzel fiúsabb külsőt kölcsönözve. De természetesen nem csak fiúk, hanem más nemű emberek is használják. Igen, több nem is létezik, nem csak nő és férfi, annak ellenére, hogy sokan nem vesznek tudomást rólunk, vagy nem fogadják el.
1: De természetesen ez bárki használhatja, főleg azok, akik nem identitás zavarban szenvednek. Ugyanis ezeknek egyik tünete lehet a diszmorfofóbia. Ez azt jelenti, hogy valaki nem elégedett, és vagy nem érzi jól magát a saját testében. De ez a betegség más mentális betegségeket is okozhat, például szorongást vagy depressziót is. De mégis milyen fajtái létezhetnek a mellkasszorítóknak? Ilyen például maga a mellkasszorító, ami hasonlóan néz ki, mint egy sportmelltartó. Ezt tartják az egyik legbiztonságosabb módszernek. De természetesen ennek több fajtája is van. Ilyen például az orvosi célokra használt szorítók, amik égési sérülések gyógyításánál is használhatnak. Ilyeneket gyógyászati segédeszköz boltokban lehet kapni.
0: Az egyik legnépszerűbb márka a GC2B Chest Binder, ami tökéletes kezdőknek, ugyanis sokféle méret és szín közül lehet választani, és mindössze kb. $30 kerül. A másik legbiztonságosabb módszer a sportmelltartó használata, mert ez mindenki számára elérhető, de ez nem annyira hatékony, mint egy binder. Én is ezt használom, mert még nem sikerült beszereznem egy sajátot. De természetesen van jó pár olyan módszer, ami egyáltalán nem biztonságos, sőt, akár sérüléseket és károsodást is okozhat. Ilyen például a fásli használata is, ez azért jó, mert te állítod be magadnak, mennyire legyen szoros. Viszont ez ki tudja dörzsölni a bőrödet, ami hosszú távon nem jó. De ez egyáltalán nem biztonságos, sőt, ez elég veszélyes, mert ez károsíthatja a bőrödet.
1: Tippek a biztonságos szorításhoz. Első, ne hord tovább 8-10 óránál. Ha tovább viseled, attól fájni tud a hátad és a bordáid a szorító hatása miatt.
0: Második, ne aludj és sportolj benne. Semmiféleképpen ne használd aktívabb tevékenységek közben, mert levegő nélkül maradhatsz.
1: Harmadik, ha hosszú távon használod, a bőröd elveszítheti rugalmasságát, ami abban az esetben negatív, ha valaki felső műtétet szeretne végezni. A gyógyulási folyamat hosszabb lesz, és nem lesz szép a végeredmény.
0: Negyedik, fontos, hogy jó legyen a mérete. Ha túl nagy, akkor nem lehet elég szoros, viszont hogyha túl kicsi, akkor túl szoros lehet.
1: Ötödik, ha túl szorosnak érzed, akkor vedd le, mert a méret valószínűleg kicsi, és túl sokáig volt rajtad a szorító.
0: Nagyon fontos, hogy betartsd ezeket a szabályokat. Lehet, hogy ettől jobban érzed magad, de nem éri meg, hogy megroncsolja a testedet és kockáztassa az egészségedet.
1: Zsóka, te már kipróbáltál ilyet, vagy próbálnál ki ilyet?
0: Én még nem próbáltam ki ilyet, de a jövőben mindenféleképpen szeretnék. Hogyha ti már kipróbáltátok, írjátok meg nekünk tapasztalataitokat. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Ha az ember elég időt tölt el egy vízparton, akkor elkezd unatkozni. És ha elkezd unatkozni, akkor megpróbálja magát szórakoztatni. Például azzal, hogy csúszdázik. De nehéz elképzelni, hogy mennyire kellett ahhoz unatkozni, hogy emberek kitalálják a most következő teljesen beteg csúszdákat. Először viszont nézzük meg, mit tud a Balaton. Sajnos tapasztalni fogjuk, hogy keveset, de ez van.
1: A tavalyi nyár egyik balatoni szenzáció volt, hogy Csabakon átadták a kamikáze óriás csúszdát, ami elég jól hangzik. Kalandvágyó már ugrana is be a kocsiba, hogy kipróbálja. Nem az az igazi különlegessége a csopaki csúszdának, hogy 10 méter magas, hanem az, hogy közvetlenül a Balatonba lehet felcsúszni. Még a legtöbb hasonlóan nagy, vagy még nagyobb csúszda jellemzően akvaparkokban van, és jó esetben medencében, rosszabb esetben csak egy kisebb fajta lábmosóba lehet velük érkezni.
0: Az biztos, hogy a Balatonba csúszás még egy gyengébb csúszda élményén is sokat dob. A magyar tengerre sokkal jellemzőbbek a kanyargós, lassúságukban is életveszélyes csúszdák. Ilyenből egy kapitális példány például Zamárdiban találni, de ennek is megvan az a hátránya, hogy nem a tóba érkezik. Nem kell toronyházról leugrani ahhoz, hogy egy csúszdapajra legyen. Ez a zamárdis csúszda kis hián simán kidobhatja az embert. Aki a Balatonnál rendesen akar csúszdázni, annak leginkább a Balatonfüredi akvaparkba érdemes mennie, ott akad mindenféle csúszda. Persze egyik sem annyira brutális, mint amilyen itt következik.
1: Nincs még egy ilyen csúszda Európában. A szerkezet menet közben forog. Mérnöki szemmel nézve egy csodálatos alkotás. A legtöbb akvapark időről időre bepróbál valami új attrakciót felvonultatni. Ezek a vendégek is újra ellátogassanak hozzájuk, akik a csúszdák minden szentjét ismerik már. Negyvédel a sorból a lengyelországi akvapark sem, pedig valami ott tettek le az asztalra, ami könnyen lehet, hogy évtizedekre bebetonozta a pozíciójukat legjobb látványosságok között.
0: A Budapesttől 11 órányi autóútra, a Balti tengertől egy köpésre található fürdő még 2020-ban megnyitotta az Aquaspinner nevű csúszdáját, mely kívülről egy csúszdaelemekből összeállított keszekuszasságnak tűnik, ami forog. Először, amikor megnéztem, azt hittem, hogy ez nem több egy jópofa csúszda installációnál, ami körbeforogja az egyébként teljesen hagyományosan haladó csöveket.
1: Az Aquaspinner forgó csúszdaiban tényleg közlekednek adrenalin kereső emberek. Körbeforduló csúszdában ingaszerűen előre-hátra csúszkálgatnak a gumiban ülők, egészen addig, amíg a tekerményből ki nem érnek a hagyományos csúszda szakaszra, hol már megállás nélkül suhannak az érkező medence felé. Az előre-hátra csúszkálás során a névfős csúszdagumi akár 40 km/h sebességig is gyorsulhat. Időnként pedig úgy érezheti magát a benne ülő, hogy a súlytalanság állapotába került volna.
0: Maga a tekervény 30 méter magas, és percenként 2 fordulatot tesz meg. Ilyen típusú csúszdából mindössze 2 van a világon. Te már voltál hasonló csúszdán? Írd meg nekünk!
2: 97.5 Táskorádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. A kolis élet és kollégiumok közti különbség.
1: A kollégisták élete csak kicsit másabb azokéval szemben, mint akik otthon laknak. A Nemes Nagy Ágnes kollégium egy elég jól felszerelt 10 emeletes épület. Van benne konyha, edzőterem, tévészoba és 2 lift. Az aljában található a kollégiumi diákok étkezője is. A kollégiumot azért választják, mert messze laknak a választott iskolájuktól, általában kisebb falvakból egy nagyobb városba.
0: Székesfehérváron 1 felsőoktatási és 4 középiskolai kollégium van. Mindegyikben egyaránt vannak szabályok. A legszigorúbban a lánykolisokat veszik. Minél fiatalabb valaki, annál több szabály vonatkozik rá. A lánykollégiumban 2 emeletenként van körülbelül 4 nevelő. Mindegyik őjükhöz tartozik egy-egy csoport. A nevelők majdnem minden nap bent vannak, viszont nem egész végig. Egy-egy tanító van fektetésnél és keltésnél, de napközben viszonylag mindenki bent van. A 9-es lányoknál minden nap van 4 órától 6:30-ig tanulószoba, a fiúknál pedig szilencium. Ez idő alatt egy tanulószobában kell tartózkodni. Az idősebb korosztálynak a szobákban kell lenni ez alatt.
1: A fiúknál minden szinten van nevelő, és enyhébb a kimenő utáni figyelem. 9-10. Osztályosoknak este 8 óráig lehetnek kint, a többiek pedig este 10-ig. Van mindenkinek úgynevezett kimenő kártyája, amivel lehet kérvényezni a hosszabb kintmaradást.
0: Vannak kollégiumi rendezvények, melyek élvezetesebbé teszik az ott létet. A kolis élet izgalmas és újdonság lehet, viszont ott is, mint mindenhol megvannak a szabályok, melyeket be kell tartani. Ilyenek például, hogy nem lehet szobában cigizni. Hétköznap egyáltalán kolin kívül sem lehet alkoholt fogyasztani. 9:50 zárják a zuhanyzót és a konyhát, majd másnap reggel 6:00 nyitják ki. 10 óra után mindenkinek a szobában kell tartózkodnia.
1: A kollégiumi szobákban egyfajta kapcsolat alakul ki az ott lakók között. Van, hogy ez a kapcsolat baráti, vagy már testvéri. A nevelőkre bármikor számíthatunk, ha segítségre van szükségünk. Van, aki 3 évet, van, aki 5 évet, de van, aki sokkal többet tölt egy kollégiumban. Távol a családjától, és nem minden hétvégén jár haza.
0: Te szívesen lennél kolis, és bírnál 7 napból 5-öt egy teljesen másik városban tölteni? Válaszodat írd meg nekünk Facebookon üzenetben.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salf Janka, Pali Villő, Szigül Barnabás, Batta Levente és Szigetvári Máté. Mangó. A mangó egy igazi vitaminbomba. Nem csak finom, egészséges is. Tele van immunerősítő C-vitaminnal, antioxidáns E-vitaminnal, bőrszépítő beta-karotinnal, látásjavító A-vitaminnal és stressz csökkentő B-vitaminokkal. Magas a tápértéke, de alacsony a kalóriatartalma, mert több mint 80% a víz. Életlen állapotban szedik le a fáról, csak később érik be, ezért vásárláskor figyelned kell arra, hogy ne legyen se túl kemény, se túl puha. Hogyan válasz ki a tökéletes mangót?
1: Erre figyelj, amikor mangót vásárolsz. Illat. Az éretlen mangó nem illatozik, az érett mangó viszont intenzív, fűszeres aromájú. Amikor válogatsz, a szelennel szagold meg a gyümölcsöt. Ha érzed az erős, éres illatot, akkor bátran vedd meg, mert megérett a fogyasztásra. Súly. Az érett mangó nehezebb, mint az éretlen. Ezért, ha nem vagy biztos a választásban, két közel egyforma mangó közül az lesz a nyerő, amelyik nehezebb. Keménység. Az éretlen mangó elég kemény, az érettebbek héja tapintáskor kisében nyomódik, ekkor a legfinomabb. Ha túl puha, akkor viszont már túl érett.
2: Hogyan tárold a mangót? Hasonlóan a legtöbb trópusi gyümölcshöz, a mangó is utóérő. Keményen, éretlenül születelik, szobahőmérsékleten azonban már pár nap alatt beérik. Az érett mangót egy-két napon belül el kell fogyasztani, mielőtt még megpuhulna és erjedni kezdene. Nem tesz jót a mangónak, ha hűtőszekrénybe teszed, mert hidegen 8 Celsius fok alatt elveszíti jellegzetes zamatát.
3: Három módszer a mangó meghámozására. Mielőtt felhasználod, alaposan mosd meg a mangót, és töröld szárazra. Vágd három részre. A középen fekvő lapos mag két oldalán egy-egy csíkban. Így kapsz két gerezdet és egy szeletet, amiben benne marad a mag. Kockázás. A héjában maradt gerezdeket vagdosd be végig hosszában és keresztben is úgy, hogy a héjet ne vágd át. Utána egyszerűen fordíts ki a mangót a héjánál fogva. A gyümölcshúsos kockákat leválaszthatod késsel, vagy kikanalazhatod.
4: Második szeletelés. Mint a dinnyénél, vágj le nagy szeleteket a mangóból a héjával együtt. A héjat késsel, kanállal, vagy akár egy üvegpohárral is leválaszthatod, a szélénél kezdve és óvatosan végighúzva. Hármas, hámozás. Választhatod az egyszerű, hagyományos módszert is, vagyis a zöldséghámozóval való pucolást.
0: Az édes, zamatos mangó önmagában is kiváló desszert, de remekül illik rákételekhez, sonkához, lazachoz, sajtokhoz és sültekhez is. Készíthetsz belőle gyümölcssalátát, sörbetet, fagylaltot, teheted műzlibe, sütibe, turmixolhatod frissítőként, vagy keverhetsz egy isteni koktélt. Az egzotikus mangót bátran társ is pikáns, tüzes, csípős ízekkel. Szereti a curryt, a chilit, a cikóriát és az avokádót is.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bogdán Boróka és Szabó Amina. A mai adásban a TikTokról lesz szó.
1: A TikTok egy kínai videó megosztó közösségi hálózat, melyet 2012-ben alapított a ByteDance nevű cég. Rövid tánc, szinkron, komédia és tehetségvideó készítésére szolgál. Az alkalmazást 2017-ben indították iOS és Android platformokra. Az elődje a Musical.ly volt, amely a későbbiekben egy cég átruházása miatt TikTokra módosult. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rövid zenei és szinkronizáló videókat készítsenek 15 másodperccel, akár 3 percig terjedően. Az alkalmazás világszerte népszerű.
0: A TikTok hírességei hasonlóképp elismertek akár egy filmsztár vagy színész. A nézettségszám és a követések határozzák meg, hogy ki mennyire elismert. Különböző témákban terjed, legyen akár tanító, vicces, érzelmes, vagy akár szórakoztató jellegű a videó. Mindenki megtalálja magának komfortos tartalmat. Ugyanakkor a korhatár a tartalmak feltöltéséhez 18 év, alatta csak megtekinteni lehet a videókat. Ennek ellenére a felhasználók túlnyomó része kiskorú. A TikTokon minden korosztály jelen van, még akár tanárok, edzők is felbukkanhatnak.
1: Jelenlegi közkedvelt téma a hashtag wintersport, mely alatt rengeteg téli sporttal kapcsolatos videó megtalálható. Mindezek között mégis a téli olimpia befutó. A sportolók bemutatják az ott töltött idejüket. Betekintést nyerhetünk a mindennapjaikba. A Samsung az idei eseménynek az egyik főszponzora, így előszeretettel mutatják a nézőiknek az ajándékba kapott új termékeiket, készülékeiket. Viszont ez nem minden. Az év különböző szakaszaiban különféle témák a felkapottak. Legyen szó táncról, éneklésről, vagy csak simán tátogásról. A zenék népszerűsége is folyamatosan változik. Mindig mást kapnak fel. Előfordulhat, hogy akár egy régebbit, amit még a szüleink hallgattak fiatalkorukban.
0: Nekünk a mindennapjainká vált, és ha látunk valamit, ami érdekes vagy vicces, előszeretettel továbbítjuk egymásnak. Tudjuk természetesen, a TikTok ritkán tükrözi a valóságot, viszont jó időtöltés lehet unalmas órákban.
1: De mennyit szoktál TikTokozni?
2: Hát én elég sokat, az a baj, ezzel töltöm a szabadidőmet
1: át. És van esetleg külön TikTok fiókod, amit használsz?
2: Igen, van. Viszonylag sok követőm van.
1: És milyen videókat szoktál feltölteni?
2: Nagyon változó, de általában trendeket csinálok meg, de nem táncolósakat.
1: És milyen hamar lett nézettséged?
2: Hát már régóta csinálom, volt Musical.ly, utána TikTok, szóval így több idő alatt, de általában For You által.
1: És érkeztek esetleg olyan kommentek, amiket nem szívesen olvastál el?
2: Azok mindig érkeznek, de azokat ki kell törölni.
1: Hát igen, ez is vele jár sajnos.
0: És te általában milyen fajta videókat szoktál nézni?
1: Hát én igazából a fóriumot szoktam pörgetni, ami ott megjelenik és tetszik, azt lementem, és hasonló videókat keresek, de így külön rákeresni nagyon semmire nem szoktam.
0: Rúszol az árral.
1: Igen, olyasmi.
0: Ha nektek van kedvenc TikTok keretek, írjátok meg nekünk.
3: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.
4: Szevasztok, hey!

0: világon.
1: Yes.
2: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Mondanom se kell, mindenki szereti a tengerpartot, és már az utazási bakancsi listán is van olyan hely, ahova szeretnénk elmenni. Ha még nincs semmi a listán, adunk pár ötletet, hogy hova érdemes elmenni.
3: Ha szereted a különleges helyeket, ezt szeretni fogod. Az első a világító tengerpart, Maldív-szigetek. A Maldív-szigeteken található tengerpart nappal csak egy átlagos strand. Persze akkor is gyönyörű, de igazi különleges szépségét csak éjszaka fedi fel. Ekkor válik ugyanis láthatóvá a fitoplanktonok által kibocsátott élénk kék szín, ami mágikussá varázsolja a vizet. Ezek a kis egysejtűek akkor világítanak, ha mechanikai stressz éri őket. A vizetért legkisebb zavar is kiváltatja ezt a különleges fényhatást. Általában a csónakok közelében vagy az úszó emberek körül felkavart vízben világítanak, de megesik, hogy még a homokban hagyott lábnyomunk is élénkékben pompázik majd.
4: A második a rózsaszín tengerpart, Bahamák. Ez az 5 km hosszú partszakasz a foramini feláknak köszönheti világos rózsaszín színét. Ezeket az érdekes nevű kagylóhéjjal borított, szabad szemmel nem látható élőlényeket a hullámzás mossa partra, így változtatják az egyébként hófehér homokot rózsaszínre.
2: A harmadik a Papakolea zöld homokos tengerpartja Hawaii. Hawaii és egyben az USA legdéli pontján fekszik az a part, amelynek már megközelítése sem egyszerű, hiszen kilométereket kell gyalogolni a melegben, a meredek sziklák között, hogy megcsodálhassuk. Az erőfeszítés azonban kifizetődik. Amint megpillantjuk az apró olivin kristályok által alkotta park élén zöld színét, az érdekes árnyalatú kőzet több mint 10 000 évvel ezelőtt egy vulkán kitörés során jutott a felszínre, több tonna másféle ásványi anyaggal együtt.
4: A negyedik barlangstrand, Portugália. Algarve hosszasan elnyúló partja hol homokos, hol sziklákkal tarkított. A Benagia Beach közelében található az a hatalmas barlang, amely egy fedett uszoda érzetét kelti. A türkiszkék vízből éles fegyverként meredező sziklákat az évszázadok során tornyokká, sziklakúpokká, majd barlangi labirintusokká formálta a tenger. Így jöhetett létre ez a páratlan természeti csoda.
3: Az ötödik Fejfel Beach, Kalifornia. Erről a misztikus lila színben pompázó tengerpartról nem sokat tudnak a kutatók. Úgy hiszik, hogy a 800 méteres tengerpart a színét az óceán közelében fekvő sziklákból származó mangánnak köszönheti.
2: Az utolsó a Black Sand Beach, Hawaii. Hawaii szigetcsoport legnagyobb szigetén, Big Islanden nem ritkák a fekete homokos partok. A mai napig szüntelenül működő vulkánok és az azokból származó hamunak, illetve lávának köszönhetően vált korom feketévé ez a gyönyörű strand, amely egyébként a tengeri teknősök kedvenc napozóhelye.

0: Mert a világ hideg.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 4 tippet a rendszerezett élethez.
2: Az első tippünk, hogy vezess naptárat. A bolti naptár is tökéletesen megfelel erre a célra, de mostanában népszerű a bullet journal is, aminek az a lényege, hogy te magad állítod össze a naptárad úgy, ahogyan akarod. Elsőre nagyon nehéz lehet használni ezt a naptárat, de hogyha már hozzászoktál, akkor nagyon meg fogja könnyíteni az életedet. És fontos, hogy mindig magadnál hord, időnként belenéz, és mindent írjál fel, amit fontosnak tartasz.
1: Attila, te mit gondolsz erről a naptár használatról?
2: Hát nekem ez konkrétan tavaly jött be jobban az életembe, amikor elmentem nyelvsuliba, és nagyon fontos volt, hogy beosztam az időmet, és mostanában is használom ezt, mivel hogy idén érettségizem, és hogyha nem lenne jó az időbeosztásom, akkor abszolút nem tudnám ezt az egészet menedzselni.
1: Második tippünk a rendszerezett élethez, hogy használd ki a holt időket. Ha éppen unatkozol, jöjj rá, hogy nem csinálsz semmit, és szedd össze magad, vegyél elő valami tanulnivalót.
2: Erre szintén a saját életemből tudok példát mondani, hogy én körülbelül úgy oldom meg ezt az egészet, hogyha a buszon ülök egy fél órát, akkor előkapok valamit, hogy olvassam. Vagy olyan is van, hogy a szabadidős tevékenységem és a suli között órák telnek el, viszont nem látom értelmét hazamenni, és olyankor általában előveszek valami tanulnivalót, és azt csinálgatom, hogy ne vesszen el az az idő. Harmadik tippünk, hogy tedd félre a telefont, ha dolgod van. Hogyha valami fontosat csinálsz, akkor nagyon zavarni fog a telefon, ahogyan pittyeg és villog, és egyértelműen nyomkodni kezded majd egy idő után. Viszont fontos, hogy ne görgesd a Facebook feedet, amikor éppen valami fontos dolgod van, hanem tedd le a telót, dobd a szoba másik felébe, add oda a kis tesódnak, vagy valami ilyesmit, csak fontos, hogy ne legyen szem előtt, hogyha egy fontos feladat előtt állsz.
1: Utolsó tippünk a kitartás. Jó, ha elhatározol valamit, de kitartás nélkül nem lesz a mindennapjaid része. Egy nyugi, egy idő után rutin lesz, és már nem kell majd érte megszenvedni.
2: És neked milyen tippeid vannak a rendszerezett életmódhoz? Írd meg nekünk Facebook oldalunkon.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség, és kész. Ma meg akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
0: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
1: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
0: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk.

0: Storic Pletykár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. Lassíthatja az öregedést, ez a mesterséges intelligencia segítségével előállított gyógyszer. A mikrofonnál Hedrik Mira. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-Pardus harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derült ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt, mint a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípő testarányban, azaz a férfiak és a nők csípő testaránya hasonló volt, szemben a Homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a Homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer a rendoszertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine, egy mesterséges intelligenciai gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a rentoszertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák élettartalmukat.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A tavalyi esztendő után ismét nagyszobású MMA gálának ad otthont november 13-án a Met Arena. A nemzetközi ketrecharc gála sztárokat, paráscsatákat, fantasztikus hangulatot és látványos showt ígér. A sajtótájékoztató végén a magyar versenyzők elmondták, hogy nagy erőbedobással készülnek a novemberi gálára, szemük előtt csak a győzelem lebeg, majd arra buzították a székesfehérváriakat, jöjjenek ki minél többen a rendezvényre. Garantált a remek élményben lesz részük.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 20 fokokat mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Több mint 2000 éves temetkezési helyet fedeztek fel Kairótól délre.
1: A felfedezésről az egyiptomi műemlékvédelmi társa vezetője számolt be. Elmondta, hogy a régészeti helyszín teljes feltárása még 5 évig tarthat. Ez még csak a kezdet, de hamarosan egy újabb régészeti attrakcióval bővülhet Egyiptom középső térsége, hangsúlyozta a miniszter.
0: A nekropoliszban 40 kőszarkofágot és 1000 kisebb szobrot találtak, és előkerült továbbá egy nyaklánc medálja is, amelynek hieroglifáiból a boldog új évet olvasható ki. Az egyiptomi régészeti tanács főtitkára Mustafa Waziri elárulta, hogy a medálra éppen a legutóbbi szilveszterkor bukkantak rá a régészek. Waziri szerint ez egy csodás véletlen, amelyre úgy tekint, mint egy túlvilágról küldött üzenetre.
1: Hosni Mubarak 2011-es eltávolítása a hatalomból és az ezt követő felkelés nyomán jelentősen visszaesett az egyiptomi idegenforgalom. 2015-ben csak nem 15 millió turista járt az országban, és a tavalyi évben ugyan 54%-kal nőtt az idegenforgalom, de még ezzel együtt is 8,3 milliót regisztráltak csak.
0: Egyiptomból utazzunk át a Seychelles-szigetekhez, nagy tengeri rezervátumot alakítanak ki a Seychelles-szigetek körül.
1: Az indiai óceáni szigetállam, mely korallzátonyokban gazdag vizekkel és gyönyörű tengerpartokkal rendelkezik, 2008-ban adósság problémákkal küzdött, melyeket a Nemzetközi Valuta Alap segítségével sikerült megoldania. A hatóságok azóta olyan megoldásokat keresnek a környezetvédelemre, amelyek nem veszélyeztetik az ország gazdasági stabilitását.
0: Egy amerikai természetvédő csoport visszafizetett a Seychelles-szigetek 406 millió dolláros adósságából 22 millió dollárt, ezért cserébe az ország védetté nyilvánítja tengeri területeinek 1/3-át.
1: A kelet-afrikai szigetállamban kevesebb, mint 100 000 ember él, a bevétel főként a turizmuson és a halászaton alapul. Az elmúlt években azonban az olajipari és gázkitermelő cégek egyre jobban felderítették maguknak a terület vizeit.
0: Az elsőként védetté nyilvánítandó 210 000 négyzetkilométernyi területen a legsérülékenyebb régiókban limitálják a halászati, az olajkitermelő tevékenységet és nagyléptékű fejlesztéseket, a terület többi régiójában pedig csak a meghatározott feltételek mellett engedélyezik. A további 200 000 négyzetkilométeres régió helyét, melyre más megkötések vonatkoznak majd, a későbbiekben jelentik be.
1: A Seychelles-szigeteki megállapodás 20 évnyi hasonló jellegű adósságcsere ügyleteken alapul, melyek segítségével megőrizték például Latin-Amerika és a Karibi térség hatalmas kiterjedésű trópusi erdeit. De ez az első alkalom, hogy ezt a finanszírozási módszert tengeri területek védelmére is alkalmazzák, mondta Rob Verry, a NatureWest vezetője. A szakértő szerint a Seychelles-szigeteki egyesség kikövezheti az utat más, nagyobb ügyletek előtt, amelyek révén a környezetvédők kivásárolhatják egyes országok adósságát a környezetvédelmi irányelvek megváltoztatásáért cserébe.
2: 97.5

0: jobbat.
1: Minden kedvenc egy helyen.
2: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hegyi Vivien, Bodonyi Dániel és Hanti Márton. A zene egy igazi gyógyír tud lenni a problémáinkra. Azért hallgatunk zenét, hogy egy kicsit elszakadjunk a világtól, és átélhessük azt a flow élményt, amit az alkotók is átéltek a zenekészítésekor. És ha egy zene nem csak szórakoztatásra készült, hanem mondani valója is van, akkor a hallgatók, akiknek ugyanolyan problémáik vannak, mint a zenekészítőinek, nagyon könnyen tudnak azonosulni vele. Ezt használta ki mesteri szinten a 21 Pilots, akik a zeneikkel segítenek az embereknek legyőzni a szorongást és a depressziót.
3: Sokan azt gondolják, hogy a 21 Pilots egy zenekar, holott már csak egy duóról van szó. Tyler Joseph az egyik alapító, aki mai napig tagja az együttesnek, 2009-ben találkozott először Nick Thomas-szel egy kosárlabda meccsen, és hirtelen nagyon jó barátok lettek. Nem sokkal később ugyanarra az egyetemre jelentkeztek, és egy közös lakásba költöztek, aminek a pincéjében megszülettek az első dalaik. Az egyetemen ismerték meg a harmadik tagot, Kriszt, aki nagyon jó dalszövegíró, ő írta az első zenéiket. Ekkoriban rengeteg környékbeli rendezvényen felléptek, ami minden irányba befolyásolta a stílusukat. Mivel eleinte nem nagyon tudták lekötni a közönség figyelmét, a színpadon jelmezekkel, maszkokkal próbálkoztak, ami a későbbi logókat, albumborítókat is befolyásolta. 2009 végén megjelent az első albumuk, ami a saját nevüket viselte.

0: A nevet egyébként egy színdarab inspirálta, ami arról szól, hogy egy férfi a II. Világháborúban gyári hibás repülőgép alkatrészeket adott el, hogy segítsen a családjának, de végül az alkatrészek miatt 21 pilóta az életét vesztette. A logójuk is sokat változott az évek alatt, a videoklippekben pedig szinte minden okkal történik, és mindennek jelentése van. Egy egész marketing kampányt építettek a rejtett utalások, kódolt üzenetek köré, még egy külön oldaluk is van, ahova titkosított üzeneteket posztolnak, amiket a rajongók fejtegethetnek, hogy minél többet megtudjanak a dalokban leírt világról. Műfajilag nagyon nehéz besorolni őket bárhova is, mivel az évek alatt nagyon sok minden befolyásolta a stílusukat. Valahol az alternatív, a rock és a rap elemei között mozognak, de sokan tiltakoznak, hogy bármennyire is közük lenne a rockhoz, mivel például nagyon ritkán használnak elektromos gitárt. Ezen kívül sok olyan elektronikus zenéből származó technikát használnak, ami egyáltalán nem jellemző a rock zenére.
1: Ben Nick és Chris elhagyták a bandát tanulmányaik miatt, egyikük pedig beajánlotta új tagnak Josh Dent, aki azelőtt is dobolt már másik együttesekben. Így jött létre a végleges felállás. Ebben az időszakban szinte mindent maguknak csináltak, ingyen osztogatták a lemezeiket az egyetemen, néha Tyler anyukája adott el koncertjegyeket. 2012-ben megjelent az első klipjük, ami nagyobb kiadók figyelmét is felkeltette, és végül az Atlantic Records egyik leányvállalata leszerződtette őket. Náluk jelent meg a harmadik, egyben legismertebb albumuk.

0: Innentől már könnyebben mentek a dolgok, teltházas koncertjeik voltak, és elnyerték az emberek, illetve a média elismerését is, 2017-ben pedig Grammy-díjat is nyertek. De mitől is lettek ilyen sikeresek?
1: A legtöbb dalszövegük depresszióról, szorongásról szól. A felgyorsult világ és az internet miatt mindenki kapcsolatban van egymással, viszont amennyire összeköt minket az internet, annyira távol is tart minket egymástól. Emiatt a 20 év alattiak több mint fele küzd depresszióval. A 21 Pilots dalok pedig pont ezekkel a problémákkal foglalkoznak. Taylor például felvállalta, hogy ő maga is sok mentális problémával küzd, emiatt még közelebb került rajongóihoz. A zenékben, videókban egy teljes alternatív univerzumot

Az új albumukhoz, a Trenchhez kapcsolódó üzenetekben például Tyler alter egója, Clancy, azt meséli el, hogy mi történik vele az alternatív világban. Létrehoztak egy rajongói közösséget is, a Skeleton Clicket, vagyis a csontvászklubot, ahol szintén segíteni próbálnak az embereknek. Mindez pedig úgy teszik, hogy közben még szórakoztatnak is vele.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: hang. 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Guruc Regina, Gál Zsombor, Porkolá Boldizsár, Farkas Dániel és Dukai Alexandra. Mai vendégünk Rozs Geri, akit az Exatlonból, a Ninja Warriorból és az Ázsia Expressből is ismerhettek. Gerit most az Exatlonra kérdezzük.
1: Hogy kerültél az Exatlonba?
2: Ez egy igen hosszú folyamat volt, hogy én az Exatlonba szerepelhessek, illetve debütálhassak, hogy így mondjam. Nevezzük tévés pályafutásnak ezt az egészet. Én a Ninja Warriorban próbáltam ki magam legelőször amúgy. Nagyon sok barátom, illetve családtagom unszolására. Sikerült, ahogy sikerült. Hál' Istennek a középdöntőig el tudtam jutni. Nehéz akadályokról van szó, tehát a Ninja Warrior az tényleg fejben igencsak megerőlteti az embert. Tehát nem csak testben kell ott lenni, hanem fejben is igencsak koncentrálni az akadályokra. És én a Ninja Warriorban találkoztam egy úriemberrel, aki aztán később rám írt, hogy ő leadta a jelentkezését az újonnan induló tévéműsorra, aminek a neve ugye az Exatlon, és hogy mi lenne, hogyha én is leadnám, tök frankó lenne, hogyha a ketten mennénk, legalább mint támasz ott lenne.

0: a másiknak. Én első körben még vonakodtam eleget tenni ennek a kérésnek, aztán úgy voltam vele, hogy egy életem, egy halálom, nézzük meg, hogy mi lesz a vége. Leadtam a jelentkezésemet, és mind a ketten átmentünk a rostán, és akár az első évadban, akár az All-Star évadban, mind a kettőben találkoztunk, és együtt szerepelhettünk igen sokáig.
1: Hogyan készültél az Exatlonra?
0: Hát ez egy nagyon hosszú folyamat. Igazából minden, amit eddig elmondtam, az hozzájárult ahhoz, hogy úgy tudjak szerepelni az Exatlonban, ahogy kell, és úgy tudjam megállni a helyemet, ahogy kell. Gyerekkoromban, hál' Istennek, édesvám és édesanyám, nem azt mondom, hogy erőltették, de előszeretettel járattak sporton, legyen az akár atlétika, küzdősportok, akadályfutás, minden ilyesmi. Aztán ugye volt lehetőségem belekóstolni egy picit a parkour világába. Minden olyan sportág, amit kipróbáltam, és ami meg is tetszett, az hozzájárult ahhoz, hogy úgy tudjak teljesíteni az Exatlonban, ahogy teljesítettem. Nagyon sok mindent ki kell próbálni, és nem azt mondom, hogy az Exa egy picit haj az a ninjára, mert ugye ott nem probléma, hogyha hibázol, maximum kikapsz, de van még egy kör. A ninjában ugye nem volt még egy kör. Az akadályfutás az, gondolom, hogy a legjobban fejleszti mindazon képességeket, amik kellenek ehhez a versenyhez. Szerencsém volt ezekben megmérettetni magam, és tényleg, ahogy az elején fogalmaztam, minden olyan sportág, amit kipróbáltam, az egy apró pici dolgot hozzátett, és ezeknek a halmazából igazából kialakult egy ilyen testkultúra.
2: Hogyan élted meg, hogy éjjel-nappal vett a kamera?
0: Ez nem egy olyan hű, de nehéz dolog igazából. Ha úgy mész ki, ahogy én, hogy tényleg csak versenyezni szeretnél, és meg szeretnéd mutatni az ország bizonyos százalékának, hogy te mire vagy képes teljesítményben, akkor nagyon könnyen ki tudod zárni a kamerákat. Tényleg csak azzal foglalkozol, hogy a pályán ahány futamod van, annyiszor 100%-ot tudjál nyújtani. Maga a reality része, ugye az életszituáció része, az meg igazából hozta önmagát, tehát ott is csak sodródni kellett. Saját magát alakította tényleg az egész. Az All-Star-ral is mondhatom, hogy hiába voltak bizonyos szituációk, tényleg adta magát mindent, tehát az élet egy hatalmas nagy forgatókönyvíró, ahogy ezt a tévések szokták mondani.
3: Sportterén ki volt a legnagyobb ellenfeled?
0: Hát az első évadban, kezdjük ott, mivel ugye két évadban sikerült szerepelnem, az első évadban én Ungvári Mikire készültem nagyon. Hál' Istennek egy olyan háttértudás került elém, illetve informálottam róla, hogy a Miki egy nagyon kemény srác, tehát azért egy judós, nem egy gyenge sportág maga a judó sem, hát még az Ungvári Miki. Lényeg a lényeg, hogy az én tornatanárom Pécsen az ő erőléti edzője volt, és én azért szedtem belőle ki egy-két információt, hogy mire kell készülni a Mikivel kapcsolatban. Az első évadban tehát a Miki volt a legnagyobb ellenfelem, tudtam, hogy a küzdősportosok nagyon fürgék, nagyon szívósak és nagyon kitartóak. Tehát erre mindenféleképpen fel kellett készülnöm. A második, illetve az All-Star évadban, a második szereplésem során, hát Somogyi Krisztián volt az, aki igencsak feladta a leckét. Ő akkor 27 éves volt, ugye, én pedig 31. Tudom, hogy nem egy sok idő ez a 4 év, de konkrétan néha azt éreztem, hogy olyan, mintha az első évados énemmel futnék időt, illetve ellent. Tehát annyira gyors volt a srác, hogy tényleg nekem is koncentrálnom kellett, hogy igen, Geri, oda nyúlja, hova kell, akkor húzd meg a kart, amikor kell, pontosan kell dobni, stb. Aztán nem tudom, mennyire követétek a műsort, de hál' Istennek egy olyan motivációs folyamatot indított el bennem a Krisztián, hogy fejben, illetve testben is sikerült annyira összeszednem, hogy azért nem azt mondom, hogy előtte, de sikerült egy-két pályán mellette futnom. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádióta is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Fürjes Csenge. A TikTok egy kínai videó megosztó közösségi hálózati szolgáltatás, amit 2011-ben alapított a pekingi székhelyű ByteDance cég. Rövid tánc, szinkron, komédia és tehetségvideók készítésére szolgál.
1: Az alkalmazást 2017-ben indították iOS és Android platformokra Kínán kívüli piacokon. A ByteDance 2016. szeptemberében indította el először a Downit, a TikTok elődjét a kínai piacon. Elérhetővé vált az Egyesült Államokban, miután 2018. augusztus 2-án egyesült a Musical.ly-vel. A TikTok és a Downit hasonlóak és lényegében ugyanaz az alkalmazás, azonban külön szerven futnak, hogy megfeleljenek a kínai cenzúra korlátozásának. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rövid zenei és szinkronizáló videókat készítsenek 3 másodperccel akár 3 percig. Az alkalmazás népszerű Ázsiában, az Egyesült Államokban és a világ más részein is. A TikTok Kínában Downit néven működik, szerverei olyan országokban megtalálhatóak, ahol az alkalmazás elérhető.
0: A TikTokot Indiában véglegesen az Elektronikai és Információtechnológiai Minisztérium 2020. június 29-én tiltotta be 223 további kínai programmal közösen. A kiadott közlemény szerint ezek a programok elfogultak voltak India függetlenségével és integritásával, India védelmével, a közbiztonság és az előírásokkal szemben. A tiltásra azt követően került sor, hogy összecsapások voltak az indiai és a kínai seregek között a Ladakot Nyugat-Kínától elválasztó, megkérdőjelezett határ mentén. Az indiai kormány szerint a tiltásra az 1,3 milliárd állampolgár adatainak és biztonságának érdekében volt szükség. Ezzel meg akarták állítani a technológiát, mely ellopja és tiltott módon továbbítja a felhasználók adatait, meg nem engedett módszerrel India határán kívülre. A cenzúrában nem szerepel pontosan, milyen nemzetbiztonsági érdeket sértettek meg, mellyel több indiait értek el, mint korábban. Egy kockázati tőketársaság partnere azt mondta, bár India tiltása egy populista, jó érzést keltő döntés volt, szerinte ez nem rossz, mert ez valami olyasmi, amit Kína már régóta csinál, és így a világ többi része is megteheti ezt Kínával.
1: A platform tizenéveseket és fiatal felnőtteket, teljes jogú hírességeket státuszára késztet, akik közül sokan szerződést kötnek szponzorokkal és művészeti ügynökségekkel, és akiknek híre meghaladja a TikTok hatókörét. Írjátok meg nekünk Facebookon, hogy nektek ki a kedvenc TikTok keretek. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fresti Zsófia és Kovács Réka. Minden kémia Bonnie Garmus. A Minden kémia egy 60-as években Amerikában játszódó regény, amikor teljesen a nagymű szempillák és a feleségek kötelességeiről szóló útmutató könyvek világában élünk.
1: Ekkor próbál boldogulni a különc és zseniális tudós Elizabeth Zott, hogy végre elismerjék, és a férfiaktól ne csak nenézést és mellőzést kapjon. Elizabeth élete már párszor a feje tetejére állt, egy tragikus baleset következtében elveszette a párját, Calvin Evans, a furcsa zsenit, akivel egy kutatáson dolgoztak együtt.
0: A férfi halála után azonban néhány kutató úgy gondolta, mivel egy nőnek nem lehet önálló tanulmánya, ellopják tőle. Ráadásul Elizabeth hamarosan egy egyedülálló anyává válik, és az egyetlen segítsége a bozontos, kíváncsi kutyája 630.
1: Elizabethet viszont egy csomó váratlan fordulat éri, amikor egy uzsonnalopás következményeként hamarosan egy országszerte ismert főzőműsor szereplője lesz. Mivel a kémia szempontjából közelíti meg a főzést, valami teljesen újat alkotott, és végül minden nő példaképe lesz.
0: A könyvben egyébként Elizabeth karaktere a legmeghatározóbb, a szarkasztikus, kérlelhetetlen zseni, aki természetesnek veszi, hogy magát adja, és nem tetteti magát butának, csak azért, mert a társadalom azt mondja.
1: A véleménye sokszor megbotránkoztatja az embereket, de senki nem tudja megcáfolni, hiszen kiszáll a vitába egy ilyen tudóssal. Ajánlom mindenkinek, aki szeretne egy könyvet olvasni a feminizmusról, álmokról és a kémiáról. 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoltán és Bognár Lilla. Egy 70 éves nagymama 52 vízpartot tisztított meg egy év alatt, és megmutatta, hogy sohasem túl késő vigyázni a bolygónkra. A Föld az egyetlen otthonunk, de néha úgy tűnik, hogy ezt elfelejtjük. Ez egy ajándék mindannyiunknak, és gondoskodnunk kell róla, de nem mindig sikerül. De néhány ember igazi hős, aki valóban a bolygó megmentésével foglalkozik, gondoskodik a jövőjéről, és mindent megtesz, hogy megőrizze lélegzetel állító szépségét.
1: Pat Smith, az Egyesült Királyságban élő Cromwell állampolgára észrevette a szennyezés problémáját, és saját hatalmas hozzájárulást tesz annak megoldásához. A 70 éves nagymama látott egy műanyag szennyezésről szóló dokumentumfilmet, és nagyon érdekelte a probléma. Nem tudott aludni azon az éjszakán, és amikor másnap reggel felébredt, úgy döntött, hogy csinál valamit. Szóval kihívás elé állította magát, hetente egy strandot akart megtisztítani. A szülővárosában, Cromwellben élő emberek támogatták az ötletét, és néhány önkéntesre és az unokájával teljesítette az elhatározását, és megtisztította Cromwell 52 strandját. De ez nem a történet vége, folytatja a küldetését, hogy a világ jobb hely legyen.
0: Pat Smith elindította az utolsó szívószál nevű kampányt is. Küldetése, hogy felhívja a figyelmet a műanyag szívószálak haszontalanságára és kártékonyságára, és hogy szülővárosát, Cornwallt és a világ többi részét szívószálmentessé tegye. A szívószál egyértelmű példája a teljesen felesleges, egyszer használatos műanyagnak nagy mennyiségben. Ez végül a hulladéklerakóba és az óceánokba kerül, és megöli a tengeri életet. Minden műanyag szívószál túlél minden most a bolygón élő embert.
1: Még a kis dolgok is váratlanul globális problémákat okozhatnak, és mindannyian felelősek vagyunk ezért. De segíthetünk abban is, hogy megoldjuk. Pat Smith bebizonyította, hogy mindig van mód arra, hogy hozzájárulj és megváltoztasd a helyzetet. Még egy kis környezetvédelem, védd a környezeted és gondold újra a közlekedésed.
0: Környezet kímélő a közösségi közlekedés. Az ipari gyárak működése az elsődleges oka a légkör szennyezettségének, de az autók okozta szennyezés a következő a listán. A járművek és utak gyártása, az üzemanyag előállítása és kibocsátása szintén szerepet játszik ebben. A legtöbb város úgy lett felépítve, hogy az autók használata elengedhetetlen tényezővé vált, így nagyon nehéz lehet megtalálni a megoldást erre a problémára. Azonban mindegy, hogy hol élsz, találhatsz más módot is a közlekedésre az autókon kívül.
1: Használj buszt, metrót, villamost! Ha Budapesten élsz, bizonyára utaztál már BKV-val, de a nagyobb városokon belül is adott ez a lehetőség. Ismerd meg lakóhelyet busz és villamos járatait, és legalább heti egyszer használd ezeket az autót helyett. Azonban ha teheted, menj tömegközlekedési eszközzel, amilyen gyakran csak tudsz, és csak akkor vedd elő az autót, ha nincs más lehetőséged.
0: Sokkal jobb, ha önerőből jutsz el a célállomásig. Gyalog is elmehetsz olyan helyekre, amelyek autóval pár percre vannak tőled, és ha van fölösleges időd, messzebbre is merészkedhetsz. Ha elég szerencsés vagy, és olyan helyen élsz, ahol a kerékpárutak megfelelően ki vannak építve, használd őket. A városokban kialakuló nagy forgalmi dugók miatt a bicikli lehet a leggyorsabb közlekedési eszköz. Ha vezet, tartsd karban a járművedet. Győződj meg arról, hogy a járműved szénmonoxid kibocsátása az előírásnak megfelelő. Ezzel is hozzájárulhatsz a környezetszennyezés megelőzéséhez.

0: ügyet, akkor mit Ozzy Osbourne? Szerinted miért kapod reggelente, hogy Rozi Osbourne?
1: Ha tükör előtt Van Gogh festői művelet, ha jönne még Van Gogh, levágna mindkét füledet.
0: Arckönyveden annyitóképp egy váltáska, már hiszem, hogy vaserelem első látásra.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Te is szereted a rókákat? Mi most elhoztuk neked a Préri és a Vörös rókát. A Vörös róka Európa legnyugati pontjától Japánig és Észak-Amerikában előforduló faj. Hazánk legelterjedtebb közönséges ragadozója. Gyakorlatilag mindenhol megtalálható, és ma már nagyvárosainkban is egyre több helyen állandó, szaporodó állományokat alkot. Bundájuk általában rozsdavörös, de a pofa alsó része, a torok, a mellkas, a has és a farokhegye fehér. Számtalan színváltozata lehetséges, a leggyakoribb az aranyszínű, ritkában előforduló színváltozata a szenes róka, amely sötét barnásvörös, a hasa, az álla, a torka és a farka hegye szürke vagy majdnem fekete. A vörös róka a párzási és az utódgondozási időszakot leszámítva egyedül él. Elsősorban alkonyatkor és éjjel aktív, de olykor nappal, télen, akár még késő délelőtt is megfigyelhetjük zsákmányszerző portyáján. Szép időben gyakran kifekszik a napra, egyébként elrejtőzik a facsemeték alatt, vagy egy fiatal erdő sűrűjében, bozótosban, vagy a mezőbokrai között. Tápláléka főleg apró rágcsálokból áll, de eszik rovarokat, férgeket, halakat, ősszel sok gyümölcsöt. Elfogyasztja a dögöt is. Fácánt, foglyot, nyulat is zsákmányol. Lakott területeken megdézsmálja a házi baromfi állományt, de a szeméttelepeket is szívesen felkeresi. A rókák igen titokzatos állatok. Nagyon intelligensek és sokban hasonlítanak házi kedvenceinkre, a macskára és a kutyára. A macskákhoz hasonló fontos náluk a testápolás, a bundájuk tisztán tartása. A macskákhoz hasonlóan fontos náluk a testápolás, a bundájuk tisztán tartása. A kutyákhoz hasonlóan szagmemóriájuk, asszociációs képességük kiváló, félénkek, de nagyon kíváncsiak. Hiperaktívak, amikor nem pihennek, folyamatosan mozgásban vannak, vagy élénken figyelik környezetüket. Tanulékonyak, ám figyelmüket csak rövid ideig lehet lekötni. A préri róka, a Vulpes felox, Észak-Amerika fővességságain, félsivatagaiban élő rókafaj. A préri róka bundája a hátán, a farkán és a feje tetején ezüstös színű, oldalán és lábain sárgás-vörös. A többi része pedig fehér. Fülei meglehetősen nagyok, de nem akkorák, mint a sivatagi rókáknak. A hímek és a nőstények hasonló külsejűek, bár a hímek valamivel nagyobbak. A vadon élő préri rókák általában 3-6 évig élnek, de fogságban elérhetik a 14 éves kort is. Elsősorban éjszakai életmódot folytatnak, nyáron csak este és éjszaka merészkednek elő az üregükből. Télen a melegebb időszakot kihasználva nappal is aktívak lehetnek. Erősségük a futás, a sebességük eléri az 50 km óránként. A préri rókára elsősorban a préri farkas vadászik, amely gyakran csak megöli, de nem eszi meg az áldozatát. Egyéb ragadozók, amik vadásznak rá, a hiúz, szirt is, sőt, a kölykeit akár a borz is megeheti. A többi rókához hasonlóan a préri róka is mindenevő. Kisebb állatokon és rovarokon kívül eszik gyümölcsöket és füveket is. Nyaranta sok rovart fogyasztanak, főleg bogarakat és sáskákat. Ha lehetősége van rá, a dögöt és más ragadozók zsákmányának maradékát is befalja. A préri róka párzási időszakának kezdete az éghajlattól függ. Leginkább december és március környékén történik ez meg, de mindenhol más időpontban. A hímek egy éves korukban, míg a nőstények inkább két évesen kezdenek szaporodni. Az ivarélet rókák párban élnek, mind a monogámia, mind az évenkénti partnerváltás előfordulhat. A préri róka populációja a 20. század elején jelentősen lecsökkent a farkasok és a préri farkasok számát gyéríteni kívánó programok következtében. Mindenki szereti a rókákat, de óvatosan a szelídítésükkel.
1: 97.5

0: 95-5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Teobald Timi, szép laki Emma és Szigül Barnabás. Egy zseniális magyar mérnök találmánya tízezerek életét mentette volna meg Törökországban. A 70-es évek óta létezik egy technológia, amely egy zseniális magyar mérnök, Tarics Sándor szabadalmaztatott találmánya. Az óbudai születésű Tarics a 2010-es évek elején a földkerekség legidősebb élő olimpiai bajnoka volt. 2016-ban 103 éves korában hunyt el San Francisco melletti otthonában. Olimpiai aranyérmét 23 évesen 1936-ban Berlinben szerezte a magyar vízilabda válogatott tagjaként. A Tarics életműnek legalább annyira fontos eleme a földrengés biztos építkezés technológiának kifejlesztése, mint az olimpiai bajnoki cím.
1: Tarics Sándor a budapesti József Nándor Műszaki és Gazdasági Egyetemen szerzett építészetmérnöki diplomát a 30-as évek derekán. Vízilabdás pályafutása befejeztével 1941-ben hosszas tanulmányúton vett részt az Egyesült Államokban, majd 1943-ban hazatérve doktori fokozatot szerzett. A háború után az utolsók egyikeként határok lezárása előtt 1948-ban még ki tudott vándorolni az Egyesült Államokba, ahol óriási karriert futott be építészmérnökként. A dobostorta adta az ötletét.
2: A földrengés biztos építkezés technológiáját a 70-es években dolgoztak ki, az ötletet egy hungarikum a dobostorta adta. A speciális édesség rétegesen épül fel, egy sor piskóta, egy sor csokikrém, majd a tetején égetett cukor. És Tarics úgy gondolta, a hasonló elven épített házakat nem dönti romba a földrengés, mivel az emeletek vízszintesen elmozdulnak, ahelyett, hogy a falak összetörnének.
0: Tarics Sándor 1979-es szabadalmában földrengés szigetelő tömör gumipogácsákat használt, amelyeket azóta is előszeretettel alkalmaztak a középmagas épületeknél és az autópálya hidaknál Japánban és az Egyesült Államokban, vagyis ott, ahol van rá pénz.
1: Tarics szabadalma akkora sikert aratott, hogy a magyar tudóst foglalkoztatták az ENSZ földrengés ügyi szakbizottságában is.
2: Törökországban és Szíriában azonban nem volt pénz a Tarics módszer alkalmazására, illetve a házak nagy része még 1979 előtt épült ózsdi tákolmány volt, amelyek kártyavárként omlottak össze a földmozgás hatására, maguk alá temetve emberek tízezreit. Borítékolható, hogy az újjáépítés során már beépítik a Tarics féle földrengés csillapító gumipogácsákat.
3: 97.5 Táskarádió. Make some noise!

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. Ken lett Lenny Kravitzből. A mikrofonnál Sarf Janka. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kiryat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy addig ismeretlen ókori településen működtetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaszállítják Kiryat Gat új, Karmégat nevű lakónegyedébe, és egy parkból állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak, és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét, amikor szokatlanul széles, közel 4 méteres, ezért megfelelő szállító járműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal elüstették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. A Viki sztárjai jövőre ismét együtt álltak volna színpadra Londonban Stephen Sondheim musicaljének új feldolgozásában, amelyet a kulturális és művészeti központként működő Barbicanben mutattak volna be. Ariana Grande azonban visszalépett a szereptől, miután úgy döntött, egy időre háttérbe vonul a nyilvános szereplésektől. Nem sokkal később Jonathan Bailey is bejelentette, hogy távozik a produkcióból. A kialakult helyzet miatt a producerek hétfőn megerősítették, hogy az előadás 2027-ben nem kerül színpadra. A Barbicanben 2027-re tervezett Vasárnap a parkban Georgia című produkció az eredeti ütemterv szerint nem valósul meg. Az Empire State Productions megtartja a produkció jogait azzal a szándékkal, hogy az előadást 2028-ban mutassa be. Lenny Kravitzről mintázták Barbie párját, Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó, dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját a kosárlabdasztár LeBron után Lenny Kravitz ihlette. Írja a Kirké kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatása volt korunk könnyű zenéjére. Az ismert székesfehérvári fotográfus Kis László képeiből nyílt kiállítás a Pelikán galériában. Az Egyenes képek című kiállítás október 16-áig, hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között látogatható. A belépés díjtalan, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A kínai iskolás lány Yu Zidi mindenkit ámulatba ejtett az ázsiai játékok nyitónapján, Tokióban. Versenyrekordot megdöntve nyert aranyérmet a 200 méteres pillangóúszásban, méghozzá olyan teljesítménnyel, amelyet ő maga csupán közepesnek minősített. A 13 éves versenyző 2 perc, 5 másodperc, 8 tized másodperces idővel szerezte meg első jelentős aranyérmét, ez az eredmény ázsiai játékok rekordnak számít, és közel fél másodperccel múlja felül honfitársa Chang Yufei 3 évvel ezelőtti csúcsát. Yu, akitől azt várják, hogy meghatározó szereplője lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpiának.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Te kedvenceiddel, yeah! Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul! Indul! Ébredj ezzel! I know.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Rocsalov Maja, Hedrick Mira, Bali Villő és Sarf Janka. Most arról fogunk beszélni, hogy a Sri Lankai légierő buddhista szerzeteseket vetett be azért, hogy legyen végre eső, és arról, hogy nem engedték be a betegeket újatlan pólóban és rövid nadrágban a horvát klinikára. De mindezek előtt érkezzen Miley Cyrus és a Best Persuades.

0: 90-től Táskarádió, te is beleférsz. Nem engedték be a betegeket újatlan pólóban és rövid nadrágban egy horvát klinikára. A horvát sajtó beszámolója szerint az egyik panaszos, földigérő, szélespántos nyári ruhában érkezett az intézménybe. Több osztályon is megfordult, anélkül, hogy bárki szóvá tette volna a viseletét. A központi betegfelvételnél azonban közölték vele, hogy így nem maradhat. A nő végül egy nála lévő rövidújú pólót vett fel, és ezt követően tudta elintézni a jelentkezést. A kórház közölte, betegeitől és látogatóitól kultúrált, az intézményhez illő megjelenést vár el. Álláspontja szerint a dalmáciai hőségben is lehet könnyű ruházatot viselni anélkül, hogy az fürdőruhaszerű, különösen hiányos vagy átlátszó lenne. A sürgős ellátásra az előírások nem vonatkoznak.
1: Szóval fürdőruhában meghalhatok, de bemenni a kórházba nem mehetek be.
0: Igen, vagy egy ilyen nyári ruhában lehetsz rosszul, és eljöhet a mentő, és bevihetnek a kórházba, de te a saját lábodon nem totyoghatsz be.
2: De ez egyébként...
1: De most azt mondta, hogy nyári hülyeség, ruha. Nem volt se átlátszó, se...
2: Hát pántos ruha volt.
3: Látszik addig benne a vállam, mint most.
2: De ez hülyeség, tehát hogy pántos ruhában nem mehetek be. Nincsen, tegyük fel, hogy nincsen nálam felső, akkor ki kell mennem a napra, meg kell várnom, amíg elájulok a hőségtől, és majd ha a mentőbe visz, akkor oké, hogy pántos felsőbe vagyok.
0: De komolyan, mi van, hogy mondjuk nem lett volna nála egy póló, vagy most tételezzük fel, hogy elmentek így, ugye egy száz trikóba, vagy ilyen nyári ruhába, és nincs nálatok egy póló, mert azért valljuk be, az ember nem mindig tart magánál egy plusz pólót.
2: Igen, valójában a nyáron megyek valóban pántos felső, az nem viszek magammal pólót, pulcsit, meg ilyesmit, mert nem fogom felvenni, mert meleg van rohadtul.
0: Persze, de tehát, hogy meg tudom érteni ezt a szituációt amúgy egy bizonyos helyzetekben, például akkor, amikor egy templomba mész be, mert ott igenis nem dobja ki az ember a vállát. Ott magadra veszel valamit, hogyha van egy célod, hogy te ma bizony elmész ebbe és ebbe a templomba, akkor viszel magad egy pulcsit, vagy visz
2: igen,
0: olyan felsőbe mész, mert ott
2: az a tisztelet. Nem illik, meg egyébként is hideg van. Például
1: de egy kórházban,
2: éttermekben is tudjátok, nem lehet fürdőruhába bemenni meg.
3: Hát de meg nem értem, persze, hogy miért zavarja a kórházat egyáltalán az, hogy pántos például a póló vagy a ruha. Tehát én értem, nyilván nem fogok besétálni egy teljes fürdőruha szedbe egy tangába, még melltartóba. De most, hogyha valami bajom van, és éppen ez van rajtam otthon, és gyorsan meg kell mennem, de mondjuk mentőt nem akarok kívni, akkor bemegyek.
2: Igen, tehát nem vagy olyan rosszul, hogy egy mentőt kihívjál, de elég rosszul vagy ahhoz, hogy a kórházba bemenj. Azt szerintem már elég indok azért, hogy ott legyél.
3: Ugye ki vannak általában, itt Fehérváron is írva, ezek a fokozatok, hogy mi mennyire súlyos fokozat. Na és mondjuk, ha például beleesel pont ebbe a vörös zónába, de újatlan van rajtad, akkor a doktor közli veled, hogy szia, Léci, amúgy figyú, életveszélybe vagy, de azért menjél haza, öltöz már át, mert azért így mégse tud le kelletni, mert tudod, ezek a vállak azért nagyon felkeltik a figyelmemet.
2: Túlmutatós. De egyébként azt írja, hogy sürgős ellátásra nem vonatkoznak az elejírások, szóval, hogyha te annyira nagyon haldokolsz, akkor nem fognak téged még átöltöztetni gyorsan, hogy inkább, hogy ne legyél fürdőruhába.
1: Jó, meg a másik, hogyha meg hasonlónak, akkor ők maguk vágják le rólad ruhát, szóval.
3: De meg nem is az, hanem, hogy ugye vannak ezek, hogy sürgős ellátásba kell, hogy részes legyél, de hogy van a között is idő, mint például mondjuk vársz egy röngerre, vagy nem tudom mire, és akkor közben valamilyen új oda megy, hogy hallod, húz már innen.
2: Tehát igen, épp ez az, hogy most a te újatlanba vagy, akkor neked meg kell várnod, amíg annyira rosszul lesz, hogy bemehess az újatlanba.
0: Véleményem szerint ez butaság, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről, szóval írjátok meg nekünk. Minden esetre mi most megyünk tovább Cat Sci-től a The Gabrielle-lel.

0: 95-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A Sri Lankai légierő buddhista szerzeteseket vetett be azért, hogy legyen végre eső. Buddhista szerzetesekkel a fedélzetén szállt az aszályos területek fölé a Sri Lankai légierő egyik katonai gépe, hogy esőért imádkozzanak. A helyi meteorológiai szolgálat szerint a dél-ázsiai szigetországot az El Niño időjárási jelenség miatt még a következő hónapokban is súlyos szárazság fenyegeti. Ezt követően azonban özönvízszerű esőkre lehet számítani, hogy ismét egy aszályos időszak következzen. Amúgy én erről az El Niño-ról hallottam.
1: Ez Nino, úgy van, hogy kell mondani Nino.
0: Nem, Niño.
1: Biztos, hogy nem Niño.
0: De, Niño. A, de ne, én onnan Niño, mert a Niña az a nő, a Niño, meg a férfi. Én ezt onnan tudom, hogy a keresztapukám spanyol, szóval ezt tudom.
1: Niño, oké.
0: Niño.
1: Akkor El Niño.
0: El Niño. Hosszan mond az enyt. Niño.
1: Az azt mondom, El Niño lesz.
0: Niño.
1: Niño.
0: Szóval én ezt onnan ezt erről hallottam, mert apukám nekem ezt egyfolytában hajtogatta, hogy ez van, és hogy ez itt lesz, és hogy mik lesznek. Szóval én erről
2: már hallottam. Ez egyfajta ilyen természeti dolog, hogy a két kontinens között az egyik irányban meleg levegő halad, és a másik irányban pedig száraz, ilyen hideg van, én és ez miatt igen.
1: Várjatok, én ezt értem, de most itt beszélgettek mindenféle ilyen természeti, hogy hívják rá, de ti nem hallottatok, buddhistákat vetettek be, hogy eső legyen.
2: Ó, tényleg ez lemaradt.
0: Ja, igen.
2: Szerzeteseket.
0: Szerzeteseket.
2: Voltak is szerinteteket? Ilyen esőtáncot csináltak?
1: Én azt olvastam
2: a cíkben. Nem, az volt, hogy imádkoztak.
1: Igen, az volt a cíkben.
2: Táncolva?
1: Hogy, hajna. Remélem, én esőtáncot jártak. Na, de hogy az volt a cíkben, hogy ilyen vadászgéppel vagy katonai géppel, míg a katonák ilyen palackokba szentelt vizet locsoltak a földre, ők addig így, imádkoztak.
2: Hát is így is lehet esőt
0: csinálni, locsolnak. Egy buddhista szerzetes lennék, aki éppen a családdal megy XY helyre nyaralni.
2: Most telepeződtél, ez a titkos életed, ugye mire?
0: Valójában én voltam az egyik Sri Lankai buddhista.
2: De a szerzeteseknek van családjuk? Szerintem nincsen.
1: Szerintem sincsen.
0: Hát nem tudom, hogy a buddhisták
2: nem
0: hogy
2: a
0: csinálják.
2: De a szerzeteseknek együtt élnek,
1: szerzeteseknek is. A másik szerzetesek a családjai.
2: Igen,
1: ez
2: úgy
1: az,
2: hogy így.
1: Ez ilyen normált kötelék.
0: Akkor én vagyok a szerzetes, és akkor elmegyek Janival a másik szerzetesre nyaralni. De ha mondjuk én szerzetesként éppen a Ibiza felett repkedek, és akkor elkezdem mondani, hogyha akkor esőt teremtek?
1: De persze. Kell hozzá a szentelt víz.
0: Ja, hogy a szentelt víz? Értem,
2: és a tánc,
0: már.
2: Ne feledjük el a táncot. Nagyon szeretnék
1: nem
2: látni
1: tíz
2: szerzetes, fekete, ilyen dementor embert, akik
0: én pirosban képzelem el
2: egy repülőn.
1: Én úgy képzelem el őket, hogy nekik ilyen,
0: piros.
1: Tudjátok, vagy narancssárga.
0: Nekem pirosat, ilyen mély vörös.
1: Én úgy tudom elképzelni a ruhájukat, mint tudjátok ezek a... hogy mondják
0: a
1: ezeket?
0: Papír ruhák?
1: Nem, az indiaiaknak, tudod, mint amik vannak.
0: Ja, ezek, tudom, hogy ezek a...
1: Meg amit lehet látni itt a kínai videókba, TikTokon, ilyen kis szarú, vagy mi a manók.
0: Tudom, miről a beszélsz.
2: Tehát a buddhista szerzetesek, ők olyanban vannak, ilyen piros, meg narancsárga,
1: tudom,
2: tudjátok, ilyen lebernyekben.
0: Olyan, hát olyan, mint egy, igazából, mint egy pap.
2: A filmekben, amikor szokott lenni egy ilyen szerzetes karakter, aki nem tudom, törökülésbe ül és lebeg, meg ilyenek.
0: Ja, a szőnyegen.
2: Azok így róluk, tehát akik így
1: az Aladdin.
2: Például.
1: Tehát, ja, de hogy így,
2: azok így róluk vannak mintázva.
0: Ha esetleg te buddhista szerzetes vagy, akkor kérlek hozz nekünk esőt, mert úgy érzem ránk fér. Minden esetre mi most hallgassuk meg Miley Smith és Neil Horan közösét, a Drive Safe-et.

0: mindig több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. Lassíthatja az öregedést, ez a mesterséges intelligencia segítségével előállított gyógyszer. A mikrofonnál Hedrik Mira. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-Pardus harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derült ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt, mint a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípő testarányban, azaz a férfiak és a nők csípő testaránya hasonló volt, szemben a Homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a Homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípőízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előny biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer a rendoszertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine, egy mesterséges intelligenciai gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a rentoszertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák élettartalmukat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A tavalyi esztendő után ismét nagyszabású MMA gálának ad otthont november 13-án a Met Arena. A nemzetközi ketrecharc gála sztárokat, parázscsatákat, fantasztikus hangulatot és látványos showt ígér. A sajtótájékoztató végén a magyar versenyzők elmondták, hogy nagy erőbedobással készülnek a novemberi gálára, szemük előtt csak a győzelem lebeg, majd arra buzították a székesfehérváriakat, jöjjenek ki minél többen a rendezvényre. Garantáltan remek élményben lesz részük.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 20 fokokat mutathatnak a hőmérők.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Rocsalov Maja, Hedrik Mira, Bali Villő és Sarfjanka. Most szó lesz a Sztárban Sztárról, és arról, hogy egy napány miatt tört ki verekedés egy görög strandon. De mindezek előtt érkezzen Davidtől a Félit.

0: 95 táskarádiót, te is beleférsz. Napágy miatt tört ki verekedés egy görög strandon. Szemtanúk szerint a két férfi Aténtől nem messze strandon került összetűzésbe, majd a szópárbaj hamar tetlegességig fajult. A verekedésben végül mások is részt vettek. A helyszínen káosz alakult ki, a sikítások pedig még a strand másik oldalán is hallatszottak. A fiatalabb, 76 éves férfit a kiérkező rendőrök letartóztatták. A vele lévő 21 éves nőt szintén bilincsbe vitték el, de őt később szabadon engedték. Az ő arcán is sérülések látszottak. A verekedés közben a 82 éves férfi összeesett. A beszámolók szerint már a mentők kiérkezése előtt megkezdték az újra élesztést, végül a kórházban elhunyt. Az áldozat állítólag épp másokra várt egy lefoglalt napágynál, amikor a konfliktus kirobban. Azt egyelőre vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a férfi halálát. Hát ha őszinte akarok lenni, a hír alapján valószínűleg nem hirtelenséggel hunyt el a férfi. Ugyanakkor mint két idős férfiről beszélünk.
1: Na várj, amikor olvasod, én nem hittem, hogy ebből az lesz, hogy az egyikük meghal a végén.
0: Én sem.
1: És azt hittem, hogy normális
0: én
1: sztori lesz.
0: Számítottam. Először is nekem valami feltűnt az itt témától eltévő, de vele volt egy 21 éves nő, egy 67 éves férfi, vajon miért volt vele? Mindegy.
1: Igen, érdekes. Korkülönbség erős.
0: A másik...
1: De ki tudja, lehet a lánya volt.
0: Lehet amúgy, lehet, vagy valami ilyesmi. Nem viszont... Viszont azt nem, egyszerűen rengetegszer voltam szemtanúja olyannak, hogy az idősök kezdenek egy konfliktust. És legyen szó egy fiatallal szemben, legyen szó egy vele egy idősnek, egy idősebbel szemben, akkor is nagyon-nagyon sokszor van az, hogy egy idős kezdi. Én azt szeretném tudni, hogy ebben az esetben az napágy annyira fontos volt, hogy itt verekedésig kellett
2: de
0: menni.
2: Most gondolj bele,
3: annyira
2: hogy...
3: fontos volt, hogy meghalljon valaki.
2: De most gondolj bele, mi van a sírjára írva, vagy nem tudom. Szeretettel és elhunyt egy napágy miatt.
1: Jó, ez biztos
2: egy napágy.
1: Jó, ez biztos, hogy nem írnák rá senkinek a sírjára.
2: Jó, viccesen.
1: Én amúgy hát a külkös embereknek talán a családnak annyira
2: nem. Megölt egy napágy.
3: Én amúgy ezt úgy tudom elképzelni már, mint abban, amit most Semira felolvasott, hogy ez a férfi, ő ott volt, tehát, hogy ő alapvetően nem szeretett volna ebben részt venni. Ő várta a lefoglalt napágyjal, gondolom, a család többi tagjára.
1: Igen, tehát a család foglalta le, gondolom, ja.
3: Igen, és hogy valahogyan mégis belekeveredett, és hát 80, mennyi volt? 82?
1: 82, 8, igen.
0: Hát volt egy 76 éves, és egy aki meghalt, az 82
3: éves.
0: Na,
3: 82 éves volt, ez egy 82 éves az egészségrendszered, meg az ilyenek, azok már nem annyira jók. Szerintem hát annyira a stressz az okozta neki ezt, hogy igen, kapett kapunt.
1: Ja, hát még az is lehet, hogy nem tudom, infarktus kapott, és semmi köze nincs az egészhez. Tehát, hogy
3: ja, szegény most úgy van beállítva, hogy meghalt egy napány, mint a szudat közben a magas vérnyomása elvitte a csávveszunkat.
1: Hát épp az, hogy még nyomozzák, hogy miért halt meg, hogy ne
3: hát boncolás, kérlek szépen, ez nem is tudom, ez egy pár napja már megtörtént azért.
1: Hát jó, de azért, nem fogják, amit megvannak az eredmények, rögtön nyilvánosságra kerüljön minden, tehát azért
3: de
1: az
3: én sem. Nem is ezt értem, hanem, hogy egy pár napon belül boncolásnak már meg kéne lennie, és hogyha már ekkora hír lett belőle, akkor már miért nem mondják el, hogy figyú, amúgy lehet, hogy egy lőtsebb miatt halt meg, nem is a napágy miatt, tehát, hogy
1: lőtsebb miatt, hogy került fegyver a képbe?
2: Ez a napágyal, meglőtték a napágyal.
3: Ja, igen, amúgy a napágyat rálőtték.
1: Igen.
3: Igen, egy ágyúból a napágy így kijött, és így puff, és
2: tudod, nem hallottál még róla? Tök híres dolog.
3: Amúgy igen, véletlen, hol lesz barlangba?
1: De egyébként szerintem, tehát én azon gondolkodom, hogy akkor ez a férfi várt, ugye, családja lefoglalta a napágyat, és ott várt. És hogy lett ebből vitetett? Mi a 76 éves pali belekötött, hogy adja már oda
3: szerintem
1: a napágyat?
3: Szerintem ő nem.
1: Mert hogy verekedés lett belőle. Mert az volt, hogy eredetileg elkezdtek vitatkozni szóban, és utána kezdtek el verekedni.
3: De nem a nőci, meg a 70 nem tudom hány éves csávesz kezdett el vitatkozni?
1: Nem, a kettő öreg csávon.
3: De várjál, nő... volt egy fiatalabb csávon, meg ez a 70 valahányos nem.
0: Nem, nem. 86 és 82 éves.
1: A 76 éves volt a fiatalabb csávon.
0: Minden esetre ti ne veszekedjetek napágyért, hanem inkább hallgassátok meg Ariana Grande-től a 7 That I Made You Love Me-t.

0: 90-től Táska Rádió, te is beleférsz. A Sztárban Sztár legújabb évadában 12 énekes méretteti meg magát. A show műsor rögtön egy drámai fordulattal zárult, ugyanis a szabályok értelmében már az első adás végén két versenyzőnek búcsúznia kellett a versenytől. Gallus Niki volt az egyik első kieső, akinek a fiatal párja is reagált az azonnali búcsúzásra. Gallus Niki és Kohanski Roy búcsúztak a versenytől. Előbbi Katona Klári Hello című 1982-es dalával lépett színpadra, és bár számos néző szerint a zsűri alulpontozta az egyébként megható produkciót, végül mégsem sikerült továbbjutni a következő adásba. Nikit a 23 évvel fiatalabb szerelme, Pazicski Tibor, Tóni is élőben támogatta a stúdióból. Én bekönnyeztem, számomra a legjobb vagy, Nikim. Szerelmem, szeretlek, írta ki meghatódva Tóni. Hát számomra ez amúgy kicsit fura, mert hogyha van egy párja, akkor miért ilyet? Miért ír? Miért mond ilyet a gyerekkori szerelme?
1: Bármi.
0: Mert itt azt írta, hogy ugye a Gallus Niki volt az egyik első, aki kiesett.
1: De nem, de ez a Tony, ez a párja.
2: Igen, igen, és a pasia, ez a Tibi, Tibor, Tony, valaki, és ő mondta, amivel fiatalabb, mint a Niki.
0: Ja, értem. Akkor oké.
2: Akkor oké?
0: Hát, mármint, hogy nem, vagyis most nekem mindegy.
1: Éljenek boldogul, de igen, hogy a 20, abból, tehát, hogy 23 éve fiatalabb szerelme, ez a Tibi, tehát ő a párja.
0: De mennyi idős a Gallus Niki, vajon?
1: Hát fogalmam
2: nincs. Őszintén még életem nem hallottam a nevét.
0: De ismerős ez a Gallus név.
3: Nekem fogalmam is, hogy kicsoda ő, de amúgy néztétek ezt tegnap este?
0: Nem néztem.
1: Én sem néztem most.
3: Nem néztem, mert nekem mára kellett tanulnom ugye dolgozatokra, de hogy nekem anyukám nézte, és hogy azt mondta, hogy elvileg ez a, hogy hívják, mert nem annyira színvonalas, mint régen volt. Tehát, hogy emlékeztek, hogy régen mekkora nézettsége volt ennek az egésznek, a viccek.
1: Mármint a Sztárban Sztár.
3: Igen.
1: Tehát most a műsorra beszélsz. Egyébként igen. Én kicsit úgy voltam, tehát, hogy tavaly, nem tudom, akkor még néztem, mert tök vicces volt, mi az én műsorokban a válogatókat szeretjük a leginkább, mert azok azért viccesek, de azért vannak szép hangok is, tehát, hogy kb. Az a legjobb része a műsornak, és most már nem tudom, nekem így a zsűri se olyan nagyon szimpatikus.
3: Mert például, ugye van az X-faktor.
0: Ja, annak a zsűri, beszélni.
3: Annak a zsűri sízéját, az teljesen átment ripacskodásba.
0: Amúgy őszintén szólva, hát most egy kicsit ez lehet, hogy megosztom, mit mondok, viszont én nekem szerintem az a tehetségkutató, ami a legjobban tetszik, az még mindig az X-faktor. Ugyanis nekem a csillag, ugye most talán volt ez a Csillag születik, vagy Megasztár.
3: Igen, a Csillag születik, mind a kettő volt.
0: De amiben most a Marics Peti van, az a Megasztár. Na hát én a Megasztárba belesekottyantottam őszintén, szóval mert nem érdekel. A Sztárban Sztár még azért érdekel, mert benne van a Stóbuci.
3: A Sztárban Sztárok azért nagyjából megtartották a zsűriüket. Tehát, hogy nagyon minimális. Tehát, hogy nem úgy cserélték le, hogy így egyből lecserélték valamit teljesen újra, hanem azért a régi embereket, akik nem megtartották.
1: De két évvel ezelőtt, vagy két évaddal ezelőtt még teljesen más volt a zsűri. Tehát azóta már teljesen mindenki.
3: De minden évadnál újabb a zsűri. Tehát, hogy egy-egy embereket
1: nem
3: egészen. Ugye a legeslegelső
1: nagyon sokáig ugyanaz volt végig egyébként.
3: Ugye a legeslegelső Sztárban Sztárnál ugye a Majka volt, a Joci, a Tóth Gabi, meg a nem tudom kicsoda, ők négyen voltak, aztán a Majka meg a Joci átiratkozott a TV2, vagy RTL, valamely másik csatornában.
1: Tehát a Tóth Gabi, a Babett, a Joci, meg a Majka, ők szerintem egy-kettő, esetleg három évadon keresztül, ők így voltak végig egyébként mind, és utána volt az, hogy ugye a Majka meg a Joci átiratkozott, és onnantól lett így szépen lassan lecserélgetve az egész bagázs egyébként.
3: Igen, de ők legalább lassan voltak, nem az volt, hogy meg régi embereket
1: hoztak,
3: igen,
1: nem az volt,
3: értenek a szakmához, tehát nem beraknak. Na bocsánat, én nagyon szeretem a Maricsot, most berakni őt egy zsűrihez úgy, hogy nem tudom, van x3 vagy 4 év tapasztalata ebben.
2: Jó, szerintem abban megegyezhetünk, hogy lecserélődtek nagyon az emberek, de mindenkinek van tapasztalata, és ebből igazolja, kihozhatnak valami újat.
0: Az biztos. Én kíváncsi vagyok, hogy nektek erről mi a véleményetek, és melyik műsort szeretitek a legjobban, de most következzen Jungle-től a Beckon 74.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. Ken lett Lenny Kravitzből. A mikrofonnál Sarf Janka. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kiryat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy addig ismeretlen ókori településen működtetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásadásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaszállítják Kiryat Gat új, Karmégat nevű lakóegyedébe, és egy parkból állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak, és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. Amíg szokatlanul széles, közel 4 méteres, ezért megfelelő szállítójárműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. A Vicky sztárjai jövőre ismét együtt álltak volna színpadra Londonban Stephen Sondheim musicaljének új feldolgozásában, amelyet a kulturális és művészeti központként működő Barbican-ben mutattak volna be. Ariana Grande azonban visszalépett a szereptől, miután úgy döntött, egy időre háttérbe vonul a nyilvános szereplésektől. Nem sokkal később Jonathan Bailey is bejelentette, hogy távozik a produkcióból. A kialakult helyzet miatt a producerek hétfőn megerősítették, hogy az előadás 2027-ben nem kerül színpadra. A Barbican-ben 2027-re tervezett vasárnap a parkban George Joy című produkció az előző ütemterv szerint nem valósul meg. Az Empire State Productions megtartja a produkció jogait azzal a szándékkal, hogy az előadást 2028-ban mutassa be. Lenny Kravitzről mintázták Barbie párját, Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó, dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját a kosárlabdasztár LeBron után Lenny Kravitz ihlette, írja a Kirké kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatása volt korunk könnyű zenéjére. Az ismert székesfehérvári fotográfus Kis László képeiből nyílt kiállítás a Pelikán galériában. Az Egyenes képek című kiállítás október 16-áig, hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között látogatható. A belépés díjtalan, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A kínai iskolás lány Yu Zidi mindenkit ámulatba ejtett az ázsiai játékok nyitónapján, Tokióban. Versenyrekordot megdöntve nyert aranyérmet a 200 méteres pillangóúszásban, méghozzá olyan teljesítménnyel, amelyet ő maga csupán közepesnek minősített. A 13 éves versenyző 2 perc, 5 másodperc, 8 tized másodperces idővel szerezte meg első jelentős aranyérmét, ez az eredmény ázsiai játékok rekordnak számít, és közel fél másodperccel múlja felül honfitársa Chang Yufei 3 évvel ezelőtti csúcsát. Yu, akitől azt várják, hogy meghatározó szereplője lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpiának.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.

97 a Táskarádió, te is beleférsz, ez a Vekkár, a mikrofonoknál Hedrik Mira, Rocanov Maja, Sarfjanka és Bali Villő. Meglepő produkciókból és különleges hangokból nem volt hiány az X-Faktor 2026 első válogató adásában, illetve újra fellángol egy bizonyos egészségőrület. Mindjárt hozzuk a részleteket, de előtte érkezzen Doja Cattal a Jealous Type itt a 97-en.

0: kilenc fejtetes kredióta is belefért. Leragasztják a szájukat, hogy jobban aludjanak, de életveszélyes lehet az újra fellángoló egészségürület. Néhány hete a természetgyógyászatért díjjal kitüntetett Spicer Gyöngyi, vagy ahogy sokan ismerik, Soma Mama Gésa, közzétett egy bejegyzést, amelyben betapasztott szájjal látható, és feltehetően alváshoz készülődik. Azt írja, hogy amióta elkezdte a Buteyko légzés tanfolyamot, azóta leragasztott szájjal alszik, és javult az alvás minősége. De állítólag veszélyes lehet, hogyha nincs orvosi felügyelet.
1: Hát nyilván megfulladsz.
0: Hát figyelj, leragasztod a szádat, bedugulsz az éjszaka alatt, nem veszed észre, és megfulladsz.
2: Amúgy van erre egy csomó, láttam egy csomó ilyen videót. Nálam a nagybátyám olyan, hogy elalszik, ő elkezdi orrán venni a levegőt, és utána van egy idő, amikor ilyen nagyon mélyen alszik, akkor a száján veszi a levegőt. És nagyon sokszor ugye a száján lélegzik, az pedig nincs bedugulva az orra, csak a száján lélegzik. És ugye ez horkolással is jár általában, hogyha az ember a száján lélegzik, és pont a hétvégén volt szóban ez a tapaszt, hogy ez mennyire segíthet neki, de beszéltük, hogy oké, de mi van, hogyha tényleg bedugul az embernek az orra, és akkor tehát, hogy ő nem veszi észre az ember, hogy nem kap levegőt.
0: Vagy tehát alszik, akkor le van, csak szépen ha alszik, akkor csak szépen lassan megfullad.
3: Nem,
1: az agynak ilyen direkt ilyen dolgai, hogyha elkezdesz haldokolni, akkor nyilvánvalóan fáj, és felhívja a figyelmedet, hogy ha amúgy haldokolsz.
3: Meg ez ugyanolyan, tehát, hogy mint például, amikor éjszaka megjönnek tőle neked a piros napok éppen. Uh-huh. Most nem tudom, hogy szép, így fogalmaztam szépen, de hogy arra is felkelsz.
1: Mi a
3: azt
1: havi
3: is érzékeled. Igen.
0: Hát nem feltétlen.
2: Én sem. Reggelre már van, tudom, hogy
0: igen,
2: van.
0: Tehát van, hogy felébredek rá, van, hogy nem, de alapvetően nem.
3: Én mindig felébredek abban a pillanatban, hogy megérzem, hogy ott van.
0: Szerintem meg tudsz fulladni álmodba.
2: Szerintem is, én támogatom a megfulladást. Mármint, hogy nem.
0: Igen, ne támogassunk.
3: Majd akkor neked fulladásos halált rendezünk, jó?
0: Inkább ne rendezünk senkinek semmi halált.
2: Nem, én már
3: inkább neked, Villó?
2: Én úgy értem, hogy
0: nem
2: az ötletet támogatom, hogy fulladásos
0: halált. Az elképzelés.
2: Igen. Na jó, az
0: szerintem
1: csak mélyebbre ásod magad.
0: Korán van még ez.
2: De amúgy ti kipróbáltok?
0: Nem. Biztos, hogy nem.
2: Hát én lehet.
0: Én biztos, hogy nem. Egyébként én is láttam ilyen videókat, mire? Hogy tudjátok mit? Ilyen olyan videókat, hogy ilyen reklámozták, hogy jaj, ilyen, tudjátok, ez a ilyen nagyon teátrálisan előadott, amikor fekszenek az ágyba, és akkor a nő így fölkel, és ilyen nagyon idegbe van, mert hogy a pali a horkol, és akkor hoz egy ilyen tapaszt, ráragasztja az arcát, és utána így visszakuckózik, és milyen jól alszik, mert hogy a pali nem horkol, mert az arcában ez a...

0: 95 Táskarádió Te is beleférsz. Meglepő produkciókból és különleges hangokból nem volt hiány az X-Faktor 2026 első válogató adásában. Gáspár Laci szamuráj alteregójával tért vissza, Baj Alex és Gáspár Laci állva ünnepelték az X-Faktor első versenyzőit, Szolér leoltotta Baj Alexet, Majka pedig nem kért mentortársai kritikáiból. Egy rekord is született, egyszerre 160-an mondtak nemet az egyik versenyzőre. A továbbjutók közül volt, aki a nagymamájával ünnepelt a színpadon, és az egykori élősós versenyző, Bagosi Alexa pedig lányát kísérte el a válogatóra.
1: Én amúgy láttam ezt, és annyira... Nagyon, tehát, hogy én nagyon X-faktor fanatikus vagyok, de csak a válogatót nézem, amúgy az élősó az meg a több

0: az, aki mindig szétvár minden egyes X-faktorban egy gitárt a színpadon.
1: Igen, úgy van, minden egyes évadban visszajön, és mindig szétver egy gitárt.
0: Igen, és énekel egyet, de azért szétver egy gitárt. De amúgy számomra a mostani zsűri, a Gáspár Laci a kedvenc, tehát hogy egyértelmű, hogy kell az X-faktorba, az szerintem a By Alexis, a Majka is, viszont kövezzetek meg, én ezt a csajszit nem ismertem.
2: Melyiket?
0: Ez a Soler, nem tudom, hogy jól kell.
1: Soler, azt hiszem úgy kell kiejteni a nevét.
0: Én ezt a csajszit nem ismertem.
2: Fogalmam
0: amúgy
2: sincs, hogy ki ez a csajos.
0: De amúgy aranyosnak tűnik, meg minden. Szóval szerintem amúgy nagyon jó az X-faktor most, és tegnap nem. Milyen vasárnap volt, szombaton volt, szombatonként van. De nagyon jó volt, én nézem.
2: Hát ez a szárban vasárnap.
1: Én erről a csajról egyébként úgy hallottam, hogy az is szerintem egy X-faktor kapcsán jött fel. Sőt, nem is. Az volt, hogy volt itt szám a rádióban. És itt nálunk ment egy Soler szám, és fölírtam valamiért, és a Jászmin mondta nekem szerintem, hogy ő egyébként egy magyar előadó, és hogy neki, és hogy ő most újabban lett felkapva, és hogy egyébként tök jó számai vannak meg minden.
0: És magyar számai vannak?
1: Igen, szerintem.
0: Ez magyarul énekel?
1: Igen, én úgy tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de úgy tudom. De hogy ő egyébként magyar előadó, és hogy elvileg tök jó. Úgyhogy én már hallottam róla, viszont én az X-faktort meg nem néztem még.
0: Volt egy olyan jelenet, hogy tehát úgy képzeljétek el, hogy az X-faktor válogatón a Gáspár Lacin egy ilyen szamuráj öltözet volt, úgy nézett ki, mint egy szamuráj, és
2: mindig annyira nevetségesen öltöztetik be a zsűritagokat.
0: És voltam, talán ez a második selejtező, vagy mi ez, válogatónál igen, volt, amikor egy szamuráj kardot adtak neki, meg az elmúlt nem tudom hány évből képeket, meg videókat vetítettek le, benne volt az, hogy mennyit csalja haza magadnak, meg ilyenek, tehát hogy meg a mikrofondobálós izék, szóval, hogy ilyenek voltak. Kicsit amúgy nekem olyan érzésem volt, mint akit így elbúcsúztatnak, de amúgy hál' Isten nem, szóval megnyugodott a lelkem.
1: Írjátok meg, hogy ti nézitek-e a műsort, és hogy mi volt számotokra a legemlékezetesebb pillanat benne, most pedig menjünk tovább Disclosure és Leon Tomasz közösével a Deeperrel.

0: Sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. Lassíthatja az öregedést, ez a mesterséges intelligencia segítségével előállított gyógyszer. A mikrofonnál Hedrik Mira. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-Pardus harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derült ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt, mint a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípő testarányban, azaz a férfiak és a nők csípő testaránya hasonló volt, szemben a Homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a Homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer a rendoszertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine, egy mesterséges intelligenciai gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a rendoszertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák élettartalmukat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A tavalyi esztendő után ismét nagyszabású MMA gálának ad otthont november 13-án a Met Arena. A nemzetközi ketrecharc gála sztárokat, paráscsatákat, fantasztikus hangulatot és látványos sót ígér. A sajtótájékoztató végén a magyar versenyzők elmondták, hogy nagy erőbedobással készülnek a novemberi gálára, szemük előtt csak a győzelem lebeg, majd arra buzították a székesfehérváriakat, jöjjenek ki minél többen a rendezvényre. Garantált a remek élményben lesz részük.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 20 fokokat mutathatnak a hőmérők.

Hétfejtő Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Vekkár. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Rocanov Maja, Sarfenka és Bali Billő. Az utolsó fél órában szó lesz a Netflixen taroló Kruger sorozatról, illetve négy japán étkezési szokásról, amely meghosszabbíthatja az életünket. De mindezek előtt érkezzen Témin Palától a Loser.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. 4 japán étkezési szokás, amely meghosszabbíthatja az életet. Sokat tanulhatunk a kultúrájukból. Inkább többféle ételből egyél, kevesebbet, mint egyből sokat. Zöldséget egyél sokat, egyél gyakrabban halat, és ne edd tele magadat.
1: Ó, de hát abban mi a vicces?
2: Egyébként jó tanácsok. Mármint, hogy
0: ezek
2: hasznosak.
0: Oké, a halason kívül nekem ezek eddig nem voltak. De nagyon szeretem a halat, de azért nem fogok minden nap halat enni.
1: Ja, ez igaz.
0: Tehát, hogy én értem, a japánok, sushi, ilyen hal, olyan hal. Szeretem a sushit, nincsen vele bajom. Nekem fél évente egy így bőven elég belőle, így köszönöm.
2: Nem is tudom, lehet, hogy valahogy így nekünk, szerintem a mi kultúránknak annyira a halas ételek olyan nagyon nem képezik részét, mert vannak dolgok, oké, nem tudom, mondjuk halászlé, meg nyáron a hekket eszik nagyon az emberek, meg
0: mert
2: minden.
0: Ezek de vannak hogy, nálunk ugye a Balatonban.
2: Igen, de hogy annyira nagyon nem, és szerintem inkább ezért nem eszünk annyira sokat halat.
1: Ja, magyarok inkább ilyen marha emberek.
0: Szó szerint.
2: Nem is tudom, hát ilyen hogy hívják ezt? Ilyen baromfi, meg elszasonlókat eszünk szerintem leginkább.
0: Inkább ilyen állati húsokat eszünk, tehát nem ilyen halat.
2: Hát a hal is állat.
0: Én értem, de akkor olyat mondok, ami füvet eszik, nyam, a zölde.
2: Szárazföldi állat, gondolom, arra igen. Gondolsz, hogy olyasmiket eszünk.
0: Igen,
2: hát igen,
0: meg ugye mi magyarok nagyon, nagyon szeretünk ugye vadászni, tehát nyúl.
1: Igen, majd nagyon szeretünk vadászni.
2: Egyébként igen, a vadhúst is elég
0: fogyasztják. Vadhús az nálunk elég éppen van épülve az étrendben. Mondja, mondtad, hogy halászlé, tehát hogy azért az sem egy mindennapi fogás azért.
2: Nem, az is inkább úgy értve, hogy arra mondtam, hogy a kultúrának mennyire része, és hogy a halászlé az ilyen karácsonyi kaja szokott lenni, meg ilyesmi, és ilyen más halas ételt, amit ilyen annyira nagyon ennénk, olyat én nem tudok egyébként
0: mondani. Én lazacot bármikor tudok enni.
1: Az jó, de finom. Az nem feltétlenül magyar dolog.
2: De az nem, része, nem annyira része a kultúrának, ellenben valóban nagyon finom. Oh, füstölt lazacot mondja.
0: Igen, szeretem. Meg ugye ez ne teljesen tele magadat, tehát, hogy
2: ez jogos, csak ha van valami kaja, ami nagyon finom,
1: ami nagyon sok van belőle, akkor
0: nagymamád megcsinálja a kedvenc kajádat, és habzsidős van, és hamnyam.
2: Igen, és így muszáj, és úgy abban, hogy tele vagy, de muszáj még enned, mert finom, és még fér beléd, hát olyankor én nem tudom megállni, és elszek. Sok zöldséget enni. Én elég sok zöldséget szoktam enni. Egyébként én anélkül nem is szeretem, mert olyan száraz a kaja.
1: Akkor ezt megosztjuk.
2: Tehát, hogy ezt egyébként úgy szeretem. Inkább többféléből együnk kevesebbet, mint egyből sokat. Én alapból is így szoktam enni, már csak azért is, mert tudjátok, vannak ilyen családi rendezvények. Nem tudom, és mindenki az ilyen-olyan kaját. És én szeretem mindegyiket megkóstolni. És akkor meg inkább mindegyikbe leszek picit, és úgy szoktam.
0: Gondoljátok végig, hogy ti milyen egészséges ételeket tudtok bevinni a mindennapjaitokba, ami a hosszabb életért ad nektek lehetőséget, de most mi hallgassuk meg Coldplay és DNA közösétől az Olemai.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Az utolsó, amiről ma beszélni fogunk, az egy elég érdekes téma számomra, meg gondolom Janka számára is, mert most a Netflixen befutott ez az új sorozat, mint tudjuk a Kruger, vagy magyarul az evezős lány. Na most ez a sorozat a top 10-ben, a Netflixben már második hete, most már lassan harmadik hete benne van, ami azért elég nagy szó. És hát ugye egy sorozat nem lehet teljesen kiegészülve ez a szerelmi háromszög nélkül, úgyhogy Janka, felteszem a nagy kérdést, Team Josh vagy Team Cam?
1: Határozottan Team Josh.
0: Miért?
1: Nem tudom, nekem Cam soha nem volt így szimpatikus. Mármint, hogy ezt így az összes könyvben meg filmből tudom, hogy a jó fiú, aki is Golden Retriever, az nem annyira kapja meg soha
2: a csajt. Na várjatok, mert én meg nem láttam sorit, és lehet, hogy a hallgatók között is van, aki nem látta, úgyhogy egy kicsi leírás szeretnék, hogy így ez miről szól.
1: Egy csaj elmegy egy kis helyre, mert kicsit csorú lesz a családja.
0: Igen, és tehát egy helyre. Az van, hogy van a csaj, ez a Tigen Tao.
1: Igen.
0: És hogy, mint kiderült, az apukája egyébként ilyen nagyon nagy gazdag volt, ilyen befektetős, rengeteg szálloda izéjai voltak.
1: Viszont kiderül, hogy csalt.
0: Csalt, tehát, hogy lopott a pénzből, meg ahogy hívják, az FBI elviszi őket, és így a család, ugye az anyukája a Tigennek, meg ő ugye egyedül maradnak, visszamennek oda, ahol az anyukája felnőtt, abba a városba, ahol van ott egy ilyen elit iskola egyébként, igen, ami egyébként tök vicces, mert az az iskola ugyanott forgatták az Utódokat, ha megnézed.
1: Tényleg, azért volt olyan ismerős.
0: Igen, én is nézem, mondom, és így néztem, hogy ez nekem miért ismerős, és pár nappal később feldobta nekem a TikTok, hogy ez ugyanaz a hely.
1: Azért volt ismerős.
0: Igen.
1: Na igen, és akkor ugye a csaj eddig ilyen nagyon nagyon elismert, nagyon jó ilyen evező volt.
0: Ugye evezett egyénibe. Viszont...
1: De nem az a kenú vagy kajak, hanem amikor hátrafele mész, és
2: tudom, mi az evezés.
0: Igen, amit a Jászmin is csinál.
1: Uh-huh.
0: Na, igen. És akkor van-e ennek a sulinak
1: evezőcsapata, de csak fiú.
0: Igen.
2: Aha.
0: Na most a Tigen este belopózik oda, hogy hívjákhoz, és kilop egy hajót, amitől ugyanis a csajosunk büntetés kap, és ott kell felmosogatnia, meg mit tudom én.
1: És akkor közül teszi a megjegyzéseit, persze, mert nagyon-nagyon érti a szakmáját, és ezért így mondja, hogy hát szerintem meg kéne serélni azt a kettő embert, meg az úgy nem lesz jó, és akkor végül...
2: És akkor így látják, hogy ő tényleg ért.
1: Igen,
2: hozzá,
1: és akkor így felveszik, és ő lesz a... Nem tudom azt, hogy hívják magyarul.
0: Az a baj, hogy én se, ez az ember, aki igazából...
1: Előül és hajtja a csapatot, így kiabál nekik, hogy hajrá.
0: Ő az irányító, ugye ő kormányozza, mivel ugye akik elveznek, akik nem tudnak kormányozni, ő
1: nem
0: kormányozza.
1: Aztán kormányosnak hívják?
0: Igen.
1: De lehet,
0: hogy úgy hívják. Valószínűleg egyébként úgy hívják. Na, és akkor van két Chávez, a Cam és a Josh. Na most elmondom neked, Cam...
2: Szerelmi háromszög mi...
0: Kemmel van a legelején.
1: Spoilereket azért nem mondjuk.
2: Ja, igen, azért nem mondjatok el mindent, de a két pali.
0: Igen, van két pali. Van a, én a Kemmet egyébként ilyen kis black-et. Tehát, hogy nekem nagyon ez a vágya.
1: Inkább Golden Retriever. Az ilyen...
0: Nekem
1: a szokásos ilyen kedves, okos, szegény, de ő annyira önfeladó.
0: Aztán a negyedik résztől kezdve egy totális bunkó, és hát igen, de hogy eredetileg, meg az elejétől kezdve, ugye ez a Josh az, aki nagyon-nagyon bunka viselkedik, majd a végére ő lesz a szimpatikus.
1: Jó, de az mindig azok a legjobb karakterek, akiknek így kiderül, hogy igazából van valami jellemfejlődés.
0: Igen. Na.
1: Hát majd kiderül, ugye?
0: Igen, én azt mondom, hogy mindenképpen nézzétek meg, mert iszonyatosan jó ez a sorozat, és jönni fog, már bejelentették a második évadja is. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Tigen kit fog válaszolni. Írjátok meg nekünk, hogy Team Cam vagy Team Josh vagytok. Szeretettel várjuk a kommenteket, mi viszont most megyünk tovább Tate McRae, Tit for Tat-tel. Szép napot nektek, sziasztok!

0: Torik, Pletykár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 8 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. Ken lett Lenny Kravitzből. A mikrofonnál Sarfjanka. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kiryat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy addig ismeretlen ókori településen működtetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaszállítják Kiryat Gat új, Karmégat nevű lakónegyedébe, és egy parkból állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak, és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét, amikve szokatlanul széles, közel 4 méteres, ezért megfelelő szállítójárműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. A Viki sztárjai jövőre ismét együtt álltak volna színpadra Londonban Stephen Sondheim musicaljének új feldolgozásában, amelyet a kulturális és művészeti központként működő Barbican-ben mutattak volna be. Ariana Grande azonban visszalépett a szereptől, miután úgy döntött, egy időre háttérbe vonul a nyilvános szereplésektől. Nem sokkal később Jonathan Bailey is bejelentette, hogy távozik a produkcióból. A kialakult helyzet miatt a producerek hétfőn megerősítették, hogy az előadás 2027-ben nem kerül színpadra. A Barbican-ben 2027-re tervezett Vasárnap a parkban Georgia című produkció az eredeti ütemterv szerint nem valósul meg. Az Empire State Productions megtartja a produkció jogait azzal a szándékkal, hogy az előadást 2028-ban mutassa be. Lenny Kravitzről mintázták Barbie párját, Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó, dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Kambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját a kosárlabdasztár LeBron után Lenny Kravitz ihlette, írja a Kirké kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatása volt korunk könnyű zenéjére. Az ismert székesfehérvári fotográfus Kis László képeiből nyílt kiállítás a Pelikán galériában. Az Egyenes képek című kiállítás október 16-áig, hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között látogatható. A belépés díjtalan, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A kínai iskolás lány Yu Zidi mindenkit álmulatba ejtett az ázsiai játékok nyitónapján, Tokióban. Versenyrekordot megdöntve nyert aranyérmet a 200 méteres pillangóúszásban, méghozzá olyan teljesítménnyel, amelyet ő maga csupán közepesnek minősített. A 13 éves versenyző 2 perc, 5 másodperc, 8 tized másodperces idővel szerezte meg első jelentős aranyérmét, ez az eredmény ázsiai játékok rekordnak számít, és közel fél másodperccel múlja felül honfitársa Chang Yufei 3 évvel ezelőtti csúcsát. Yu, akitől azt várják, hogy meghatározó szereplője lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpiának.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 Táska.

0: 87.8 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenők törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Ne is beleférsz!

0: 97.7 Táskarádióta is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Pinter Oliver és Kuruc Regina. Hallottál már arra a cégről, mely arra hivatott, hogy már tisztítsa a világ vizeit a rengeteg szeméttel? Ez a cég a For Ocean. Akárcsak egy szuperhős akciófilmben, két srác elhatározza, hogy saját kezükkel mentik meg bolygónk vizeit a pusztulástól. Ami nagyon elszomorító, hogy a történetben szereplő főgonosz az emberek, akik olyan nagy mennyiségű szeméttel árasztják el a tengereket és az óceánokat, hogy rengeteg állat életét veszti nap mint nap.
1: Na de ahogyan a szuperhősök se várják, hogy más megoldja helyettük, úgy szerencsére Alex és Andrev sem tétlenkedtek. Egy Bali szigetén töltött szörfös nyaralásuk során határozták el, hogy sok kicsi sokra megy alapon nekilátnak megtisztítani az óceánok vizét a mérhetetlenül sok műanyag hulladéktól. Nekiláttak tehát a két kezükkel megtisztítani a Bali partjait, és mindközben kidolgozták a For Ocean alapítvány ötletét, és rögtön az alapítás évében 262.714 font, azaz több mint 119.000 kg szeméttől szabadították meg a vizeket.
0: 100%-ban újrahasznosított hulladékból gyártott karkötőket készítenek, bárki megvásárolhatja az interneten vagy együttműködő partnereiken, mint az Elemvitálon keresztül. Bár a termékek árait sokan nagyon drágának gondolják, mégis a környezetről van szó, és a bevételt arra fordítják, hogy főállású szeméthalászokat alkalmaznak, akik egész éven át, heti 7 napon keresztül járják a tengereket és az óceánokat, és szemetet halásznak.
1: Ezen kívül olyan strand és tengerfenék tisztító akciókat is szerveznek, melyhez bárki csatlakozhat, akár egy nyaralás során is. Szerencsére annyira népszerűek ezek a közös környezettisztító események, hogy 2017-ben már 16 országban jelentkeztek önkéntesek, hogy tisztább és élhetőbb környezet és jövő teremtsenek világszerte. Alex és André példája tökéletesen bemutatja, hogy minden apró tett számít. A For Ocean szervezet célkitűzése, hogy elérjék az 5 millió fontnyi, azaz 2,3 millió kilogramnyi hulladék eltávolítását a környezetből. Ebben akár te is segítségükre lehetsz, akár önkéntesként, akár egy karkotő megvásárlásával, melynek bevételéből egy font, vagyis majdnem fél kiló szemét kihalászását tudják fedezni.
0: Ráadásul a karkötő árából támogatást kap a karkötő csomagolásának hátlapján szereplő tengeri állatot, élőlényt, delfint, rozmárt, bánát, tengeri teknőst, cápát, koralt, jeges medvét segítő szervezet is.

95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Wittner Nóra és Reini Csóka. A világ egyik legnépszerűbb bandája a One Direction. A One Direction egy 2010-ben Londonban alakult angol írfiú együttes. A tagjai Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson és Zayn Malik. A Brit X Factorban lettek közismertek, és ott el is érték a harmadik helyezést. A műsor befejeztével Simon Cowell kiadójával, a Psycho Musical kötöttek lemezszerződést. Összesen 5 albumuk jelent meg, a legelső az Apple Night volt, ami 2011. november elején jött ki. Ezen található nagy sikerű slágerük a What Makes You Beautiful, amit mindenki ismer.

Második albumuk a 2012-es Take Me Home, amihez Kelly Clarkson és Ed Sheeran is írt dalokat. Harmadik albumuk 2013. novemberében jelent meg Midnight Memories címmel, egy évvel később érkezett meg Ford című albumuk is. A negyedik lemez megjelenését követő turné után Zayn távozott az együttesből, utána a One Direction négy tagúként folytatta tovább karrierjét. Never tell. 2015. novemberében jelent meg ötödik lemezük, a Made in the AM. Minden albumuk első pozíciót ért el az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is. A Midnight Memories 2013 legtöbb példányban eladott albuma volt. 2020-ig több mint 70 millió albumot adtak el, amellyel minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája lett. Az együttes közel 200 díjat nyert el. 2013-ban 75 millió dollárt kerestek, amivel a második legtöbbet kereső előadók lettek 30 éves kor alatt a Forbes listája alapján. 2014-ben a Billboard év előadója lettek. Az együttes 2016. januárjában bejelentette, hogy 18

Adott egy közleményt Zayn Malik távozásáról. Az együttes első megjelenése nélküle a The Late Late Show with James Cordenben volt, ahol bejelentették, hogy folytatni fogják a munkát egy új, ötödik tag nélkül. 2016. január 13-án a US Weekly kiadott egy riportot arról, hogy az együttes véglegesen szétvált. Az író forrása szerint egyik tag se hosszabbította meg szerződését az On The Road Again Tour után, 2015. októberében. Az együttes képviselője ezt tagadták egy Billboardnak közölt cikkben. Semmi sem változott a hiátus terveiben, és mindent az együttes tagjai fognak megosztani. 2017 májusára az együttes összes tagja adott ki szóló kislemezeket. Annak ellenére, hogy a hiátus 18 hónapra tervezték, az együttes még mindig nem formálódott újra. Mindegyik tag Malikon kívül azonban megerősítette, hogy vissza fognak térni.

0: 2018. februárjában a közvélemény tudomására jutott, hogy az együttes felszámolta a turné cégét.
1: A banda 10. évfordulója. 2020. július 22-én a One Direction Twitteren, Instagramon és YouTube-on is posztolt egy képet a július 23-ai 10. évfordulójuk alkalmából. Július 23-án az együttes bejelentette egy új weboldalt, a 10yearsofonedy.com-ot, ahol a rajongók újraélhetik az együttes legjobb pillanatait. De az oldal annyira sikeres lett, hogy összeomlott a nagy rajongói igény miatt. Payne, Horan, Tomlinson és Styles mind posztoltak a saját oldalaikra, megköszönve rajongóiknak és mindaz öt tagnak a támogatásért az elmúlt 10 évben.
0: Aznap premiérelték egy közel 5 perces videót 10 Years of One Direction címmel. Azután kiadtak egy 10 éves évfordulói időbeosztást július 23-a és 28-a között, ahol videóklipek és koncertfelvételek jelentek meg minden nap. A fanok reakciója egyértelműen pozitív volt. Azon kívül, hogy a rajongói oldaluk összeomlott, a premiért is több millióan nézték, és a mai napig hallgatják a zenéket.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Manapság egyre többet jön szembe velünk az, hogy milyen káros is a ruhagyártás. Viszont egészen eddig nem kaptunk egyértelmű választ arra, hogy miért is. Szóval itt az ideje a válasznak.
1: Az első lépés a plázákhoz vezető útig a ruhák legyártása. Például a pamut ruhákhoz gyapotot kell termelni. Igen, már ez is káros a környezetre. A gyapothoz ugyanis egy halomravarírtószer és borzasztó sok víz kell. Sőt, a világ összes haszonnövénye közül a gyapothoz szükséges a legtöbb vegyszer. De nem elég, hogy ezek az anyagok rossz hatással vannak a környezetre, a dolgozók egészségét is tönkreteszik. Az egyetlen megoldás itt az organikus gyapot lenne, de ez sajnos mindössze 1% az össztermelésnek.
0: További hatalmas probléma a ruhák színezése. A festékanyagok egy része ugyanis rákkeltő vegyületeket tartalmazhat. Ezután a színezett anyag várodákba kerül, ahol nők ezrei dolgoznak ébérért. Aztán következik a szállítás. A ruhákat hajóval, vonattal és kamionnal szállítják. Az export és import viszont jelentős szénkibocsátással jár. A világszintű gyártás 1994-től 2014-ig 400%-kal nőtt. Ez körülbelül 80 milliárd ruhadarabot jelent évente.
1: Minden ruha még egy fontos és rendkívül káros folyamaton átmegy. A mosás. A mosógépek rengeteg energiát és vizet használnak fel, de a szárítógépeknek több mint 6-szor annyi energia szükséges, mint egy mosógépnek. Emellett a kritikus pazarlás és szennyezés mellett nem csoda, hogy a ruhaipar az olajipar után a második legszennyezőbb.
0: Na de itt jön a kérdés. Ha ez a folyamat ennyire káros, mit tehetünk mi, hogy megállítsuk? Az első lépés az organikus pamutra váltás, az újrahasznosított anyagokból készült ruhák előnyben részesítése, valamint a használt ruha vásárlással való megbarátkozás lehet. Az is sokat segít, ha megpróbálunk kevesebbet mosni, így nem használunk el nagy mennyiségű vizet, valamint a ruhák kevesebb szeri mosása meghosszabbítja az élettartamukat is. Ha kedvenc pólód el is szakad, ne hajíts ki azonnal az ablakon. Próbáld megjavítani, vagy ha már nem lehetséges, ahelyett, hogy kidobnád, inkább vidd el egy adománygyűjtő szervezethez.
1: Mert ez is hatalmas probléma, az a nagy mennyiségű ruha, amit minden évben kidobunk. Európában minden ember évente körülbelül 26 kg ruhát vesz fel, majd 11 kg-ot kidob. Ezeknek a kidobott ruháknak 87%-a kommunális hulladékként végzi, vagyis válogatatlan formában lerakókba vagy égetőkbe kerül. Eközben világszerte 1%-át használjuk újra a textil hulladéknak. A ruhákból a szintetikus anyagok és vegyszerek a levegőbe, a földbe és a vízbe jutnak. A biológiai lebomlásuk pedig 200 évig is eltarthat.
0: Számos kezdeményezés indult a fenntartható divat kapcsán. Például sokan több hónapig vagy egy évig nem vásárolnak ruhát. Többek közt egy magyar divatújságíró, Mengyán Eszter is vállalkozott erre. Egy vele készült interjúban arra is kitért, hogy mennyire megrémítette a ruhaipar ilyen szintű káros hatása. A gyapott termesztés, a különböző vegyszerek gátlástalan használata és a ruhák megvarrása mögötti szomorú és felháborító igazság a napi 16 órát robotoló nőkről és gyerekekről mind arra ösztönözte, hogy belevágjon a kihívásba.
1: Valamint egyre több etikus divatcég kezdett munkába, és szerencsére fejlődést mutatnak. Na de mit nevezünk etikus cégnek? Például az olyan márkákat, amelyek nem számtalan vegyszerrel és rovarírtóval állítják elő a pamutot, vagy az olyanokat, akik rendes megélhetést biztosítanak a dolgozóiknak. E cégek sokkal minőségibb ruhákat állítanak elő, amik jóval tovább hordhatók. Magyarországon elérhető cégek például a Touch Me Not, a Leslo Fashion, vagy az Oat AV.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Bali Villő, Sarf Janka, Hedrich Mira és Szigő Barnabás. Évszázadok óta tartó rejtély után kiderült, a magyarok ténylegesen leszármazottai-e a hunoknak. A hun-magyar rokonság rejtélye megoldódott? Az elmúlt évtizedek egyik leghevesebb tudományos és közéleti vitája a magyarok eredete és a hunokkal való rokonság kérdése volt. Egy friss nemzetközi archeogenetikai kutatás azonban új fényt vet a történelmi kapcsolatokra. A kutatás szerint a magyarok közvetlen genetikai kapcsolatban állnak a hunokkal.
1: A kutatás fő eredményei. A Current Biology tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban 9 hun, 143 avar és 113 honfoglaláskori magyar genetikai mintát elemeztek. A kutatók három úgynevezett bevándorló mag populációt azonosítottak, amelyek az egyes korszakokban friss Európán kívüli eredetű népességet viseltek. A hunok, az avarok és a honfoglaló magyarok genetikai magja is a mai Mongólia területéről származik, és kapcsolatba hozható az ázsiai Xiongnu ázsiai hun birodalommal. Ez a felfedezés összhangban áll korábbi történeti felfedezésekkel, miszerint a hunok leszármazotti szerepet játszottak a Kárpát-medence benépesítésében.
2: Finnugor vagy hun eredet. A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy a honfoglaló magyarok genetikaiak nem mutatnak kapcsolatot a proto-ugor, finnugor népessége. Ezzel cáfolják azt a korábban széles körben elfoglalt elméletet, hogy a magyarok a finnugor nyelvcsaládhoz tartozó népek közvetlen leszármazottai lennének. Ehelyett a honfoglaló genetikai háttere sokkal összetettebb, a hun és avar rokonság mellett iráni és más eurázsiai keveredések is megjelennek.
0: Mit jelent ez a magyarság történetére nézve? A kutatók arra is rámutatnak, hogy a honfoglaló magyarok nem elfoglalták a Kárpát-medencét, hanem genetikai rokonságban álltak már a korábban itt élő népességekkel. Ez azt sugallja, hogy a magyarok ősei szerves részét képezték a Kárpát-medence történetének, és nem kizárólag bevándorlóként érkeztek ide.
1: Történeti és tudományos kontextus. A hunokkal való rokonság kérdése régóta megosztja a tudományos közvéleményt. A nyelvészeti és régészeti kutatások sokáig nem igazolták a szoros kapcsolatot, mivel a finnugor nyelvcsaládba tartozó magyar nyelv és a hunok nyelvi örökségek között nincs közvetlen kapcsolat. A genetikai vizsgálatok azonban most új irányt adhatnak a kutatásnak. Bár a kutatás új adatokkal szolgált, még mindig nyitott kérdés, hogy a genetikai eredmények miként illeszkednek a kulturális és nyelvi örökséghez. Az is izgalmas lehet, hogy a hun-magyar rokonságot hogyan fogadja majd a történész és régész közösség, illetve milyen hatással lesz a nemzeti identitásról szóló diskurzusra. A hun-magyar kapcsolat újraértelmezése nem csak a múltunk megértését gazdagítja, hanem a jövőbeli kutatások számára is kiinduló pontot adhat.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Lencétől Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. A Nike története. A Nike egy amerikai sportáruház és cipőgyártó vállalat, amelyet Bill Bowerman és Phil Knieff alapított 1964-ben. Eredetileg a Blue Ribbon Sports néven. Az alapítók eredetileg a japán Onitsuka Tiger sportcipőket importálták, árulták az Egyesült Államokban. A vállalkozásukat 1971-ben átnevezték Nike-re, az ókori görög győzelmi istennőről elnevezve. A Nike sikere részben a cég marketing stratégiájának és az ikonikus swoosh logójának köszönhető. Az első Nike cipőpár, a Waffle Trainer 1974-ben jelent meg, és hamarosan az egyik legnépszerűbb sportmárkává vált. A cég tovább bővült, diverzifikálódott, és ma már nem csak sportcipőket és ruházatot, hanem sportszergyártással kapcsolatos különféle terméket is gyárt. A Nike a sportolók és a hírességek által népszerűsített Just Do It szlogenjéről ismert, és a vállalat az évek során számos sportszergyártó és cipőmárka felvásárlásával tovább erősítette a piac pozícióját. Fontos megjegyezni, hogy a Nike nem csak termékeivel, hanem az üzleti és marketing innovációjaival is hozzájárult a sportáruházati iparág fejlődéséhez. A vállalat márkája és termékei világszerte elismertek és széles körben használtak a sportolók és a sportkedvelők körében. És íme egy pár információ Phil Knieffről.
1: Phil Knieff teljes néven Philip Hampson Knieff, az amerikai sportáruház és cipőgyártó vállalat a Nike alapítója. Oregon állam Portland városában született 1938. február 24-én. Phil Knieff sportolóként kezdte pályafutását, és a futballcsapat tagjaként részt vett az Oregoni Egyetem futballprogramjában. Az egyetemi évek során kezdett el érdeklődni a sportcipők és a sportruházatok iránt.
0: Az 1960-as évek elején együttműködve a futballedzőjével, Bill Bowermannal, Phil Knieff elkezdte importálni sportcipőket Japánból, különösen az Onitsuka Tiger márkájukat. Ezt a vállalkozást eredetileg a Blue Ribbon Sports néven alapították, és a két vállalkozó kisebb sportboltokban kezdte árusítani a japán sportcipőket.
1: A Blue Ribbon Sports sikeresen bővült. Phil Knieff és a Nike sikere a cég elhivatottságain, innovációin és markáns marketing stratégiáján alapult. Knieff 2004-ben lemondott a Nike vezérigazgatói posztjáról, de továbbra is aktív maradt a vállalatban, és továbbra is jelentős szerepe volt a Nike vezetésében. Phil Knieff személyes történetét részletezi a Súdok című önéletrajzi könyvében, amely bemutatja a Nike vállalat korai éveit és fejlődését. És te melyik sportmárkát szereted?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kosztyák Ignác, Solymosi András és László Vivien. Angliában található a White & Griffin fogadó, mely 1681-ben épült. Elsőre igazán csendesnek és nyugodtnak tűnik a hely. Történelmiesen néz ki, sok festmény, régies bútorzat és óriási csillárok. A napokban hotel és étterem kocsmaként üzemel, viszont egy meglehetősen erőszakos szellem is éli.
1: Andrew Williamson parakutatónak sikerült lencse végre kapnia a rejtélyes korsódobáló szellemet. A képen egy halvány női alak látható, akinek mikor kedve támad, hozzávág egy-egy korsót a neki nem tetsző italozó vendégekhez. Volt, hogy már polcokat is felborított, és még egyéb rongálásokat tett. Emiatt a hely veszélyesnek mondható, de ez nem riasztja vissza a vendégeket, sőt sokan azért mennek oda, hát ha pont akkor lesz kedve a szellemnek pár korsót elhajítania.
0: Egy férfi 2015-ben elment a hotelbe, hogy megbizonyosodjon a paranormális jelenségekről. Majd a szállás értékeléséhez ezt írta.
2: Igen, láttam egy szellemet. A szobánkból nagyon sok furcsa zajt hallottunk a bár felől. Az ott tartózkodásom alatt láttam egy szellemet, egy női alakot, tényleg láttam. Ez egy kissé megijesztett, így szóltam a vezetőségnek, akik kicsit sem lepődtek meg ezen. Összességében minden jó volt, leszámítva éjjel a zajokat, zörejeket és a szellemet.
0: Hogy miért ilyen dühös, ha italozó férfiakat lát, az még mindig rejtély. Ha kíváncsi vagy rá, hogy tényleg létezik-e a szellem, akkor irány a White & Griffin fogadó. Társ.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbara és Fónai Dorka. A mai adásunkban 5 plusz 1 tippet hoztunk el nektek, hogy hogyan legyetek környezettudatosak.
1: Első tippünk, hogy a teltitek, válasszátok a helyi termelők kínálatát, mivel így őket is támogatjátok, de ami a legfontosabb, hogy csökkentitek a szállítás káros hatásait, például a szén-dioxid kibocsátást.
0: Második ötletünk, hogy otthonotokban cseréljétek le izzóitokat az energiatakarékos darabokra. Lehet, hogy ezek kicsit drágábbak, de előnyük, hogy 75%-kal kevesebb áramot fogyasztanak, és élettartalmuk tízszer hosszabb, mint a normál izzóké.
1: Harmadik javaslatunk, hogy a teltitek autó helyett használjatok tömegközlekedési eszközöket, például busz vagy vonatot, illetve a melegebb időkben a kerékpározás és a sétálás is nagyon egészséges, de a telekocsi rendszert is igénybe vehetitek. Viszont ha mindenképpen autóba kell ülnötök, gyakran ellenőrizzétek járművetek műszaki állapotát, mivel egy rossz műszaki állapotú autó sokkal többet fogyaszt, mint egy jól karbantartott. Ezen kívül még rengeteg más mód is van, hogy az utakon környezetbarátabbak legyetek, például, hogy minimalizáljátok a klíma használatát, hajtsatok lassabban, és ne pakoljátok tele csomagtartótokat.
0: Negyedik tippünként próbáljátok meghanyagolni az eldobható műanyag tasakokat és palackokat, mivel ezek lebomlási ideje közel 150 év is lehet. Helyette inkább próbáljátok ki a vászon bevásárló táskákat és a kulacsokat, mivel ezzel nem csak a természetet véditek, hanem pénztárcátokat is. Gondoljatok bele, mennyivel több pénz az, ha minden vásárlás, illetve ivás alkalmával megveszitek ezeket az egyszer használatos műanyagokat. Azt meg már nem is kell mondanunk, hogy egy szép bevásárlótáska és egy szép kulacs mennyivel jobban mutat az ember kezében.
1: Következő tippünk, hogy ültessetek fát, mivel ezek oxigént termelnek, tisztítják a levegőt, árnyékot adnak, ami a nyári melegekben akár életet is menthet, mindemellett otthont adnak a madaraknak, és ha jól jártok, még gyümölcs is teremhet rajtuk.
0: Utolsó tippünk, hogy takarékoskodjatok a vízzel, mivel ez földünk legnagyobb kincse. Ma már sajnos több milliárd emberi egészséges ivóvíz hozzáférése nélkül. Mi még szerencsére nem érezzük ennek a hiányát, de közös felelősségünk, hogy ez így is maradjon. Vízfogyasztásotokat csökkentetitek, ha kádas fürdés helyett rövid zuhanyzást választotok, ha fogmosás közben elzárjátok a vizet, vagy csak ha szimplán megjavítjátok a csöpögő csapjaitokat.
1: Ne feledjük, hogy a környezet megóvása mindenki felelőssége. Egy kis odafigyeléssel mi is megvédhetjük élőhelyünket. Kezd el a környezettudatosságot már ma, mivel most még meg tudjuk változtatni jövőnket. 97.5 Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halászmaja Málna és Szántó Boglárka. Pár ijesztő történet feldolgozása Walt Disney-ek által. A legtöbbünk gyermekkorát meghatározták a klasszikus tündérmesék és Disney filmek, amik egy csodás, elvarázsolt világba repítettek minket, miközben kedvenc történeteinket csillogó szemekkel néztük. Fogalmunk sem volt róla, milyen sötét eredete van a legtöbb mesének.
1: A Hófehérke egy csodaszép, de szörnyű sorsú lányról szól, akire most a anyja nagyon féltékeny, ezért el akarja tenni lábalól egy vadász segítségével. A férfi azonban megkegyelmez Hófehérkének, aki elmenekül és rátalál a héttörpe házára. A gonosz mostohanya viszont megtudja, hogy nem halt meg a lány, és újból életére tör. Az eredeti történetben viszont jóval több gyilkossági kísérlet és kannibalizmus is volt. A mese végén Hófehérke és a herceg összeházasodnak, amire a királynő is elmegy. Amikor a herceg meglátja őt, megparancsolja, hogy tegyenek rá vörösen ízó vascipőket, amikben addig kell táncolnia, amíg meg nem hal.
0: Az eredeti kishablány történetben Ariel, Triton király legkisebb lánya arról álmodozik, milyen jó lenne, ha a szárazföldön élhetne, uszonyát pedig emberi lábakra cserélhetné. Hogy vágya teljesüljön, elmegy a tengeri boszorkányhoz, aki teljesíti a kívánságát, cserébe azonban elveszi Ariel hangját. A kis hablánynak 3 napja maradt, hogy magába bolondítson egy férfit, mert ha ez nem sikerül, örökre a boszorkány rabszolgája lesz. Ariel a felszínen összeismerkedik a herceggel, és beleszeret. Hans Christian Andersen verziójában Ariel akárhányszor rááll a lábára, fájni kezd neki. Ennek következtében a herceg nem őt veszi feleségül, hanem egy másik lányt. Ariel bánatában az óceánba veti magát, ahol tengeri habbá változik.
1: A Mupipőket történetét bizonyára minden ember ismeri, hisz ez az egyik legnépszerűbb Disney mese. Az átdolgozás egy varázslatos, kalandos, szerelemmel teli mesét mutat be, ám az eredeti Charles Perrault verzióban, amikor a herceg megérkezik a Mupipőkéjék házához, a most anya ráparancsol 2 lányára, hogy vágjanak le a lábukból egy keveset, így majd rájuk fog férni a cipellő. Tervük nem sikerült, így Hamupipőke ment férjhez.
0: A Pinocchio arról szól, hogy egy jóságos, de szegény asztalos nagyon szeretne gyermeket, ezért farag egyet fából, vagyis megalkotta Pinocchiót. Pinocchio azonban egy tündérnek köszönhetően életre kell, és kisfiúként éli tovább mindennapjait. Carlo Collodi eredeti történetében Pinocchio egy igazi rossz csont, aki születése óta visszafelesel, hazudik és bajba kerül. Az egyébként is kicsit ijesztő mese eredeti verziójában egyik nap, hogy megbüntessék viselkedésért Pinocchiót, egy róka és egy macska fellógatta egy fára, majd ott hagyták.
1: Szinte az összes régebbi Disney mese elég félelmetes, és jelentősen más volt feldolgozások előtt. De még jó, hogy ott voltak Walt Disney-ek, akik megszépítették, és elbűvölték ezeket a meséket. Meg kell mondani, hogy nagyon jó ötlet volt átírni őket, hiszen rengeteg gyermek, sőt, még felnőtt kedvenc meséi az aranyos, kalandos, mágiával teli Disney történetek. Y'all ready?

0: Lájlájláj.
1: 9 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. Lassíthatja az öregedést, ez a mesterséges intelligencia segítségével előállított gyógyszer. A mikrofonnál Hedrik Mira. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-Pardus harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derült ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt, mint a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípő testarányban, azaz a férfiak és a nők csípő testaránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípőízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer a rendoszertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine, egy mesterséges intelligenciai gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a rendoszertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák élettartalmukat.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: A tavalyi esztendő után ismét nagyszabású MMA gálának ad otthont november 13-án a Met Arena. A nemzetközi ketrecharc gála sztárokat, paráscsatákat, fantasztikus hangulatot és látványos showt ígér. A sajtótájékoztató végén a magyar versenyzők elmondták, hogy nagy erőbedobással készülnek a novemberi gálára, szemük előtt csak a győzelem lebeg, majd arra buzították a székesfehérváriakat, jöjjenek ki minél többen a rendezvényre. Garantálta remek élményben lesz részük.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 20 fokokat mutathatnak a hőmérők.
1: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 91.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az úgynevezett biomimikri életünk mindennapi részét képezi. Sokan nem is gondolnák, hogy az állat- és növényvilágban általánosnak számító dolgok mennyi fontos találmányt és hétköznapi eszközt iklettek. Bár ma már a gépekre és a modern eszközökre hagyatkozunk, sose felejtsük el, hogy mi mindent tanulhatunk a természettől.
1: A pókháló ötször nagyobb szakító szilárdságú, mint az acél, valamint a kevlárnál is ellenállóbb és hajlékonyabb anyag. Mesterségesen előállított változatából légzsák vagy golyóálló ruha készülhet, de a gyógyászat sebészeti varrófonálként vagy kötszerként is alkalmazhatja, hiszen biológiailag lebomlik és felszívódik. Különleges tulajdonsága a pókhálónak, hogy a madarak képesek észrevenni és akadálynak tekinteni azt, ellentétben a szintén átlátszó üveggel. Ezt alkalmazva Arnold Glass, német mérnök, a pókok hálóját utánozva hozott létre egy olyan technológiát, melynek révén az üveg a madarak által még látható fénytartományában úgy veri vissza a fényt, hogy a számukra egy látható rácsos hálót rajzol ki.
0: Egy namíb sivatagban élő bogárfaj életmódjának és vízhez jutási szokásainak különlegességét az adja, hogy a sivatagra telepedő hajnali ködben a megfelelő szögben megáll a széllel szemben. A bogár fedőszárnyán olyan göröngyök vannak, amelyek bevonatta magához vonzza a nedvességet. Az apró vízcseppek egyre nagyobb cseppekké állnak össze a bogár hátán, ezek aztán a gravitációnak és a dombocskák közötti víztaszító mélyedéseknek köszönhetően legördülnek a bogár rágó szervébe. A Dewbank Butter nevezetű tárgy, bár inkább hasonlít egy citromfacsaróra, ugyanúgy a bogár tulajdonsága alapján működik, vagyis a felület tetején összegyűlő víz lefolyik a tárolóba, s így ihatóvá válik. Ma már ezt a technológiát vízerőműveknél is használják.
1: A történetek szerint a tépőzár is a biomimikri egyik találmánya. George de Mestral egy kutyás kirándulás után észrevette, hogy kutyája szőrébe bogáncs ragadt. A növény hurkos vége ugyanis kiválóan tapad. Mestral végül poliamidból infravörös hőkezeléssel készítette el a ma használt tépőzárakat, másik néven bogányzárat.
0: A medveállatkák apró 8 lábú vízben élő élőlények. A víz nélkül kiszáradnak, mégis képesek arra, hogy akár 100 év után ismét feléledjenek. Ezen tulajdonságuk annak köszönhető, hogy haláluk után DNS-ük és fehérjéjük cukorral vonódik be. A cukor tartósító hatását alkalmazza ma is például a Biomatrica és a Nova Laboratories nevű cégek, ahol az élő vakcinákat cukorfóliába tekerik, hogy 6 hónapig fagyasztás nélkül is hatékonyak maradjanak.
1: Wilhelm Bartlott, botanikus professzor volt az, aki felismerte, hogy a lótusz levelei szinte makulátlanul tiszták. Mikroszkóp alatt megvizsgálva azt lehet látni, hogy a levelek enyhén redőzöttek és egy vékony viaszréteg védi a felszínüket a szennyeződésektől. Később ezt a módszert alkalmazták a kádak, az üvegek és a cserepek bevonásakor.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Berzebici Dávid, Horváth Pintor Olivér, Szűcs Vitos Koppány és Horváth Pintor Kristóf. A mai vendégünk Gadó Anita, musical színésznő, aki a Láncos Kornél gimnáziumban végzett.
1: Miért a színészi pályát választottad?
2: Igazából nem én választottam a színházi pályát, hanem ez csak így jött számomra. Én nagyon szerettem énekelni. Még általános iskolában volt az általános iskolás énektanárom, és akkor ő mondta anyukámnak, hogy jó, ez a lány tehetséges, vigyétek el énektanárhoz, és akkor elkezdtem magánénektanárhoz járni 9 évesen, és akkor ez valahogy így jött magával, közben megismertem olyan embereket, akik itt Fehérváron is játszottak a színházban, és akkor megtaláltam, nem feltétlen én, ismerősök által rájöttem, hogy Budapesten az Operett Színháznak van ez a Pesti Broadway Stúdió nevű iskolája, és oda jelentkeztem, és felvettek, és tulajdonképpen az összes többi meg már jött magától.
0: Melyik iskolába mentél, és miért?
2: Miután végeztem itt a Láncosban, utána a Pesti Broadway stúdióba jelentkeztem, oda felvettek, ez egy 3 éves képzés volt, és akkor végeztem 2020-ban, pont a Covid idején, ott az egy fél éves csúszás volt a pandémia miatt, és azóta más nem volt.
3: Már középiskolában is tudtad, hogy színésznő akarsz lenni?
2: Igen, tudtam. Először még 9.-10. osztályban még inkább csak az éneklés, szóval tudtam, 9.-10. osztályban még csak inkább az éneklés volt, és aztán 10.-11. elején jött az ötlet, hogy akkor színház és színészet és musical színház és a többi, és akkor vált igazából egyértelművé.
4: Mi volt az első szereped?
2: Az első szerepem az Abigail című musicalben volt Vitai Georgina, az igazából azóta sem volt szerintem ennyire nagy feladat, amit kaptam volna. Ő a főszereplő, nem tudom, hogy olvastátok-e a könyvet, vagy láttátok-e a filmet, vagy az előadást magát. Ez egy nagyon nagy volumenű feladat, és nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy remélem, hogy ezt is még azért fogom csinálni.
4: Nagyon izgult az első szerep előtt?
2: Nagyon izgultam, annyira izgultam, hogy egyrészt ez úgy történt, hogy ez nekem tulajdonképpen egy beugrás volt, még az sem volt 100%, hogy én ezt tényleg játszhatom, ezt az előadást. 2 hét alatt tanultam meg a szerepet, és azt mondták, hogy jó, megcsinálod a főpróbát, és hogyha jól megy, akkor játszhatod holnap után az előadást, ha nem megy jól, akkor nem játszhatod. Jól ment, lejátszhattam, és annyira izgultam, hogy leizzadtam a portomat, a mikroportomat, nem működött a mikroport, és onnantól kezdve hónapokig úgy játszottam az előadást, hogy a homlokomon is, és az arcomon is volt egy mikroport, ami rettenetesen kínosan nézett ki közelről, úgyhogy igen, nagyon izgultam, mert alapból egy nagyon izgulós fajta vagyok, de azóta ez már azért enyhült.
5: Van-e színész vagy színésznő példaképed, akivel szívesen találkoznál?
2: Igazából az a helyzet, hogy ez a színházvilág, ez egy annyira szűk kör, hogy színészek közül eléggé könnyedén fut össze az ember másokkal, legyen az színházi vagy filmszínész, ugye ők is általában keveredni szoktak, úgyhogy közülük nekem annyira nincsen. Lehet, hogy egy amerikai színész most tudnék mondani, de így olyan nincs, akit így egyből tudnék mondani, mint példa.
4: Mennyit kellett készülnöd arra, hogy eljuss idáig?
2: Ez egy folyamatos, mindennapos gyakorlást igénylő és készülést igénylő munka. Minden nap kell gyakorolni, minden nap kell, hogyha zenés színházban játszol, akkor minden nap gyakorolsz éneket, táncot akár, a próbákon is, nem csak előtte, közben, utána is folyamatos gyakorlást igényel, úgyhogy ez nem úgy megy, hogy jaj, megkaptam a szerepet, és akkor jó, innentől kezdve én megvagyok, és elengedtem az egészet, hanem ez tényleg minden nap, ez egy 0-24 hétfőtől vasárnapig tartó folyamatos gyakorlás.

0: 97.5 Táskarádió óta is beleférsz a mikrofonoknál Takács Anna és beszélgető társam Kajos Milán. Ő egy fiatal mezőgazdász. Milán, honnan jött az ötlet?
1: Hát ötlet nem is jött, hanem inkább ebbe születtem bele. Édesapám segített mindig benne, tanítgatott, és hát engem nagyon érdekelt a dolog, nagyon kicsi korom óta, és talán ezért ragadott meg ennyire ez a dolog.
0: És hány éves voltál, amikor először bevontak a munkába?
1: Körülbelül 5-6 éves lettem, mikor pedálos kis traktoron elkezdtem a gyakorlást, már akkor a tolatással és egyéb műveletekkel. Körülbelül 7-8 éves lettem, mikor már gépre ülhettem. Akkor még édesapám mellett, avagy ott volt mellettem, 10 éves koromban már egyedül mentem a gépekkel.
0: Milyen gépek ezek?
1: Kis traktortól a nagy traktorig és egészen a kombájnig.
0: Szóval akkor te mindent csinálsz itt.
1: Igen.
0: És...
1: igen,
0: és semmi
1: igen.
0: Kivétel nincs,
1: semmi.
0: Bármikor.
1: Bármit.
0: És te ezt iskola után is általános iskolába fogtad magad, hazajöttél és beültél a traktorba?
1: Így van, így van. Van, amikor még iskola előtt is, ha olyan szezonális munka volt, hogy muszáj volt korán csinálni valamilyen időjárási

patokban az eredeti képjel nem olyan ismerhető fel. Fokozottan áll ez az egyszerűsített írásmódokra is. Közép-Amerikában a maja írás és annak feltehető elődje az olmék írás használt hieroglif jeleket. Az olmék írás nagyon friss felfedezés, csak az 1990-es évek végén került elő az első olmék felirat. Korábban a térség történelmével foglalkozók nem is sejtették, hogy az olmékoknak volt írásbeliségük. Szimbólumaik, növények, rovarok és egyelőre teljesen ismeretlen jelentésűek. 97.5. All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bodonyi Dániel és Nagy Dorina. A következő percekben a zene jótékony hatásairól lesz szó. A zene és a hangok ugyanúgy mindennapjaink része, akár az evés vagy az alvás. Ahogy táplálkozási szokásainkra vagy a mindennapi rutin elvégzésére is figyelmet szentelünk, ugyanúgy érdemes a minket körülvevő hangokhoz, zenéhez is tudatosabban hozzáállnunk.
1: Már egészen pici korban, ha nem is érti a szöveget, átérzi a dallam hangulatát. A zene közvetlenül váltja ki az érzelmeket, hiszen mindenre befogadóak még, a dalok éneklése vagy meghallgatása fejleszti a gyermekek érzékenységét, fogékonyságát, színessé teszi az érzelmi világukat. A zene hat a gyermekek értelmére. Fejlődik a gondolkodása, emlékezete, képzelete. Még a testi fejlődésre is hat, hiszen a zene lüktetése jótékony a koordinált mozgásra.
0: Melyek azok a környezeti tényezők, amelyek a zenei fogékonyságunkra hatnak? Például, ha olyan környezetben élünk, ahol zenélnek vagy zenét hallgatnak, és ezt értéknek tekintik. Környezeti tényező, ha valaki gyerekként találkozik a zenével, ha bátorítják az éneklésre, ha élvezi a zenélést és sikereket ér el vele.
1: Mennyit számít a gyakorlás a zenékészségek kialakulásában? Egyes kutatók megpróbálták ezt számszerűsíteni, és körülbelül 10 000 órára becsülték a szükséges gyakorlást ahhoz, hogy valaki elérjen a zenélésben egy magasabb szintet. Ez természetesen függ az egyén tehetségétől és kitartásától is. A gyakorlás nagyon sokat számít, mert a zenei képesség így fejlődik.
0: A zenetanulás felnőtt korban segíthet-e fiatalon tartani az agyat? A zenélés, az éneklés nagyon hasznos az időseknek, gyorsítja a kognitív tartalékot, javítja a kedélyt. Az agy időskorban is létrehoz új idegsejteket. A tanulás által létrejött új készség relatíve fiatalon

0: és működőképesen tartja az agyat.
1: Hogyan változik a zenei ízlésünk? A zene természetesen az idő múlásával is fontos szerepet tölt be az emberek életében, de azt, hogy mit hallgatunk, általában az élethelyzeteink határozzák meg, valamint az, hogy milyen szociális és pszichológiai igényekkel kell szembenéznünk.
0: Kodály Zoltántól származnak a következő gondolatok. A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene fogékonnyá teszi az embert, a szép befogadására formálja ízlését és emberi magatartását. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: 9 brown eyes. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Most elhoztunk nektek 5 sztárt, akiben magyar vér csörgedezik.
1: Drew Barrymore. Drew, anyai ágon magyar származású, Makó Ildikó a II. Világháború idején született Németországban, az Egyesült Államokban nőtt fel és kezdett színésznői karrierbe, szerepelt a Playboy címlapján, a People pedig a világ 5 legszebb embere közé választotta.
2: Jenna Simmons. A KISZ alapító tagjának édesanyja, Kovács Flóra Magyarországon született. Édesapja Vicz Ferenc, szintén magyar. Jenna kiválóan beszéli a nyelvet. Lánya Sophie is közismert, feltűnt a 2012-es amerikai X-faktorban.
0: A harmadik Kesha. Az énekesnő dédszülei magyarok voltak, Kecsenagy Sándor és Tóth Lídia, akik eredetileg Szentesről származtak, de 1913-ban kivándoroltak Amerikába két lányukkal, Margittal és Gizellával. Érdekesség, hogy jó pár éve kisebb vita is volt Kesha és a magyar rokonai között, miután az itthoni családtagok kijelentették, hogy nem akarnak többet hallani róla.
1: Calvin Klein, a világhírű amerikai divattervező szülei a 30-as évek végén vándoroltak ki az Egyesült Államokba. Az úriember nevével fémjelzett ruhák, parfümök manapság az egyik leginkább kelendő és minőségi darabok.
2: Tim Howard. Az 1979-ben született, több mint 100-szoros amerikai válogatott futballkapus, a New Jersey állambeli North Brunswickból való, édesanyja Fekete Eszter, nagyszülei a 2009-ben elhunyt Fekete Pál és felesége Éva alapító tagjai voltak a Magyar Öreg Diák Szövetségnek és az Amerikai Magyar Koalíciónak. Howard pár szót beszél magyarul, és rendkívül büszke az itthoni gyökereire, sőt mi több, az édesapja honvédségnél készült fotója tetoválásként díszeleg az alkarján.
0: Ti tudtok még olyan sztárokat, akikben magyar vér csörgetezik? Ha igen, írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Gázsombor és Kovács Réka. A Carson Coma az egyik leghíresebbé vált feltörekvő magyar együttes. A zenekar mostani felállásban 2018 óta zenél, bár az együttes még más felállásban gimis zenekarként is működött.
1: A banda énekese és egyik frontembere, Fekete Giorgio, félig olasz származású, csak 2007-től fogva él Magyarországon. A Carson Comának egyébként olasz nyelvű száma is van, érdemes meghallgatni. Sok ütős számon kívül neki köszönhetjük a Big Like közmondást.
2: A zenekar másik főszövegírója és dalszerzője Héra Barnabás, akinek tulajdonítható többek között az Immunissá válunk, a Cringe Days, az Én még sohasem és az Elmélkedések egy magasabb rendű életforma esetleges hiányáról dalszövege is. Barnét nagyon érdekli a politika, azt is el tudná képzelni, hogy 20 év múlva politikai újságíró vagy második kerületi polgármester lesz. Ha ezt a pályát választja, Giorgio lenne a strómanja.
0: Kun Bálint a billentyűs, csodálatosan tudja szavalni a bűnbánó elefántot, oda van a piros vita tigrisért, profi zsonglőrködik, és a többiek szerint a csapat legokosabb tagja.
1: Egyik gitárosuk, Bona Zsombor, aránykező szólóit sok dalban hallhatjuk. Mint a Song About My Grandma klipjéből is kiderült, neki megvolt a bónusz is.
2: Jónás Attila a basszusgitáros csodálatosan reklámozza a banda brandjét, és professzionális sörnyitónak minősül. Gál Péter oda van az Abba Tribute bandákért, és szeretne orgonista lenni a saját esküvőjén.
0: A zenekarnak egyébként az első albuma a Corduroy Club volt, aminek a nagy része angol nyelvű dalokból áll. Az albumon lévő Song About My Grandma videóklipje még a magyar klipszemle fődíját is elnyerte.
1: A zenekarnak egyébként a klipjeit is érdemes megnézni, mivel az abszolút kaotikus vizuállal felfegyverkezett videók nagyon hozzájárulnak a számok hangulatához.
2: Érdekesség az is, hogy a pandémia, igaz, a zenekarnak sem volt könnyű időszak, sikerük mégis felfelé ívelt. Ugyanis ebben az időszakban a banda felvette a második nagy lemezét, és tavasszal a Fonogram díjasokká váltak az év felfedezettje kategóriában.
0: 2022-ben kiadták harmadik nagy lemezüket. Ennek az előfutára volt az osztálytalálkozó. A digitális analóg elég kísérletező, zeneileg és szövegileg egyaránt. Ajánlom mindenkinek a Carson Comát, mert a rock műfaján belül annyi mindent kipróbáltak, hogy garantáltan mindenki talál az ízlésének megfelelő dalt.
3: Táskarádió. Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarfjanka. Egy csak nők által ismert nyelv, a nüsú. A Hunan tartományban, Kína hegyekkel körülvett, a világ többi részétől elzárt falvaiban alakult ki a nüsú nyelv, amelynek szó szerinti jelentése a nők írása. Ez az egyetlen olyan nyelv a világon, amelyet kizárólag nők ismertek és használtak a történelem során. Miért volt szükségük saját nyelvre? Mert ezen keresztül sokkal könnyebben kifejezhették a bennük lakozó érzéseket, mint a patriarchális rendszer nyelvén.
1: A nyelv kialakulásának ideje vitatott. Egyes források szerint a Song dinasztia korában kezdték el használni, valamikor 960 és 1279 között. Mások szerint sokkal régebbre nyúlik vissza története, és akár már 3000 évvel ezelőtt megszülethetett a nüsú nyelv. Az viszont biztos, hogy kívülállók számára nagyon sokáig rejtve maradt létezése, csupán a 20. század második felében fedezték fel, és kezdték el tanulmányozni.
2: Amit ma tudunk róla, az nagy részben Zhu Shuinak köszönhető, a helyi kulturális intézet munkatársának, aki nagynényétől hallott a nüsúról. Miután a nő egy olyan faluban élő férfihoz ment feleségül, ahol aktívan használták egymás között a közösség nő tagjai. Chuk kíváncsiságát felkeltették az addig számára ismeretlen írásjelek, és elkezdte kutatni a nyelvet. Mao Tse-tung kulturális forradalma alatt a 60-as években azonban államellenesnek minősítették kutatómunkáját, és a nüsú használatát is, mivel az Kína feudális múltjára emlékeztetett.
0: Elégették az összes eddig készült tanulmányt, és 21 év munkatáborra ítélték a férfit a kutatásáért. Chu azonban nem adta fel a munkáját, és szabadalása után folytatta a nyelv feltérképezését, immár a kínai állam támogatásával.
3: Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente.
1: Hihetetlen! A 2023-as Fizika Nobel-díjat egy magyar kapta. Krausz Ferenc és csapata Pierre Agostini, Anne Hulier.
0: Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne Hulier az elismerést az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló atoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért kapták.
1: A három díjazott, akik közül Krausz Ferenc és Anne Hulier 2022-es kutatásaikért megkapták a Wolf-díjat is, mostani kísérleteikkel új eszközöket adtak az emberiségnek az elektronok világának felfedezésére.
0: Pierre Agostininek, Krausz Ferencnek és Anne Hulier sikerült létrehoznia olyan extrém rövid ideig tartó fényimpulzusokat, amelyekkel vizsgálni lehet az elektronok mozgásának vagy energiaváltozásának gyors folyamatait.
1: Az elektronok világában a változások rendkívül rövid idő, néhány tized atoszekundum, a másodperc milliárdod részének milliárdod része alatt zajlanak le. A díjazottak kísérleteik során olyan ultrarövid, atoszekundumos fényimpulzusokat hoztak létre, amelyek felhasználhatók az atomokon és molekulákon belüli folyamatok mérésére.
0: Az alapkutatás jelenleg az univerzum megértését célozza, de számos területen, például az elektronikában és az orvosi diagnosztikában is lesz lehetőség a gyakorlati alkalmazására. Hans Ellegren, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a bejelentés után telefonon hívta fel Anne Huliert.
1: Krausz Ferenc, móri születésű magyar fizikus, 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE TTK-n. Kutató munkáját a BME Fizikai Intézetében kezdte Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén.
0: Doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott. 2003-ban a németországi Garchingban található Max Planck Quantum Optikai Intézet igazgatójává nevezték ki. Emellett 2004 óta a müncheni Lajos Miksa Egyetem, azaz Ludwig Maximilians Universität kísérleti fizikai tanszékének vezetője.
1: Pierre Agostini a franciaországi Aix-Marseille Egyetemen szerzett diplomát, és PhD-jét is ott szerezte meg 1968-ban. Dolgozott Franciaország mellett Németországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is. Jelenleg az Ohio-i Állami Egyetem professzora.
0: Krausz Ferenc kihangsúlyozta, sokat jelent a Nobel-díj, mivel ez a legtekintélyesebb elismerés. Hihetetlen, tette hozzá a kutató Anne Hulier, aki nehezen jutott szóhoz, megjegyezve, hogy a kategória eddig díjazottjai között nem volt túl sok nő. Ő az ötödik, aki megkapja a fizikai Nobel-díjat. Így a díj ezért is nagyon értékes számára.
1: Magyar születési tudósok közül eddig négyen kaptak fizikai Nobel-díjat. 1905-ben a Németországban dolgozó Lénárd Fülöp a katódsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért, dinamida. 1963-ban az Egyesült Államokban élő Wigner Jenő az atommagok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetria elvek felfedezéséért és alkalmazásáért. 1971-ben a Nagy-Britanniában élő Gábor Dénes a holográfiai módszer felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért, 2023-ban pedig Krausz Ferenc csatlakozott hozzájuk. Dr. Udvári Sándor tanárulat fogjuk kérdezni, hogy Krausz Ferenc 2023-ban miért is kapta a fizikai Nobel-díjat?
2: Krausz Ferenc egy lézerfizikus, aki a munkája során nagyon rövid idő tartamig tartó lézer impulzusokat fejlesztett ki. Ez 10 a mínusz 18-on másodperc, ez azt jelenti, hogy a másodperc milliárdod részének a milliárdod részéig tart ez az impulzus. Most, hogy mire jó ez? Úgy kell képzelni, mintha egy hihetetlen gyors vakut készített volna azért, hogy az elektronok mozgását, a sejtekben lévő mozgásokat meg tudja figyelni a nagyon gyors villanással. Ha lassabb lenne, akkor elmosódnának a jelenségek, mert ott nagyon gyors jelenségek jönnek létre. És ezzel képessé vált arra, hogy az atomokban az elektronok eloszlását lefényképezze, és képessé vált arra, hogy a sejtekben létrejövő folyamatokat a, hogy mondjam, még életben megfigyelje, a sejtek életében megfigyelje.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Hanti Márton és Bodonyi Dániel. Az indie rock egy alternatív poppal keveredő műfaj a rockzenének. A legtöbb esetben a zene középpontjában a gitár és az ének áll, ezen kívül fontos még a dob és a basszusgitár is. Most megismerhettek egy amerikai indie rock együttest, akik Magyarországon ugyan még kevésbé népszerűek, de Amerikában az új lemezük óriási sikert hozott nekik. Eddie Anthonyról és Eden Doverről van szó, vagyis ismertebb nevükön A The Score-ról.
1: Ők tipikusan azok a fajta zenészek, akik nem kerítettek nagy feneket a zeneírásnak, csak leültek otthon egy zongorával, egy gitárral és egy laptoppal, és elkezdtek zenéket írni, majd ezeket feltöltötték YouTube-ra. New Yorkban egy közös baráton keresztül ismerték meg egymást, de gyorsan összeszoktak, és nagyon jól kiegészítették egymást, tehát a közös munka nem okozott nekik gondot. Évek után ennek meg is lett az eredménye, 2015-ben a Walmart egyik áruházlánca felhasználta egy reklámhoz az Oh My Love című dalukat, és a zene híresebb lett, mint maga a reklám. Az iTunes listáján a negyedik helyre került.

Azt mondják, az a céljuk a zenéjükkel, hogy az emberek motivációt gyűjthessenek belőle, és hogy segítsen nekik átjutni a nehéz helyzeteken. 2016-os kislemezükről az Unstoppable című dal szintén nagyon népszerű lett, több filmben és videóban is felhasznált.

0: Egy interjúban azt is elmondták, hogy általában hogyan írják a dalaikat. Mivel Adán régebben is foglalkozott producerkedéssel, általában ő írja a zenéket a dalokhoz, Eddie pedig a szövegeket. A legtöbb esetben nem térnek el az eredeti ötlettől, a végleges dalban ugyanazt a dallamot halljuk, amit először kitaláltak. Ennek köszönhetően nem tart sokáig megírni a dalokat, a legtöbben néhány hét alatt készültek el.
1: A nevüket is a reklámkampány inspirálta, aminek köszönhetően híresek lettek, ugyanis angolul a score többek között háttérzenét, aláfestő zenét is jelent. Viszont ennél egy sokkal egyszerűbb okuk is volt a névválasztásra, közeledett az első saját turnéjuk, és még nem döntötték el, hogy mi legyen az együttes neve, tehát végül a megegyezhetősége és az egyszerűsége miatt a The Score mellett döntöttek.

0: Mind a ketten rajonganak Ryan Tedderért és a One Republicért, több dalukban is fel lehet fedezni azokat a stílusjegyeket, amiket tőlük vettek át.
1: Ezért minden interjúban elmondják, hogy az, hogy befolyásolja a zenéjüket, nem azt jelenti, hogy le akarják másolni őket. 2017 végén családjukat hátrahagyva New Yorkból Los Angelesbe költöztek, hogy zavartalanul dolgozhassanak az új albumon. Októberben jelent meg az első nagy lemezük Atlas néven. A név és az albumborító ugyanazt a görög mitológiai stílust követi, mint az első kislemezük, a Midsummer Legends. Ezen a lemezen sokat kísérleteztek a különböző hangszerekkel, hogy megtalálják a lehető legjobb hangzást. Minden zenéjüket úgy írták meg, hogy beleillik az album hangulatába, de mindegyik megállna a helyét önmagában is.
0: Az egyik dalt például már 2 évvel a megjelenés előtt megírták, de nem találták elég jónak, ezért akkor még nem adták ki. Viszont az új album munkálatai közben rátaláltak, kicsit felújították és kiadták ennek a részeként.

2018. szeptemberében jelent meg legújabb daluk, a Stronger, ami pedig kicsit elektronikus beütésű, de így is elég fülbemászó dal lett. Legutóbbi interjújukban azt mondták, még mindig nem sikerült teljesen megszokniuk az Oh My Love óta azt, hogy nagyon sokan ismerik a zenéjüket, sőt már az is előfordult néhányszor, hogy az utcán felismerték őket. Próbálnak hozzászokni a hírességek életéhez, és közben már elkezdték a második album előkészületeit.

0: 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. Lassíthatja az öregedést ez a mesterséges intelligencia segítségével előállított gyógyszer. A mikrofonnál Hedrik Mira. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-Pardus harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derült ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt, mint a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípő testarányban, azaz a férfiak és a nők csípő testaránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípőízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer a rendoszertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine, egy mesterséges intelligenciai gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a rendoszertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák élettartalmukat.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A tavalyi esztendő után ismét nagyszabású MMA gálának ad otthont november 13-án a Met Arena. A nemzetközi ketrecharc gála sztárokat, paráscsatákat, fantasztikus hangulatot és látványos showt ígér. A sajtótájékoztató végén a magyar versenyzők elmondták, hogy nagy erőbedobással készülnek a novemberi gálára, szemük előtt csak a győzelem lebeg, majd arra buzították a székesfehérváriakat, jöjjenek ki minél többen a rendezvényre. Garantálta remek élményben lesz részük.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 20 fokokat mutathatnak a hőmérők.
0: Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, szép laki Emma és Szigül Barnabás. Louis Hamilton 1985. január 7-én Stevenage-ban, Hertfordshire-ben született. Brit autóversenyző, 7-szeres Formula 1-es világbajnok, a Mercedes pilótája. Miután számos gokart bajnokságot megnyert, Hamilton 12 éves korában szerződést kötött a McLaren Mercedes-szel, hogy később a csapatnál fog autózni. Pályafutása során a brit Formula Renault-ban is versenyzett, ahol 2000-ben európai gokart bajnok lett.
1: 2007-ben a Formula 1-ben eltöltött első évében remekül teljesített, és a világbajnokság második helyét szerezte meg, mindössze egy ponttal lemaradva Kimi Räikkönen mögött. 2008-ban megszerezte pályafutása első világbajnoki címét, majd 2014-től 2020-ig végig világbajnok tudott lenni. Ő tartja a legtöbb pole pozíció rekordját, és a futamgyőzelmek tekintetében is a legeredményesebb a Formula 1-ben.
0: A 2020-as török nagydíjon megszerezte 7. világbajnoki címét, és ezzel beérte Michael Schumacher rekordját, a brit birodalom rendjének kitüntetettje. Ő az első a sporták történetében, aki elérte a 100-as álomhatárt a pole pozíciók és futamgyőzelmek tekintetében. Több tekintélyes szaklap és a Formula 1 is élő legendának titulálta. 2021. december 15-én lovaggá ütötték. A Buckingham palota már egy évvel ezelőtt közölte, hogy Hamilton lovagi címet kap, a világjárvány miatt azonban eddig nem tudták megrendezni az ünnepséget.
1: 2018-tól vegán, vagyis húsmentes növényi étrendet követ. Sisakja. A sisakom külseje már a karrierem kezdetekor is hasonló volt. Édesapám mindig idegeskedett a pálya szélén, gokártos koromban, mert nehéz volt a 20 gyerek közül megkülönböztetni. Mindenki ugyanolyan színű sisakot viselt, így nem látta, hogy hol vagyok a pályán. Azt szerette volna, hogy hordjak valami jellegzetesebbet, úgyhogy megnéztünk egy színtáblát, és sárgát, pirosat, kéket, zöldet választottam. Fémesen csillogó véggel. Ez apám ötlete volt, hogy legyenek színek, amik mennek a sisak körül, mint egy szalag.
0: Nem engedhettük meg magunknak, hogy ott legyen valaki, aki fesse a sisakom, úgyhogy apám maga készítette el. A sárga Aitron Senna sisakjára emlékeztet. Ez nem igazán volt szándékos, de ő mindig a hősöm volt, úgyhogy ez nagyon király. A bemutatkozó évenben mindig csinálok néhány változtatást. Az eredeti fémes cseresznye pirosat felváltotta a csapat rakéta pirosra, ami igazán jól megy az autóval. Persze idővel felkerültek a szponzorok logói és a glóriaszerű fehér csík. A sisakom olyan, amilyennek szeretném, idézte Hamilton. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Vasesti, Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztuk neked az 5 leggyakoribb hibát szakválasztáskor.
1: A meggondolatlan szakválasztásnak számos következménye lehet. Aláírjuk a tanulmányos szerződést, vállaljuk, hogy a képzési idő másfélszeres alatt diplomát szerzünk. Így például, ha időközben félbehagyjuk a tanulmányainkat, vagy kicsúszunk a határidőből, előfordulhat, hogy vissza kell fizetnünk az állami ösztöndíjunkat, nem is beszélve az elvesztegetett időről, amelyet ráfordítunk. Ezért sokan jelentkeznek inkább OK-s képzésre, azok után, hogy megszakították a tanulmányaikat a felsőoktatásban.
2: Az első, ne a kedvenc középiskolai tárgyunk alapján válasszunk. Gyakoribb, hogy jó fej egy tanár, a tárgyból szerzett jó jegyek vagy a tapasztalatok miatt adjuk be a jelentkezésünket olyan területre, amely iránt valójában nem vagyunk elhivatottak. Ezért érdemes feltenni a kérdést, biztosan a kedvencünk lesz ez a terület akkor is, ha már mások tanítják, esetleg komolyabb és másféle követelményekkel kapcsolódó tárgyakkal?
0: Ne kövesd el azt a hibát, hogy más döntsön helyetted. Léteznek orvos és jogász dinasztiák, amelyeknél elvárás, hogy a gyerekek folytassák a hagyományt. A legtöbb szülő szeretné, ha a gyermeke magas presztízzel rendelkező szakon tanulna, de komoly zsákutcában találhatja magát, aki annak alapján dönt, hogy mit várnak el tőle a szülei, tanárai vagy barátai. Tegyük fel magunknak a kérdést, mivel foglalkoznánk a legszívesebben.
1: Gyűjtsünk minél több információt a választott területről. Fontos, hogy alaposan tájékozódjunk a jelentkezés előtt. Mit kínál a szak, milyen következményeket támaszt, milyen kompetenciákat igényel, és milyen tudásra tehetünk szert, ha elvégezzük a képzést. Érdemes megválaszolnunk, képesek vagyunk-e teljesíteni a követelményeket, és szívesen foglalkoznánk-e ezzel a területtel hosszú távon is?
2: Nem könnyű felmérni a munkaerőpiaci helyzetet a felsőoktatás kapujából, de mindenképpen érdemes megpróbálkozni vele, nehogy a képzés végén döbbenjünk rá, hogy 3 vagy akár 5 évet áldoztunk egy olyan tudás megszerzésére, amellyel végül nem tudunk elhelyezkedni. Tájékozódjunk előzetesen, hogy milyen területen tudjuk majd hasznosítani a tudásunkat, és van-e kereslet az adott szakma iránt.
0: Tartsunk ki a választásunk mellett! A felvételi lapon 3 szakot lehet megjelölni, így sokan akkor is választanak a kiválasztott képzés mellé másik 2, ha azok iránt nem is érdeklődnek. Ha lecsúsznak az első helyről, lemondanak az álmaikról ahelyett, hogy OK-s képzésen pluszpontokat szereznének, és jövőre újra megpróbálnák a jelentkezést. Tegyük fel magunknak a kérdést, megéri-e feláldozni az álmainkat, ha nem sikerült elsőre bekerülni az adott szakra?
1: Ha nem tudunk egyértelműen dönteni a szakok között, érdemes időt adni magunknak, és beiratkozni egy kisebb elköteleződéssel járó, mégis nagyon hasznos OK-s képzésre. Ma már rengeteg ilyen képzés közül válogathatnak a jelentkezők. Szinte egészen biztos találni olyat, ami az álomszakmádhoz is kapcsolódó.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 87.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Szerelemben és háborúban bármit lehet, kár, hogy utáljuk a háborút. A hippi mozgalom az 1960-as és 70-es években alakult ki. Hippinek nevezték azokat az Egyesült Államokbeli lázadó fiatalokat, akik nem akartak dolgozni az elidegenedett fogyasztói társadalomban, és feltűnően lázadtak ellene. A hippik közös jellemzője volt a hosszú haj, a színes ruhák és a Beatles imádat.
1: A II. Világháború után hatalmas gazdasági fellendülést tapasztalt meg az amerikai társadalom. Az új, fiatal nemzedék jobb nézettel indult neki az életnek, korábban házasodtak, aminek következtében 1946 és 64 között 70 millió gyerek született az Egyesült Államokban. Keményen dolgozó szülők igyekeztek úgy felnevelni gyermekeiket, hogy mindenük meglegyen, ám ők mégsem voltak elégedettek, mert nem találták helyüket a világban.
0: Békére és nagyobb szabadságra vágytak, ellenkultúrát teremtettek maguknak. Így született meg az 50-es évek közepén a beat nemzedék. A beat nemzedék a társadalmi beavatás, a fogyasztói társadalom és a háborúkat tagadók hangja volt, illetve ennek a korszaknak a zenészei, fiataljai már nem csak a zenében, hanem az irodalomban is lázadtak. Majd a 60-as években tömeges ifjúsági mozgalomként kialakult a hippi kultúra. Az elnevezést először az amerikai televízióban használták, a VNBC TV csatornán, amikor New Yorkban a New Yorki világkiállítás megnyitásánál néhány fiatal ülősztrájkot folytatott a vietnami háború ellen.
1: A hippik gyakran vettek részt háború ellenes tüntetéseken, szabad elvű nézeteiket hirdetve. Az 1968-as elnökválasztáson politikailag aktív csoportként jelentek meg. A hippi mozgalom hatására fejlődtek ki az 1970-es évek zöld ökológiai mozgalmai, a feminizmus második hulláma és a meleg, illetve fekete polgárjogi mozgalmak.
0: A közösségekben elterjedt volt a kábítószerek használata. Főként marihuánát és LSD-t használtak, hogy felfedezzék a tudat alternatív oldalát. Nomád életmódjukkal a társadalmi változás iránti vágyat fejezték ki, és jelentős hatással voltak rájuk a keleti vallások és filozófiák, főleg a Krisna tudat.
1: 1967-ben a szeretet nyarán már mintegy 100 000-en éltek a San Franciscó-i közösségekben, kialakították saját életmódjukat, megszervezték az ingyenes egészségügyi ellátást, és felállítottak ingyen konyhát. Egy nagy család voltak, mindenki anya és apa, a biológiától függetlenül, és együtt nevelték gyermekeiket.
0: A hippi divat egyedi, színes és fantáziadús. Jellemző a hosszú haj, a trapéznadrág, a hímzett blúzok és a virágmotívumok, illetve sok fonott békejellel díszített, saját kezileg gyártott ékszerek. Öltözéküknek jellegzetessége a teljes színkavalkád. A ruháik elég egyediek, ugyanis maguk által készített, összefoltozott ruhákat hordtak, majd ezeket festették, díszítették, varták kedvük szerint.
1: A mozgalom hanyatlása nagyjából 1970 utánra tehető. Két tragikus incidens súlyosan megtépázta a hippikhez köthető békés életvitelnézetet, majd a fiatalokból álló hippi réteg elérkezett abba a korba, amikor tanulmányai végére ért, és a napi megélhetés érdekében kénytelenek voltak munkát vállalni. 1973-ban pedig az Egyesült Államok hivatalosan is lezárta részvételét a vietnámi háborúban. Így a mozgalom fő indoka is megszűnt. Ettől a hippik még nem tűntek el teljesen, csupán a tömegeket befolyásoló hatásuk múlt el. De a

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Most elhoztunk nektek 5 darab Netflixes sorozatot, amit röviden összefoglalunk nektek, és ha még nem láttad, mindenképp látnod kell.
1: Az első sorozatunk címe Egy szobalány vallomása. A Maid egy limitált amerikai drámasorozat, amely Molly Smith Maswell készítette a Netflix számára. A sorozatot Stephanie Lynn Maid, Hard Work, Low Pay és Mother Will to Survive című memoárja ihlette. Egy fiatal anya elmenekült bántalmazó párkapcsolatából, és takarítónőként vállal munkát, hogy szebb jövőt építhessen saját magának és a kislányának.
0: Második sorozatunk nem más, mint a Szerelem vagy kötelesség. Amikor a svéd uralkodó család fiatal hercege, Wilhelm Edvig Reding egy elfajult partival hirtelen botrányhőssé válik, ezzel szégyent hozva a családjára, és tanulmányait egy előkelő bentlakásos iskolában kell folytatnia. Wilhelm természetesen nincs elragadtatva, amért kikerül a megszokott közegéből, és elveszíti a barátait. Az új helyen minden lépése bizonytalansággal társul, ám ha már találkozik valakivel, aki előtt levetkőztetheti gátlásait, és nem kell fenntartani a tökéletesség látszatát, ám ezzel együtt egy minden eddiginél nehezebb próbatétel elé állítja az élet, hogy elfogadja valódi önmagát és identitását.
1: A negyedik sorozat, amiről legalább egy közösségi médián hallott az ember, az nem más, mint a Nyerd meg az életet című sorozat. A Netflix történetének legsikeresebb sorozata lett a Squid Game, magyar címe Nyerd meg az életed. Egy dél-koreai készítésű 9 részes film. Anélkül, hogy lelőnék a poénokat, azoknál, akik még nem látták a sorozat kulcsa, egy egészen brutális, meghökkentő sztori. Adósságokkal és mindenféle személyes tragédiákkal küzdő embereket ismerhetünk meg, akiket busás pénznyereményért egy játékba szerveznek be. Egy lakatlan szigeten 6 dél-koreai gyerekjátékokra hasonlító próbatételen kell átesniük, a győztes körülbelül 12 milliárd forintnak megfelelő pénzt nyerhet, de van egy olyan körülmény, amelyet a résztvevőkkel előre nem közölnek, csak az első játékban derül ki számukra.
0: Az utolsó sorozatunk, amiről mindenképp mesélnünk kell, az a Ginny és Georgia. Egy 30 éves, egyedülálló édesanyáról szól, aki férje halálát követően a korához képest nagyon érett lányát és kicsit bátortalan kisfiát egy olyan kisvárosba költöznek, ami látszólag tökéletes. A helyiek gazdagok és jól néznek ki, a smink és a mézes-mázos bájolgás mögött azonban tragikus sorsok rejtőznek. A szőke Lorelai, azaz Georgia Brian Hovey, a felszínen egy kőgazdag, dögös szőkenőnek tűnik, aki után mindenki megfordul az utcán. Azt viszont már kevesebben gondolnák, hogy az egyedülálló anyát kiskorában verte, molesztálta a nevelőapja, tinédzserként gyereket szült egy szintén utcagyereknek, és nem talált eddig egyetlen olyan férfit sem, aki mellett huzamos ideig meg tudott volna állapodni. A nő tragikus múltjára visszatekintésekből derül fény, és ezek elég drámaira sikerültek, helyenként szíven is tudják ütni az embert. Érdekesen is hatnak ezek a hirtelen stílusváltások, de abszolút jól működik, hogy a készítők válogatják a megmosolyogtató szappant és a kőkemény drámát.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál Takács Hanna, és beszélgető társam Simon András, a Láncos Kornél gimnázium tanulója, aki török mezőn a Spartaris Age grupjában a negyedik helyezést ért el. Bandó, mióta üzöd ezt a sportot?
1: Hát úgy 3 éve kisebb-nagyobb kihagyásokkal, 19 márciusában kezdtem úgy el ezt a sportot.
0: És ez pontosan miről szól?
1: Hát terepfutás főleg, és akadályversenynek is mondható.
0: Hogy néz ki egy verseny?
1: Itt Magyarországon 3 fokozat van, van a sprint, az a legkisebb, az 5 km 20 akadály minimum, van a super, az a második, ugye az minimum 10 km 25 akadály, és a beast, ugye a legnagyobb táv, az 21 km 30 akadály minimum. De most török mezőn egy ilyen másfajta versenyen voltam, az olyan, hogy az a neve, hogy trail, ebből is szintén 3 fokozat van, 10 km, 21 és 50, most a 10 kilométeresen értem el 4. helyezést, és itt nincsenek akadályok, csak szintkülönbség ugyanagyobb.
0: Kikkel készülsz erre?
1: Van egy ilyen csoportunk, a Polgárdiban, Spartan Training Group Polgárdi néven, velük készülök 3 éve. Az edzőm Dobos Kornél készített fel a versenyekre, kb. Olyan 50-en vagyunk, be is követettek Facebookon, STG Polgárdi.
0: Hogy néz ki egy edzés?
1: Hát most jelenleg egy héten 6 edzésem van, 1 szerdán, 3 szombaton, 2 vasárnap. A szerdai edzés az... lehet választani, hogy erdőben, vagy ilyen workout parkban van-e, van ilyen rekordtámpálya is Polgárdiban. Erdei edzések nehezebbek szoktak lenni, mert ugye ott nagy a szintkülönbség, ott szoktunk felkészülni általában ilyen versenyi időszakon a versenyekre. A szombati edzés az a legdurvább, az 3 óra. Ott full erdőben vagyunk, ott is a Polgárdi erdőbe készülünk fel rá. Vasárnapi edzésre úgy oldjuk meg, hogy meglegyen a táv is, ne csak az erdőben futkorászunk, hogy kimegyünk Kőszárhegyre futni a, hát ugye mondható, a hegynek.
0: Mennyire nehéz egy ilyen edzés? Nagyon el lehet benne fáradni?
1: Hát kezdőknek igen, van olyan edzés, amin én is majd kiköpöm velemet, olyan nehéz.
0: Te mit szeretsz ebbe a sportágba a legjobban?
1: Én a közösséget szeretem nagyon, azt, hogy a barátaimmal futhatok, és szeretem a futást így magát, szóval szerintem abban a sportban vagyok így a legjobb, azért is kezdtem el.
0: Visszatérve egy kicsit a versenyre, mennyi idő volt erre felkészülni?
1: Volt egy konkrét idő, felkészülési idő, mert ugye ezt előre bejelentik év elején, hogy mikor, hol lesz verseny. Én most éppen nem tudtam nagyon felkészülni rá sérülések miatt, szóval nekem olyan 1 hetem volt rá felkészülni.
0: A 4. helyezés egy nagyon jó eredmény, és érezted, hogy jó formában vagy? Érezted, hogy ez most sikerülni fog, hogy egy jó eredményt fogsz hazavinni?
1: Őszintén nem éreztem olyan jól magam, hogy jó formában vagyok, láttam volna jobban is. Szóval örülök a 4. helynek, de többet vártam magamtól, azt várom, hogy jobb eredményekkel térjek haza a következő versenyről.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked, és gratulálok az eddigi eredményeidhez.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Gál Zsombor, Sarf Janka és Bali Villő. Hogy élj túl egy örvényt? A vízi örvények a folyókban, tengerekben és óceánokban egyaránt megtalálhatók. Ezek keletkezésének oka azon fizikai törvény, mely szerint a folyadékok áramlása során különböző sebességű és irányú mozgások keletkeznek. Amikor egy akadály meggátolja az áramlást, a víz az adott tárgy körül kezd el forogni, örvényt létrehozva. Ezen kívül a különböző hőmérsékletű vízrétegek találkozása is előidézheti az örvények kialakulását, amikor a melegebb víz fel, a hidegebb víz pedig lefelé áramlik.
1: Az, hogy egy örvény milyen mélységbe tud lehúzni, a méretétől és az erejétől függ. Egyes esetekben azonban olyan lefelé tartó spirált eredményeznek, amelyek képes magukba szívni a közelben lévő tárgyakat, de akár embereket is. Amennyiben leszívja az embert az örvény, gyorsan eluralkodhat a pánik. A levegő hiánya miatt pedig sokan kapálózásba kezdenek. Ez túlélő ösztön, nem lehet mit tenni.
2: Stuart Fauston, aki hasonlót élt át, elmondta, amikor realizálta, mi történik, megpróbált kiúszni, de ez reménytelennek bizonyult. Az esetről egy kamera felvételt is készített, amelynek tanulsága szerint nagyjából 3,5 percet töltött a víz alatt. Az örvény majdnem a meder aljáig húzta le a férfit, ahol azonban csökkent az áramlat ereje, végül kiengedte szorításából. A férfit arccal lefelé találták meg a vízben, szerencsére azonban arra járt egy kajakos és kihúzta a vízből.
3: A vízimentők szerint az örvény szívó ereje a tetején a legerősebb, így a legtöbb esetben nem járunk sikerrel, ha ott kezdünk el felfelé úszni. A meder fenekéről jól elrugaszkodva azonban visszajuthatunk a felszínre, de figyeljünk arra, hogy ne egyenesen felfelé ússzunk, hanem oldalirányba, így elkerülve az örvényt. Ha még nem vagyunk a meder alján, de már nem érezzük a szívó erőt, szintén elkezdhetünk tempózni. A kulcs, bár nyilván lehetetlennek tűnik, a nyugodtság megőrzése.
1: Bár Fauston esete szerencsés volt, érdemes kétszer átgondolni, hogyan segítsünk a fuldoklónak, ugyanis előfordult már olyan, hogy a mentőfél is bekerült az örvénybe. Segítségnyújtás esetén próbáljuk meg a fuldokló mögé kerülni, és a hóna alatt átkarolva a partra vinni.

0: Visszajött a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Most megtudhatsz pár dolgot Tom Hollandról. Thomas Stanley Holland 1996. június 1-én született a délnyugat londoni Kingston upon Thames-ben Nicola Elizabeth Frost, fotós és Dominic Holland humorista és író gyermekeként. Három öccse van, Henry, Sam és Paddy. Holland Kingston upon Thames-ben él, szülei és testvérei házának közelében. Mivel szülei kreatív szakmát végeznek, gyakran inspirálják őt. Apját tekinti példaképének, aki az iparágban szerzett tapasztalatai miatt nem hivatalosan a menedzsereként dolgozott.
1: Holland a Wimbledonban található Donhead katolikus előkészítő iskolában tanult. 7 éves korában diszlexiát diagnosztizáltak nála, szülei őt és testvéreit magániskolába járatták, hogy megkapják a megfelelő figyelmet. Habár Hollandnak tetszett az új iskola, ez kezdte hátrányosan befolyásolni a családja anyagi helyzetét. 2012-ig a Wimbledon kollégba járt egy önkéntesen támogatott jezsuita általános iskolába, majd ezt követően a Croydonban található brit előadó művészeti és műszaki iskolában tanult.
0: Tom pályafutása 9 éves korában kezdődött, amikor beiratkozott egy táncórára, ahol egy koreográfus felfigyelt rá, aki elintézte, hogy a Billy Elliot a musical meghallgatásán szerepeljen a londoni Victoria Place színházban. 2 éves felkészülés után 2008-ban mellékszerepet kapott, és abban az évben kinevezték a címszerepre, amelyet egészen 2010-ig alakított.
1: Tom a Lehetetlen című katasztrófa drámában debütált, amiért elnyerte az év fiatal brit színészének járó London Film Critics Circle díját. Ezt követően Holland úgy döntött, hogy főállású színészi karrierre vált, szerepelt a Majd újra lesz nyár című filmben, valamint történelmi személyiséget alakított a Tenger szívében című filmben és a Farkas bőrben című minisorozatban.
0: A Marvel moziverzum 6 szuperhős filmjében elsőként az Amerika kapitány polgárháborúval, kezdődően a pókemberként szerzett nemzetközi elismerést. A következő évben megkapta a BAFTA Rising Star díját, később pedig a legfiatalabb színész lett, aki főszerepet játszott a Pókember hazatérés című filmben, a Pókember idegenben és a Pókember nincs hazaút folytatásaiban. Ezek egyaránt több mint 1 milliárd dolláros bevételt hoztak világszerte, az utóbbi az év legnagyobb bevételét hozó filmje lett.
1: Elismerései között szerepel egy Brit Filmakadémia díj, 3 Saturnus díj, egy Guinness világrekord és a Forbes listáján való szereplés. Egyes kiadásukban generációjának egyik legnépszerűbb színészének nevezték.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a Siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is. 97.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok. Y'all ready?

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táskarádióban.
1: 2026. szeptember 23-án. Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. Folytatódnak az aranyat érő beszélgetések. Bensőséges meseszínházban kell életre a kis herceg. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók szeptember 25-ig igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. A 2026-27-es tanév első fél évében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tettek közzé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, melyekre szeptember 25-ig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjban részesíthető az a pályázó, aki tanulmányait székesfehérvári székhelyű vagy telephelyű nevelési, oktatási vagy képző intézmény székesfehérvári képzési helyszínén folytatja, illetve folytatta és a pályázat benyújtását megelőző tanévben az országos középiskolai tanulmányi verseny, vagy az országos szakmai tanulmányi verseny, a szakma kiváló tanulója verseny, vagy a szakmai tanulmányi komplex verseny, WorldSkills, illetve Euroskills verseny egyikén részt vett. Az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíj összege az első és a három helyezés esetén 60 ezer forint, a 4-10. Helyezés esetén 30 ezer forint. Az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető az az első féléves hallgató, aki a tanulmányait a 2026-27-es tanévben kezdte meg az Óbudai Egyetem Alba Régia karán nappali alap vagy mesterképzés munkarendjében, vagy a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszín nappali alapképzés munkarendjében, valamely előadó művészeti szakon vagy anglisztika szakon, vagy az emberi erőforrások szakon, a kommunikáció és médiatudomány szakon, a közösségszervezés szakon vagy a nemzetközi tanulmányok szakon. Ezen kívül a pedagógia szakon, a szociális munka szakon, a turizmus vendéglátás szakon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és a pályázat benyújtásának határnapjáig a 25. életévét még nem töltötte be. Az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíj összege 2026-27-es tanév első fél évére 120 ezer forint. Az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjban részesíthetők, akik az Óbudai Egyetem Alba Régia karán nappali alap vagy mesterképzés munkarendjében folytatja, vagy a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén nappali alap vagy mesterképzés munkarendjében folytatja, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, és a székesfehérvári felsőoktatási hallgatói tanács tagjai. Az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíj összege 2026-27-es tanév első fél évére 50 ezer forint. Bensőséges meseszínházban kell életre a kis herceg ma Székesfehérváron 19 órai kezdettel a Városháza dísztermében. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A történetet Csorba Lóci zenéje kíséri, aki nem csupán zenei aláfestést ad az előadáshoz, hanem bekapcsolódik a játékba. A színpadon pedig közös dalok és duettek teszik még különlegesebbé az élményt. Az előadást vetítés teszi teljessé. A kis herceg eredeti klasszikus rajzai jelennek meg a háttérben, végigkísérve a történetet. A különleges effektekkel és atmoszférával megalkotott dalos előadásban a mese, a zene, a színház és az álom találkozik. Páratlan este lesz, ahol a közönség tagjai újra gyerekek lehetnek, vagy talán éppen azt érthetik meg, hogy mit jelent felnőttnek lenni. Folytatódnak az aranyat írő beszélgetések. A belvárosban járók nyáron egyes helyszíneken többször felfigyelhettek arra, amint egy csinos nő egy vászon előtt állva lendületesen fest a mellett álló zenészek dinamikus vagy melodikus játékára. A nézelődő megállt, megfigyelhette, hogyan készül egy festmény improvizatív módon a zene a helyzet hatására. A különleges látványos performanszok kitalálója Staudt Ágnes grafikus és festőművész, art direktor, a székesfehérvári képző Art Gallery létrehozója. Ő lesz a vendég az Aranyat érő beszélgetések című sorozat első őszi alkalmán, amelyen kiderül, hogyan kezdte a művész pályát, mit jelent pontosan az, hogy art direktor, mióta játszik független színházi előadásokban, és miként dolgozik azon, hogy a művészet több területéről is bevonjon alkotókat a programjába. Az Aranybulla könyvtárban ma 17 órakor kezdődő eseményt hagyományosan Bokros Júli újságíró vezeti. Egyenes képek megnyílik Kis László kiállítása a Pelikán galériában. Az ismert székesfehérvári fotográfus Kis László képeiből nyílt kiállítás a Pelikán galériában. A Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Művészek Társaságának szervezésében nyílt meg Kis László fotográfus kiállítása. Az Egyenes képek című tárlat a természet, a fények és a pillanat sajátos találkozására hívja fel a látogatók figyelmét. A tárlatnyitón Szentes Ottókár képzőművész arról beszélt, hogy a mai technológiai világban mindenki azt érzi, hogy magától is tud fotózni, de ez sajnos, ez egyáltalán nincs így. Szentes Ottokár szerint nem arról szól a fényképezés, hogy elsütjük a képeket, mint ahogy nem arról szól a festőművészet sem, hogy ott egy portré és megfestjük azt, ami anatómiailag rendben van. Az Egyenes képek című kiállítás október 16-áig hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között látogatható. A belépés díjtalan. Alzheimer világnap Székesfehérváron. Ingyenes vizsgálatokkal várt mindenkit az ország legnagyobb szűrő kamionja az Alba Pláza előtti téren. Az évről évre megszervezett esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a demencia megelőzésére, illetve az összefogásra, melyel segíthetjük az érintetteket és családjaikat. Az egész napos programsorozat a Katolikus Szeretetszolgálat országos papi otthona. A Katolikus Szeretetszolgálat a Székesfehérvári Egyházmegye, valamint Székesfehérvár önkormányzatának támogatásával valósul meg. Célja, hogy felhívja a figyelmet a demencia korai felismerésének és a megelőzésének fontosságára, valamint az érintettek és családjaik támogatásának jelentőségére. A demenciában érintettek az év minden napján figyelmet kell, hogy kapjanak. A www.demencia.hu weboldalon számos letölthető anyag megtalálható, amelyek egyszerű nyelvezettel magyarázzák el a betegséget és annak tüneteit, illetve a szakemberek a hozzátartozóknak is iránymutatást adnak, mit lehet kezdeni ezzel a betegséggel és milyen segítséget, támogatást kaphatnak beteg hozzátartozói kápolása során.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A nyitott tornatermek programban 27 helyszínen 22 féle mozgás közül lehet választani. A foglalkozások díjmentesek, a jelentkezőket érkezési sorrendben fogadják. A kínálatban konditorna, nyugdíjas torna, óvodásoknak szervezett torna, kosárlabda, röplabda, floorball, teremlabdalúgás, teke, asztali tenisz és tollaslabda is szerepel. Szombaton többek között alakformáló női torna, kosárlabda és teremfoszi, vasárnap pedig kosárlabda és teremlabdarúgás várja a résztvevőket. Kedden 17 és 19 óra között a Hallesz Ligetben, csütörtökön ugyanebben az időben a palotavárosi tavaknál a székesfehérvári futók köréhez is lehet csatlakozni. A tornatermi programokra tiszta sportcipőt kell vinni, néhány sportághoz pedig saját ütőre vagy labdára is szükség lehet.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.3

0: 97 a Task Rádió, te is belefersz. A mikrofonnál Tóth Janka és Benkei Panna. Te tudod, mik azok a tündérkörök? Hogy mitől alakulnak ki? Most megtudsz róla mindent.
1: A kutatók évtizedek óta vizsgálják a namíbiai tündérköröknek nevezett furcsa formációk rejtélyét. Az Angola és Dél-Afrika között 2000 km hosszan húzódó félsivatagos terület köralakú foltjait már rengetegféle műszerrel vizsgálták, de így se találtak magyarázatot a kialakulásokra. Tavaly Vartelszinkel kutatási eredményei nagy port kavartak. 4 év műhold felvételeit hasonlította össze és vizsgálta. Ennek során kiderült, hogy egyes körök ez idő alatt eltűntek, miközben máshol újak jöttek létre. Ez volt az első biztos arra utaló jel, hogy a tündérkörök valamilyen módon kötődnek az élővilághoz.
0: A biológus adatai alapján 41 évre becsülte a tündérkörök élettartamát, de azt ő sem tudta megfejteni, hogy mi hozta létre ezeket. Néhányan már akkor gyanakodtak, hogy a termeszek pusztítják el a füvet alulról. De Csinkál nem talált bizonyítékot a rovarok szerepére. A talajjal kapcsolatban sem észlelt semmi rendellenességet. Csinkál munkáját Norbert Jürgens folytatta. Ő 2006-ban utazta be Afrikát, köztük Angola eldugott polgárháború által sújtott területeit, hogy felderítse a tündérkörök titkát. Minden állati jelenlétet, nyomokat, ürüléket, fészkeket feljegyzett a körökön belül és környékükön.
1: Árkokat is ásott a körök közepétől a peremükig, hogy felderítse a körök alatt rejtőző föld alatti élőlényeket is. Jürgens azt tapasztalta, hogy egyetlen faj szinte minden felkeresett tündérkörnél megtalálható volt, a homoki termesz. A termeszek nyomait nehéz észrevenni, mivel szinte úsznak a homokban, és csak nagyon finom, ideiglenes alagutakat hagynak hátra maguk után.
0: Más termeszfajokkal ellentétben nem építenek látványos felszíni vagy kiterjedt föld alatti lakhelyeket, és többnyire csak éjszaka bújnak elő a talajból. Így Jürgens bizonyítottnak látja, hogy a tündérköröket a termeszek alakítják ki, úgy, hogy alulról elrágják a fűszálak gyökereit. A kutató úgy véli, hogy a termeszek tudatosan alakítják ki és tartják fent ezeket a növénymentes foltokat, más pedig azért, mert így csapdába ejtik az értékes esővizet. A vízcsapdák jelenléte magyarázatot adhat arra is, hogy miért nő olyan gyakran a környező vidékeken jellemzőnél jóval magasabb és dúsabb növényzet a tündérkörök kerületén.
1: Jürgens adós maradt annak bizonyításával, hogy valóban a termeszek rágják meg a gyökereket, mert egyetlen ilyen esetet sem figyelt meg. Az is igaz azonban, hogy a homoki termeszek rejtett életmódja miatt ez nehezen is lenne megvalósítható. Egy növény ökológus szerint a termeszeknek semmi közük a tündérkörökhöz, hanem csak egy kevés erőforrás iránti versengés, egy furcsa példáját láthatjuk bennük. Jürgens azonban bízik abban, hogy állításaik hiállják a tudományos próbát.
2: A te rádiód. Táskarádió.

0: 97.5-ös Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pitmanti tanítónő Szonya Luca. A következő percekben a környezetvédelemről fogunk beszélni. A környezetvédelem egyre hangsúlyosabbá válik az életünkben. Rengeteg helyen hallhatjuk ennek súlyosságát, mind a médiában, hírekben, az interneten, de még egyes tankönyvekben is szerepel, mint tananyag. Maga a környezetvédelem egy rendkívül sokrétű dolog, mi most csak pár olyan szokást szeretnénk megosztani veletek, amiket ti a hétköznapokban is meg tudtok tenni. Nem igényel különösebb előkészületet, csak egy kis odafigyelést. Első. Vásárolj kevesebbet. A szeméttermelés egyik legfőbb okozója a túlfogyasztás. Azzal is rengeteget tehetünk, ha kevesebbet vásárolunk.
1: Második. Kerüld a nylon zacskók használatát. Helyette vegyél csomagolásmentes termékeket, vagy próbálj meg vászonból készült tasakokat használni, amiket újból és újból alkalmazhatsz.
0: Harmadik. Ha van rá lehetőséged is nincs ellenedre, a növényi hulladékaidat komposztált házi vagy kültéri komposztálóban. Ha ezt nem szeretnéd, még egy lehetőségként használtad a ShareWaste applikációt, ami megmutatja, hogy a környezetedbe akad-e valaki, aki befogadja a növényi hulladékod.
1: Negyedik. A használt étolajat gyűjtsd össze és add le például a MOL kutaknál, ahol bioüzemanyag készül belőle.
0: Ötödik. Kerüld a pálmaolajat tartalmazó termékeket. Részben a pálmaolaj tehető felelőssé az erdőirtásokért.
1: Hatodik. Ha dohányzol, semmiképp se dobd el a csikket. Egy cigarettacsik akár 1000 liter vizet is képes beszennyezni.
0: Hetedik. Válasz le bomló glittert a fesztiválozáshoz. Azok a glitterek, amiket mondjuk egy fesztiválra felraknál a sminkethez, rengeteg mikroműanyagot tartalmaznak, ami hatalmas károkat okoz, ha kijut a természetbe.
1: 8. Térj át növényi alapú táplálkozásra, vagy fogyassz kevesebb húst és egyéb állati eredetű élelmiszert. Egy haszonállat tartásához rengeteg mennyiségű vízre, takarmányra és legelőre van szükség. Földünk képtelen 7 milliárd húsevő embert eltartani, mivel teljesen kimerítjük az erőforrásainkat. Arról nem is beszélve, hogy háztartásonként évente rengeteg mennyiségű élelmiszer vész kárba.
0: 9. Ne vásárolj állatokon tesztelt kozmetikumokat. Bele se gondolná, hogy azok a termékek, amiket kint látsz a drogériák polcain, több mint a háromnegyede állatokon van tesztelve. Azok a nyulak, kutyák, macskák, majmok és egerek a tesztelések során olyan kínzásokon mennek keresztül, mint például belekenik a szemükbe, lenyeletik velük, vagy belég fecskendeztetik az adott terméket. Ezektől az állatok többnyire megvakulnak, vagy egyéb maradandó kár keletkezik bennük, így alapítják meg, hogy a kozmetikum biztonságos-e az ember használatára. Ez azonban teljesen felesleges, mivel ma már a vállalatok tudnak olyan laboratóriumi körülmények között tesztelni, amihez nem kell élő állatokat kísérletek alá vonni.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kenny Kell Krisztián és Jancsek Roland. Kilincsel előre. Krisz, hallottad ezt a kifejezést?
1: Persze, ezt az autósok a driftelésre mondják.
0: Úgy bizony, az autófanatikusok nagy örömére ebben az adásban elhoztuk a driftelést. De mi is ez a drift? Az autó tökéletes uralásának és irányításának látvány és bemutatása oly módon, hogy az autó egy centimétert se haladjon a szokásos módon egyenesen.
1: Onnan is indult ez az egész. A drift 1960-as évekből Japánból ered, amikor megrendezték az akkoriban divatos, illegális hegyi versenyeket. A versenyzők, úgynevezett rolling zokuk, egyetlen cél, hogy minél előbb teljesítsék a hegyi út két kijelölt pontja közötti távolságot. Néhányan közülük ralliból ellesett kanyarvételi technikákat alkalmaztak. Ebből nőtte ki magát később a drift. Maga a sportág 1980-as évek utcai japán autóöröknek köszönhető, akik tuningolt hátsó kerekes autóikat közút helyett versenypályán próbálták ki. De ahhoz, hogy ez a sport nagyot üssön, Dijiro Ineda autófanatikus látomására volt szükség.
0: Magyarországon három drift kategória van, a Street, Pro és a Pro 2. A Street kategóriában egyedül kell menni, és három pontozó bíró értékeli a pilótát. Azt pontozzák, hogy a pilóta az úgynevezett érintő zónákba hogy érkezik. Minél nagyobb sebességgel és szöggel kell érkeznie, de vigyáznia kell a nagy szög miatt megtorpanhat az autója és ellenullázzák a körét. A Pro-ban és a Pro 2-ben szintén van ezekben a kategóriában, csak ott kvalifikációnak hívják. Ez alapján döntik el, hogy hányadik a pilóta, és ezután kezdődik a párbaj, ami úgy zajlik, hogy az első megy az utolsóval, és a bírók pontozás alapján kiderül ki ott tovább.
1: De mint minden autóversenyben, a driftnél is úgy van. A kocsi nagyjáteszi a pilótát, a pilóta nagyjáteszi a kocsit. Zárásképpen bemutatnánk két magyar pilótát. Kezdve Piskolti Kevinnel, aki egy BMW E92-t vezet, ami egy 6.2-es V8 motorral szerelt, egy LSX kompresszorral van megfejelve, és így 740 lóerős. A következő magyar pilóta, akit bemutatunk, Zabetz Norbert, aki egy Nissan 200 SX S13-at hajt, ami egy 3 literes 2 JZ motorral szerelt, 620 lóerős Verda.

0: kéri, hogy maradjál.
1: 95 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Papluca, Hanti Márton és Bodonyi Dániel. Hallottatok már arról a zenei stílusról, ami hangszerek nélkül képes igazi zenét létrehozni? Ha nem, most megismerhetitek. Ez az a kapella. Az ilyen zenészek pusztán az énekhangjuk használatával képesek szinte bármilyen hangszerhangját utánozni.
2: Bármilyen hihetetlennek is hangzik, amit az előbb hallottatok, az kizárólag emberi hangokból áll össze. Ez az egyik legnépszerűbb a kapella együttes, a Pentatonix Love Again című száma volt. Az ilyen együttesek, mint ahogy ők is, legtöbbször 4-5 tagból állnak. Hárman a fő szólamokat éneklik, egy ember pedig a basszust. Az utolsó tagot a legnehezebb helyettesíteni, ő a beatboxer, vagy magyarul szájdobos.
3: A beatbox az, amikor a zenész a szájával utánozni tudja a dobot, és többféle elektronikus hangot is. A Pentatonix 3 alapító tagja, Scott, Mitch és Kirsty együtt jártak egyetemre, ahol jó barátok voltak, és ekkor kezdtek együtt zenélni. A basszus énekes Evie Kaplan később csatlakozott hozzájuk, amikor eldöntötték, hogy létrehozzák az együttest.
1: A csapat szájdobosát Kevint, aki mellesleg cellón is játszik, a YouTube videóin keresztül találták meg, és kérték fel, hogy utolsó emberként csatlakozzon a csapathoz. Ezután elkezdtek amatőr feldolgozásokat készíteni popszámokból és feltölteni őket az internetre. A banda 2011-ben vált széles körben ismerté, amikor megnyerték a Sing Off nevű tehetségkutató harmadik évadát. Ekkor több zenei kiadóval is leszerződtek és elkezdtek dolgozni első albumukon.
2: A nevük a Pentatonból ered, ugyanis ez a zenei skála 5 hangból áll, és az együttesnek is 5 tagja van. 2015-ben meghívták őket, hogy szerepeljenek a Pitch Perfect második részében, ahol a film végén az a cappella világbajnokságon ők alakították a kanadai együttest. Ekkorra már több kislemezt és 2 albumot is kiadtak, amiken olyan slágerek feldolgozásai szerepelnek, mint a Somebody That I Used To Know. Can't hold us.

Bár a Pentatonix-et az egész világon nagyon sokan ismerik. A koncertjeik mindig teltházasak, és most készülnek a második amerikai turnéjukra. Egy interjúban elmondták, hogy a kedvenc énekesük Beyoncé, és sok inspirációt szereznek a dalaiból. Taylor Swift számait viszont még egyszer sem dolgozták fel. Már többször is megpróbálták, de valahogy sosem sikerült jól leutánozniuk azt a hangzásvilágot, ezért inkább felhagytak a próbálkozást.

0: mostani turnén a legutóbbi popslágereket feldolgozó albumok dalait fogják előadni. Ezek a dalok viszont már nem Evie Kaplannel készültek, ugyanis Evie az album elkészült előtt kivált a csoportból. Elmondta, hogy azért hozta ezt a döntést, mert a folyamatos koncertek miatt nem tudott családjával lenni, és túl sok stresszt okozott neki ez az életforma. Az ő helyére jött az együttes legújabb tagja, a basszusos Matt Sally.
1: Reméljük, fel tudtuk kelteni az érdeklődéseteket az acapella iránt, és ajánljuk, hogy hallgassátok meg a többi zenéjüket is. Ha tetszett, írjátok meg nekünk Facebookon, hogy mit gondoltok róluk.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. A mai adásban a magyar ételekről lesz szó, hiszen mindannyian szeretjük a magyar étkeket, most ezeknek a múltjáról fogunk beszélni. Ha az ember arra gondol, hogy mit ettek a középkorban élők, mindig hatalmas királyi asztalokat képzelünk magunk elé, különböző sültes tálakkal. Bár ez a kép részben pontos, és a középkorban fogyasztott ételeket ma is fogyasztjuk, természetesen sokkal modernebb változatban, a legrégebbi fennmaradt receptekig, csak a reformkorba tudunk visszanyúlni.
1: A magyar ember az általános köztudattal ellentétben a 17-18. Századig nem fogyasztott levest, legalábbis nem abban a formájában, ahogy ma is ismerjük. Ugyanakkor a régi magyar konyhából fennmaradtak a lév néven említett étkek, mint például a vadragulév, vagy éppen a leghíresebb, a fekete lév. Ezek valójában nem levesek, hanem sűrű mártások, raguk voltak, melyek minden komolyabb lakoma fontos elemeit képezték. Az emberek ezeket a mártásokat vagy a húsokra, halakra, tésztákra öntötték rá, vagy különféle lepényekkel, cipókkal törölték ki a közös tálakból. A fekete levesről mindenki azt hiszi, hogy a kávéról van szó, de ez egy súlyos tévedés, hiszen a korabeliek nem a kávéra utaltak a fekete lévvel, hanem egy sötét színű mártásra, ami valószínűleg vér felhasználásával készült.
0: Érdekes tény, hogy az igazi régi magyar konyha jellemzően még csak nem is húsokat, hanem elsősorban halat használt. Hazánk tele volt bőven termőfolyókkal, tavakkal, patakokkal, a magyar ember pedig, ha tehette, előszeretettel fogyasztott halat. Délen a Vaskapunál jöttek fel a legízletesebb tengeri halak a Dunába. Sokan nem ismerik a ritka, már veszélyeztetett vizát, ami a tokfélék családjába tartozik, és akár mázsás súlyúra is megnőhetett. A vize a jobbágytelkektől a királyi lakomasztalokig egyaránt nagyon népszerűnek számított. A vizet nagyon nagy számban fogták ki Felső Magyarországon is, a Csalló közben például, ahol különös hagyománya volt a vize halászatának, máig büszkék rá, hogy luxemburgi Zsigmond idejében az itt kifogott vizáknak köszönhetően tudták megfékezni az ország szívében kialakuló éhínséget.
1: A ragukon kívül szintén a teljes középkora, sőt a középkort követő évszázadokra is jellemző tartósító módszer a húszszárítás. A besózott, majd vékony szeletekben kiszárított hús nagyjából fél évig eláll, és többféleképpen is felhasználható. Nagy Lajos nápolyi hadjáratának idejéből maradt ránk a korabeli beszámoló, mely szerint a magyar katonák alapellátmányát képezte a szárított hús, melyet porrá őrölve, különféle fűszerekkel elkeverve, lobogó vízben megfőzve, a féle középkori instant levesként ettek a katonák. A szárított húst persze a lehető legegyszerűbb módon is fogyasztották, azaz menetelés közben kézzel rágcsálták. Több száz évvel későbbről maradt ránk az alföldi gulyások kedvelt receptje, mely szerint kondérban megfőzött káposztára, ahány főre készült az étel, annyi marék szárított húst főztek bele.
0: Az ételek ízesítéséhez természetesen leggyakrabban sót használtak, de emellett használtak tárkonyt, majoránnát, petrezselyemzöldjét, illetve mindenféle zöld fűszert, ami helyben megtermett. A borsot és a sáfrányt csak a gazdagabbak engedhették meg maguknak. A paprikás fokhagymás ízesítések ezekben az időkben még nem voltak népszerűek, a fokhagymát amúgy is inkább gyógyászatra használták.
1: Az édességek jellemzően gyümölcsökből készültek, de legtöbbször a gyümölcs maga volt az édesség. Gazdag házaknál ezeket mézzel, fahéjjal, főve párolva vagy sülve, akár gesztenyepürével körítve vagy töltve is készíthették. A gyümölcsöket aszalással tartósították, és gyakran tésztába sütve fogyasztották. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Legyél óvatos, soha se felületes.
1: A maszk elsősorban arra van kitalálva, hogy kifelé védjen. Befelé is hatékony, de értelemszerűen egy covidos betegeket kezelő orvosnak azért sokkal komolyabb védőfelszerelésre van szüksége. Egyébként sem olyan biztos, hogy annyira megvéd, ez függ a maszk típusától is, például a textil vagy a sima maszk közel sem a leghatékonyabb az összes többi közül. A legkomolyabb darabok is, mint például a P3-nak vagy N100-nak 99,95%-tól 99,97%-ig terjed a szűrőképességük. Jogosan merül fel a kérdés, miszerint minek hordjak maszkot, ha sokan nem alkalmazzák. Mindenkinek megvan a saját álláspontja, és ezt mi nem tudjuk befolyásolni.
0: A helyes kézmosás még önmagában nem elegendő, ezért célszerű kézfertőtlenítőt is használni, amely számtalan kórokozót képes eltávolítani. A járvány előtt is oda kellett volna figyelni a tisztességre magunk körül, például én eddig is rögtön kezet mostam, miután leszálltam a buszról vagy az edzésről hazajöttem. Probléma, hogy mások számára mostanáig nem volt evidens az igényesség egy foga. Lehetőleg kerüld a nagy embertömegeket, zsúfolt zárt helyeken, mert valószínű, hogy ott baktériumok, vírusok bújhatnak meg. Tökéletes példa erre, amikor elkísértem a hugomat az házi orvoshoz, ugyanis náthás volt és köhögött, nem tőle kaptam el, hanem a körülöttem lévő gyerekektől, felnőttektől.
1: A vírusok önmagukban nem szabadulnak ki az ember testéből, náluk sokkal nagyobb vízből, proteinből és más szerves anyagokból álló cseppecskékhez tapadnak, azokkal repülnek át új testekre. Ezek a cseppecskék jóval nagyobbak, mint a maszk anyagának lyukai, ezért a maszk hatékonyan tartja őket vissza.
0: Rengeteg tudós és gyógyszerész dolgozik nap mint nap az egészségügyben a jobb életminőségért. Ám akadnak páran, akik rendkívül mellé beszélnek, és az a nem mindegy, hogy kinek mit hiszünk el. Összességében a társadalmunkat elárasztják a hamis tények a kialakult helyzetről, viszont nekünk kell észnél lenni és rendjén kezelni a dolgokat, tehát neked is. Táska.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Minden évben elérkezik a várva várt osztálykirándulások időszaka az iskolában. Ezzel együtt pedig minden évben előkerül a dilemma. Mit tegyünk a hátizsákba? Mi az, ami nem maradhat otthon? Mire lesz szükségünk ebben a néhány napban? Hiszen kizárólag úgy lehet igazán élvezni az osztálykirándulás, ha szemfülesek vagyunk, és minden eshetőségre felkészülünk. És a hátizsákban mindig ott lapul valami csodaszer, amit könnyen megtalálhatunk.
1: Érdemes attól függően pakolni, hogy hány napos osztálykirándulásra indulunk. Minden napra készítsünk be egy tiszta pólót, fehér neműt és zoknit. A pulcsi is elengedhetetlen, mert az időjárás bizony néha igen kiszámíthatatlan. Eső vagy zápor ellen érdemes esőkabáttal vagy esernyővel is készülni. Nem tudhatjuk, hogy mikor érkezik egy jó kis nyári zivatar, vagy épp estére mennyire hűl le a levegő a tiszta csillagos ég alatt. Bármilyen meleg is van, indokon minimum egy meleg felsőt betenni a kirándulás idejére. Legyen az pulóver, egy vékony dzseki, egy kardigan, vagy épp egy túrázós felső.
2: A fürdőpapucs használata idegen helyen szinte kötelező. Így elkerülhetők a fertőzések. Ha a hátizsákba csupán egy papucs fér bele, akkor legyen műanyag vagy gumi változatú, amit zuhanyzásnál és a szobában is hordható. Nagyobb méretű törölköző a zuhanyzáshoz, arcmosáshoz és a tusfürdő vagy a szappan tisztálkodáshoz használható. Egy kirándulásra feltétlenül tegyünk be fogkefét és fogkrémet, és az adott esetben szájvizet. Emellett a fésű is hasznos utitás lehet. A lányoknál nem maradjon otthon se hajgumi vagy hajcsat, illetve náluk nem árt egy kis ajakápoló sem.
0: Bár nem kell egy egész élelmiszerboltot bepakolni a táskába, ezért néhány alapvető enni és innivalóra biztosan szükségünk lesz. Érdemes bekészíteni pár könnyű szendvicset, némi rágsánivalót, műzit és esetleg egy kis csokoládét vagy gyümölcsöt. Nagyon fontos a megfelelő folyadék, ezért minimum 2 liter csomagoljunk. Mindenképp olyat válasszunk, amely nem édes és nem forr fel a melegben. Például teát, de a hidratálás miatt nagyon fontos a vízfogyasztás is. Ne aggódj, ha valami nem fér be vagy otthon marad. Manapság minden helyen lehet hideg üdítőt vagy ásványvizet venni.
1: Tavasz végén és nyár elején nagy szerencsénkre ragyogóan süt a nap. Ezért, ha nem szeretnéd, hogy rák vörösre égjél, akkor nem árt betenni a naptejet sem. A biztonság kedvéért kirándulás előtt is jó, ha bekenjük a bőrünket. Emellett a rovarriasztó sprék nagyon hasznosak lehetnek. Főként akkor, ha erdő közelében vagy vízpartra szervezték az osztálykirándulást. Az ugyanis egyáltalán nem kellemes, ha vörös csípésnyomok, kis dudorok vannak mindenhol, és a bőr folyton viszket. A kis vérszívók sem éppen a legbarátságosabbak. A legjobb, ha nem is adunk esélyt nekik a csípésre.
2: Ma már szinte mindenkinek van telefonja, és ez egy osztálykiránduláson is elengedhetetlen kellék. A töltő sem véletlenül került fel a listára, hiszen a mai mobilok elég hamar lemerülnek, ami nem jó. A költőpénz pedig mindig jól jön, ha megkívánunk valamit. Például egy fagyit vagy egy palacsintát a Velencei tó mellett szórakozva. Soha nem lehet tudni, mikor jön jó a pár forint. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejha már Karina és Garai Nazira.
1: Hírességek klónozzák eltűnt vagy elpusztult kutyáikat.
0: Tom Brady, a világhírű amerikai futballsztár nemrég közölte a People magazinnal, hogy Juni, a kutyája valójában csak a klónja elhunyt kedvencének Loának. A hírt azzal egy időben osztotta meg, hogy a Colossal Biosciences nevű biotechnológiai cég, amelyben Brady befektetőként is érdekelt, bejelentette, hogy felvásárolta a Viagen Pets and Equine nevű vállalatot, amely háziállatok klónozására specializálódott.
1: Lua 2023. decemberében pusztult el. A család még halála előtt levett vérmintát adott a Colossal szakembereinek, akik ezt használták fel a klónozáshoz. Az így létrejött genetikai másolat, Juni, már csaknem 2 éve él velük.
0: Viagen korábban is ismert volt hasonló projektekről, a cég klónozta Barbara Streisand 2017-ben elhunyt kutyáját, Samantha-t, és Paris Hilton kedvencét, Diamond Baby-t is, miután 2022-ben eltűnt. A vállalat a skóciai Rostin intézettel dolgozik együtt, ez az intézet hozta létre a világ első klónozott emlősét, Dollyt, a bárányt még az 1990-es évek végén.
1: A világ első klónozott kutyája Snoopy az afgán agár volt, aki 2005-től 2015-ig élt. A kölyköt egy felnőtt afgán kutya füléből származó sejtből hozták létre. A létrejöttében 123 pótanya vett részt, akik közül csak 2 hozott kölyköt. Snoopy volt az egyetlen túlélő. 2008-ban 10 kölyök kutya édesapja lett. 2017-ben Snoam 4 Snoopy klónt készített, amelyek az első klónok voltak egy klónozott kutyából.
0: A Colossal Biosciences inkább kihalt fajok újjáélesztésére irányult projektekről ismert, legutóbb például 3 klónozott óriás farkas kölyök megszületéséről számoltak be, később pedig bejelentették, hogy újabb áttörést értek el a dodó madár feltámasztásában.
1: Ha tudsz még olyan klónozott kedvencről, amit nem említettünk, írd meg nekünk Instán. 97.5 Táska Rádió.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. Ken lett Lenny Kravitzből. A mikrofonnál Sarf Janka. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kiryat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy addig ismeretlen ókori településen működtetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaszállítják Kiryat Gat új, Karmégat nevű lakónegyedébe, és egy parkból állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak, és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét, amikve szokatlanul széles, közel 4 méteres, ezért megfelelő szállítójárműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. A Viki sztárjai jövőre ismét együtt álltak volna színpadra Londonban Stephen Sondheim musicaljének új feldolgozásában, amelyet a kulturális és művészeti központként működő Barbican-ben mutattak volna be. Ariana Grande azonban visszalépett a szereptől, miután úgy döntött, egy időre háttérbe vonul a nyilvános szereplésektől. Nem sokkal később Jonathan Bailey is bejelentette, hogy távozik a produkcióból. A kialakult helyzet miatt a producerek hétfőn megerősítették, hogy az előadás 2027-ben nem kerül színpadra. A Barbican-ben 2027-re tervezett vasárnap a parkban Georgia című produkció az előző ütemterv szerint nem valósul meg. Az Empire State Productions megtartja a produkció jogait azzal a szándékkal, hogy az előadás 2028-ban mutassa be. Lenny Kravitzről mintázták Barbie párját, Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó, dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját a kosárlabdasztár LeBron után Lenny Kravitz ihlette. Írja a Kirké kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatása volt korunk könnyű zenéjére. Az ismert székesfehérvári fotográfus Kis László képeiből nyílt kiállítás a Pelikán galériában. Az Egyenes képek című kiállítás október 16-áig, hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között látogatható. A belépés díjtalan, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A kínai iskolás lány Yu Zidi mindenkit ámulatba ejtett az ázsiai játékok nyitónapján, Tokióban. Versenyrekordot megdöntve nyert aranyérmet a 200 méteres pillangóúszásban, méghozzá olyan teljesítménnyel, amelyet ő maga csupán közepesnek minősített. A 13 éves versenyző 2 perc, 5 másodperc, 8 tized másodperces idővel szerezte meg első jelentős aranyérmét, ez az eredmény ázsiai játékok rekordnak számít, és közel fél másodperccel múlja felül honfitársa Chang Yufei 3 évvel ezelőtti csúcsát. Yu, akitől azt várják, hogy meghatározó szereplője lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpiának.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. A gyermekvasút maga nemében páratlan látványosság, ahogy gyermekek irányítják a vonatok közlekedését. A kisvasút vonala Széchenyi-hegy állomástól Hűvösvölgyig tart. A két végállomáson túl a vonatok 6 helyen állnak meg menetrendszerűen. Norbafán, Csillebércén, Virágvölgyben, Jánoshegyen, Szépjuhásznén és Hárshegyen. A budai hegyvidék kilátói, erdei játszóterei, kegyhelyei és más érdekes pontjai az állomások és a megállóhelyek közelében fekszenek.
1: A gyermekvasút története 1947-ben kezdődött. Ebben az évben döntöttek az illetékes állami szervek, hogy keskeny nyomközű vasutat építenek a budai hegységben, melyet iskoláskorú gyerekek bevonásával fognak üzemeltetni. Az építkezés 1948 áprilisában kezdődött, mely egyben a környék úttörővasúti korszakának kezdetét is jelentette. Még ez év nyarán átadták az első, mindössze 3 kilométeres szakaszt, amely a Széchenyi-hegytől a mai Virágvölgy állomásig tartott. A következő évben újabb szakaszt adtak át a mai Szépjuhásznéig, majd 1950-ben egészen Hűvösvölgyig hosszabbították meg a vonalat. A budai hegyek kihívást jelentettek az építők számára, a hegyi terepen a vasútépítés sok nehézségbe ütközött.
0: A tervezés és építés során felhasználták az akkor még kiterjedt, keskeny, nyomközű vasúti hálózat létesítése és üzemeltetése során nyert tapasztalatokat. Üzemeltetésével a Magyar Államvasutakat és a Magyar Úttörők Szövetségét bízták meg. A kisvasút célja egyrészt az volt, hogy biztosítsa az eljutás lehetőségét a szintén akkor épülő Csillebércei gyermektáborhoz, másrészt a kisvasút üzemeltetés bevon 10-14 éves gyerekekkel ismertesse meg, és kedveltesse a vasúti közlekedést. A vasút elkészültét követő 2,5 évtized igazi fénykornak számított. Jól jelezte mindezt az ide látogató évi 1 millió utas. A hanyatlást a politikai figyelem csökkenése okozta, mivel ennek hiányában a finanszírozási problémák megoldatlanul maradtak. Az utóbbi időkben azonban ismét kezd népszerűvé válni a gyermekvasút, köszönhetően a fejlesztésnek, valamint az új kedv csináló látogatóbarát szemléletmódnak.
1: A fél vagy egynapos kirándulásra induló családoknak, baráti társaságoknak, iskolás és óvodás csoportoknak kényelmes eljutási lehetőséget biztosítanak az erdei sétautak kiindulási pontjához. A vasúti közlekedés irányt érdeklő gyerekek és felnőttek közelről figyelhetik meg a járműveket és a gyermekvasutas szolgálatot ellátó gyerekeket. A kisvasutat kezdetektől fogva a MÁV üzemelteti.
0: Hűvösvölgy állomás első vágánya mellett interaktív kiállítás mutatja be kisvasutunk történelmét. A gyermekvasút múzeum és ajándékbolt a család minden tagja számára tartogat izgalmas elemeket, így színesítve az állomáson eltöltött időt. Ti jártatok már a gyermekvasuton? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.
2: 97.5 Táskarádió.
3: És beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szántó Boglárka és Halász Maja Mána. Retro cuccok új fényben. A közösségi médiában, valamint a való életben is észre lehet venni, hogy a tinik egy része visszafele halad a korban, míg a másik fele előrébb megy. A mai stílusok nagyon hajaznak a 90-es évekbeliekre, emellett a régi zenék visszakerültek a playlistekre.
1: A tinédzserek a szobájukat magnókkal, lemezekkel és kazettákkal dekorálják. Egyre több fejen látni régebbi kiadású fejhallgatókat, mint az újabb és kisebb fülbe rejthető AirPodsokat.
0: Az Apple új telefonjaira sincs akkora kereslet, és sok felhasználó választ inkább Androidot, mondván, hogy az Apple túl gyorsan halad a korral, és ők a jelenben szeretnének élni. Talán már inkább vissza is szeretnének menni kicsit.
1: A bő kargónadrágok, a csípőfarmerek és a tabadós trikók is visszatértek a tini világba. Újra menő lett az orr és a köldök piercing, valamint a hosszú, természetes körmök. A lányok a hosszú hajukat fokozatosra vágják, ezt wolfcutnak hívják, míg a fiúk fülig érő kócos hajjal járnak. Képregényeket is többet látunk a gyerekek kezében, és az őskori filmeket megint vetítik a moziban, mint például a Titanicot vagy a Grinchet.
0: Új stílusok nincsenek, inkább a régiek térnek vissza. A szülők nagy része örülhet, hogy a tinédzserkori ruhájukat továbbadhatják gyerekeiknek.
1: Bizony, újra divatba jön a földig érő nadrág és szoknya, de ezzel egyidejűleg a rövidebbnél is rövidebb, mininél is minibb szoknyák is hódítanak majd. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindenki stílusos lesz, aki felveszi, hiszen a minivel érdemes óvatosan bánni, csak keveseknek áll igazán jól.
0: A nagyon hosszú szárú, szinte földet söprő nadrágokhoz pedig stílusosan túlméretezett kiegészítők lesznek menők, leginkább az oversized sálak és az oversized táskák. A földig érő darabok nyújtják a sziluettet, de a túlméretezett darabokkal érdemes óvatosabban bánni, hiszen kilókat is pakolhatnak ránk.
1: A minták és a szabások terén is több régi ismerős köszön vissza, ráadásul a farmerok között is hódítanak majd a 90-es éveket idéző változatok. Egyes trendek már tavaly megjelentek újra, de idén még inkább kiteljesednek, míg másokkal csak nyáron találkozhatsz majd a kirakatokban. Táskora.

0: Kilencvenéző Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia a jövőben az életünk meghatározó része lesz, de már most is egyre több helyen bukkan fel.
1: Az AI, azaz a mesterséges intelligencia már jeleskedett a vezetés és a logikai játékok terén is, de senki sem gondolta volna, hogy a kreatív feladatokban is sikeres lehet.
0: Egy Ember nevű AI egy énekessel összeállva megalkotta a Break Free nevű számot, de a könyvek terén is kezd minket beérni a mesterséges intelligencia. Egy AI által írt könyv már majdnem egy nagyfokú művészeti díjat is bezsebelt.
1: Vajon kereshet egy gép több 100 millió forintot? Igen, Edmond Bellamy több 100 000 dollárt keres festményeivel, pedig ő csak egy algoritmus. New Yorkban saját tárlata is volt. Ezt a szintű kreativitást úgy tudta elérni, hogy rengeteg képet elemzett, hogy ezek együtteséből megalkossa a saját verzióját. Ezt nevezzük tanuló algoritmusnak.
0: Sajnos nem csak a művészeti ágakban használják fel az AI-okat, most már a hadászatban és az emberek megfigyelésében is. Például a célpontok nyomon követéséhez és beméréséhez. Egyesek szerint nem tanácsos fegyvert adni a mesterséges intelligencia kezébe, mert könnyedén ellenünk fordíthatja.
1: Viszont az Isaac Asimov által megalkotott 3 törvény tiltja ezt. A törvények a következők.
0: Az első, hogy a robotnak nem szabad kárt okozni emberi lényben, vagy tétlenül tűrni, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
1: Második törvény, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
0: A harmadik törvény, hogy a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikinek előírásaiba. Lackó, te félsz attól, hogy egyszer a mesterséges intelligencia felül fog kerekedni az emberiségen?
1: Bevallom őszintén, nekem erről korábban még rémálmaim is voltak. Én ettől nagyon félek, de remélem, hogy nem fognak bekövetkezni, illetve hogyha én erre a területre kerülök, akkor mindent megtennék azért, hogy ez ne következzen be, amíg az én életemben. És szerinted egyébként ez be fog következni a mi életünkben már?
0: Ha most azt vesszük, hogy az elmúlt 30 évben a technika mennyit fejlődött, akkor elképzelésem szerint simán, de nem biztos, mert lehet, hogy olyanok fognak ezen a területen dolgozni, mint te, és ők ezt megakadályozzák.
1: Reméljük, hogy meg fogjuk akadályozni. Eddig még az emberiség egyébként nem készített tökéletes mesterséges intelligenciát. Ennek a megállapítására szolgál az úgynevezett Turing-teszt, ami abból áll, hogy egy ember beszélget egy AI-jal és egy valódi emberrel. A kérdező kérdéseket tesz fel a tesztalanyoknak, és a válaszokból ki kell derítenie, hogy melyik a valódi ember.
0: Erre a kérdezőnek 5 perce van, de eddig még egy AI-nak sem sikerült teljesíteni a tesztet.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan meseszép helyek, amiket látnod kell életedben. Tel is tele vannak a látványos helyekkel foglalkozó újságok, magazinok, olyan összeállításokkal, amelyek megítélése erősen relatív, hiszen minden egyes embernek más az érdeklődési köre és más jelenti számára a szépet. Ezért összegyűjtöttem pár meseszép helyet, amit hogyha meglátogatsz, biztosan nem bárod meg.
1: Ilyen például a Santorini sziget Görögországban. A meredek ormokra települt apró falvak, a hófehér házak, kék ajtók, ablakok és kupolák látványa festői panorámát nyújt a tenger mély kék. A sziget az Égei tengerben helyezkedik el 200 kilométerre Athéntól. Elég híres üdülőhely, és azt kell mondjam, megéri a nevét, hiszen tényleg gyönyörű gyöngyszem az a sziget.
0: A Plitvicei tavak Horvátországban található tórendszer. Európa egyik legszebb természeti látványossága, egy különleges geológiai és hidrogeológiai karszt jelenség. A tórendszer egy völgyben terül el, erdős hegyek veszik körül. Ez a legnagyobb, legrégibb és leglátogatottabb horvát nemzeti park. Rengeteg tó van benne, nem is beszélve a vízesésekről, folyók. Vagy csak patakokról.
1: A Subway a Zion Nemzeti Park legkedveltebb túraútvonala, s nem véletlenül. Ebben a lenyűgöző parkban a Subway az egyik legváltozatosabb és legszebb kanyon, amit vétek lenne kihagyni. Néhány kötélen való leereszkedés és néhány rövid úszótáv az, ami bőségesen fűszerezi a kalandot. A vörös Navajo homokkőből a Virgin folyó által kifaragott 24 km hosszú, helyenként 800 méter mély, dús növényzettel és vízesésekkel, vízfolyásokkal tarkított gyönyörű kanyon. Szemben a legtöbb amerikai kanyonnal a Zionnak nem a pereme, hanem az alja a legkönnyebben megközelíthető. Gyakorlatilag autóból vagy autóbuszból tekinthetjük meg ennek a mély kanyonnak az alját, illetve innen tehetünk gyalogtúrákat a pereme felé.
0: Végül, de nem utolsó sorban az Angkor, Kambodzsa. Angkor nevének jelentése az, hogy város. A kambodzsai Angkor valóban a világ kötelező látnivalóinak egyike. A Khmer birodalom fénykorában a fővárosnak 600 000–1 millió lakója lehetett, több mint a korabeli európai városok bármely. Ankor francia kutatók fedezték fel újra a 21. század közepén.
2: Ne is beleférsz! Táskarádió!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban Mila Kuniszt ismerhetitek meg.
1: Mila Kunisz teljes nevén Mila Markovna Kunisz, amerikai színésznő, 1983. augusztus 14-én született Csernovikban, az akkori Szovjetunió ukrán részén. Zsidó családba született, de 1991-ben családja az Egyesült Államokba emigrált, és Los Angelesben telepedett le.
0: Kunisz részt vett az iskolai színjátszókörben. A 90-es évek közepétől reklámokban, valamint kisebb televíziós és filmszerepekben jelent meg. A Kifutó a Semmibe című Angelina Jolie főszereplésével készült életrajzi filmben Jolie karakterének fiatalabb alakját játszotta.
1: 1998-ban a színésznő főszerepet kapott az Azok a 70-es évek show című televíziós sorozatban. A meghallgatás idején 14 éves volt. Mivel a producerek 18 évnél húzták meg az alsó korhatárt, azt állította, hogy 18 éves lesz a születésnapján, nem mondva, hogy konkrétan melyiken. A sorozat sikert aratott. Mira híressé vált Jackie Burkhardt szerepével. Az Azok a 70-es évek show 2006-ban ért véget.
0: 2000-től Kunisz adja meg Griffin hangját a Family Guy című rajzfilm sorozatban. Eközben filmekben is megjelent, ezek közül a legjelentősebbek a Kiheverett haver, Kirsten Dunst főszereplésével, az Amerikai Szihó 2 és a Kusza kapcsolatok.
1: Karrierje 2008-ban új lendületet vett. A Lepattintva című komédiában Rachel Jensen szerepét játszotta. A film pozitív kritikát kapott és több mint 105 millió dollár bevételt hozott. Ugyanebben az évben a Max Payne című videójáték film adaptációjában megkapta Mona Sachs szerepét.
0: 2009-ben a Kivonat című vígjátékban jelent meg Jason Bateman és Ben Affleck mellett. Szerepet kapott továbbá az Éli könyve című 2010-es filmben Denzel Washingtonnal együtt. Darren Aronofsky Fekete Hattyú című filmjében pedig egy balerinát játszott Natalie Portman mellett. Ezért a szerepéért Golden Globe díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriájában. 2016-ban főszerepet kapott a Rossz anyákban, majd 2017-ben a film második részében a Rossz anyák karácsonyában, mint Amy Mitchell. Karrierje során ezek a szereplések a legismertebbek közé tartoznak.
1: Mila Kunisz 2002 és 2010 között együtt élt Macaulay Culkin színésszel és énekessel, akit legfőképp a Reszkesetek betörők egy és második részének kell mindjaként ismerhetünk. 2015-ben feleségül ment Ashton Kutcher színészhez, akitől két gyermeke született. 2014. október 1-én jött világra Viat Isabelle Kutcher, és 2016. november 30-án második gyermeke Dimitri Porthut Kutcher is megszületett.
0: Neked melyik a kedvenc Mila Kunisz filmed? Írd meg nekünk Facebookon!
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 dolgot, amiről nem tudtad, hogy jó valamire.
1: Minden egyes nap használjuk őket, mégsem tudjuk, hogy bizonyos részeik mire valók.
0: Az első a sapka bojtja. A méltán népszerű fejfedők nagy részének tetején ott fityeg egy jellegzetes kis bojt, ami nem csak haszontalan díszítő elemként funkcionál. Az első bojtok a 18. században jelentek meg. Francia tengerészek viselték őket a sapkájukon, így menekültek meg attól, hogy alaposan bevágják a fejüket az alacsony belmagasságú hajók mennyezetébe. Később a katonák is hordtak bojtós fejfedőt, ami esetükben inkább azért volt hasznos, mert a bojt különféle kialakítása alapján meg lehetett állapítani, hol szolgál az illető.
1: A nyalóka pálcikája végén lévő lyuk. Csupán városi legenda, hogy a nyalóka pálcikáján lévő lyuk a fulladás hivatott megelőzni, esetleg arra szolgál, hogy a gyerekek fütyülni tudjanak vele. A valódi ok az, hogy a nyalókát alkotó cukormassza először még folyékony, és csak később nyeri el végleges alakját. Ám ahhoz, hogy biztosan a pálcikához ragadjon, kell egy kis lyuk, ahova a massza befolyhat, majd megszilárdulhat.
0: A harmadik dolog, amiről nem tudtad, hogy jó valamire, a férfi nadrágokon lévő ránc vagy hajtásnyom. A férfi nadrágok oldalán vagy elején mindig van egy jellegzetes hajtásnyom, de vajon miért? A válasz gyökere a 19. század végén keresendő. Akkor még hajón, hatalmas blokkokban szállították a ruhákat a kívánt helyre, és hogy minél több darabot tudjanak egyszerre elvinni, jól összehajtogatták a gúnyákat. Az út persze sokáig tartott, így a hajtásnyomok olyan mélyen belevésődtek a ruhákba, hogy később lehetetlenség volt kivasalni őket. A megszoksz vagy megszöksz elvet alapul véve az emberek nem tehettek mást, inkább megszerették a nadrág oldalán lévő hajtást.
1: A színes vonalak a fokrémtubusán. Lehet, hogy te is észrevetted már, hogy a fokrémtubusok végén különböző színű, leggyakrabban zöld, piros vagy fekete csíkok láthatóak. Ne higgyétek el, ha valaki azt mondja, hogy a fekete például a kemikáliákat, a zöld pedig a természetes összetevőket jelzi. A vonalak csak a gyártóknak mondanak valamit, a gépek ugyanis a csíkokat beolvasva tudják, hol metszik el a tubusokat.
0: A hátizsákon lévő négyzet. A legtöbb hátizsákon ott van az a furcsa négyzet alakú felvarrás, aminek a feladatát eddig szerintünk nagyon kevesen ismerték. Ha jól megnézed, van rajta két hosszúkás lyuk. Ezek arra szolgálnak, hogy köteleket, karabinereket rögzíthess hozzájuk. Esetleg a cipőfűző segítségével a cipődet is odaerősítsd a tatyóhoz. Profi megoldás, hiszen így helyet spórolsz, ami nagyon fontos egy hosszú utazás során.

0: 97 a Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonnál Szép Laki Emma és Szigő Barnabás. A Lime néven működő Neutron Holdings, korábban Lime Bike, egy közlekedési vállalat, amelynek székhelye az Egyesült Államokban, San Franciscóban található. Elektromos robogókat, elektromos kerékpárokat, normál pedálos kerékpárokat, elektromos mopedeket és automegosztó rendszereket üzemeltet a világ különböző városaiban. A rendszer dokkoló nélküli járműveket kínál, amelyeket a felhasználók egy okostelefon alkalmazáson keresztül találnak meg és oldanak föl, amely a GPS-en keresztül tudja a rendelkezésre álló járművek helyét.
1: Használat. A felhasználók beolvassák a QR kódot a robogó feloldásához. A felhasználó telepíti a Lime alkalmazást egy eszközre, amelyen megjelenik az összes elérhető jármű a közelben. Az utazás megkezdése előtt a felhasználó megadja a fizetési információkat. A felhasználó ezután beolvassa a QR kódot a járművön, és megkezdi az utazást.
0: Az utazás befejezéséhez a felhasználó leparkolja a járművet, majd az alkalmazáson keresztül befejezi az utazást. Az utazására azonnal levonásra kerül a felhasználói fizetés módjáról, kivéve ha előre feltöltött RidePass használ. A Lime megköveteli a felhasználóktól, hogy készítsenek képet a parkoló járműről és annak környezetéről, hogy ellenőrizzék, nem megfelelően parkoltak-e le. Ha bármilyen probléma merült fel az utazás során, például egy hibás jármű, a felhasználó jelentheti azt az alkalmazáson keresztül. Többször jártál már úgy, hogy sérült rollert kaptál, és ez a feloldás után derült ki?
1: Ilyen esetben visszajön a 250 forint, mivel látja a rendszer, hogy nem mentél vele sehová. Világszerte már több mint 150 városban elérhetőek a Lime elektromos járművek, köztük a robogók, a kerékpárok és a mopedek vezető beszállítója. Bármikor használhatod, akár suliba mész, barátokkal találkozol, a felnőttek is imádják, nincs dugó, és hamar be lehet érni a munkahelyre.
0: A roller töltéséről. A rollert a népesség tölti, akinek van bármilyen roller kompatibilis elektromos töltője és elvállalja a rollerek begyűjtését, valamint töltését, annak megüteti a zsebét egy kis pénz. A rollereket nem valami vállalat gyűjti be és tölti fel, hanem az az ember, aki hazaviszi a rollert vagy rollereket és feltölti azokat. Ilyenkor a Lime magyarországi szolgáltatói vagy az adott város megye önkormányzata természetesen kiszámlázza a roller töltésére felhasznált áram összegét.
1: Visszaélés nem lehetséges, hisz a visszaélést sejtenek az utaló szolgáltatók. Le tudják ellenőrizni a töltöttségét és a roller előzményeit, hogy hány százalékról lett feltöltve. Így ki lehet számolni, átszámítani, hogy tényleg mennyit is kell utazni. Akinél nem tapasztal a Lime szolgáltató ilyet, annál természetesen a pontos összeg probléma nélkül utalásra kerül. Ha regisztrálsz, az első 6 perc rollerezés ingyenes, utána 60 forint per perc a fizetendő összeg.
2: A te rádiód. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Batta Levente és Szigül Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
1: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb teret hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárossal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
0: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
1: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
0: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia tovább fejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
1: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munka világát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
0: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
1: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélyben van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszig tartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
0: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97 5 táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett, beszélgetőtársam pedig Gribarics Richard. Ricsi, úgy tudom, hogy te most dolgozol. Miért kezdtél el dolgozni, és mit dolgozol?
1: Jelen pillanatban igen, dolgozom. Egyébként én azért kezdtem el dolgozni, mivel megpróbálom magamnak megteremteni azt, amire szükségem van. Szóval nyilván itt nem arról van szó, hogy nem kapnám meg a szüleimtől a támogatást, vagy bármi, de viszont én úgy érzem, hogy így már közel a 18-hoz, így elkezdem a saját életemet így építgetni, és szerintem nagyon ez a kezdőfoka annak, hogy önállósulni elkezdjek, úgy igazán. Jelen pillanatban én ugye vendéglátásban dolgozom, és nekem nagyon nagy energiát ad az, hogy az emberekkel foglalkozhatok. Szóval alapvetően én szeretem az emberi társaságot, és én nagyon szeretek ebbe dolgozni főként.
0: Akkor pont azért választottad, mivel ez számodra testhez álló feladatnak bizonyult?
1: Egyébként igen, szóval nekem a kommunikációs képességeim szerintem vannak egy olyan szinten, hogy meg tudjam oldani, de nyilván ebbe is bele kellett tanulni, mivel amikor először oda mentem, én ugye építőiparoztam ezelőtt 2 évet, ugye nyáron, és teljesen más. Szóval ott azért a telepen el lenni, stb. Építkezésekre menni, nyilván az egy keményebb fizikai munka, nyilván a vendéglátás is az, mivel egész nap rohangálok föl alá, viszem ki, kedvesnek kell lenni, stb. Szóval, de egyébként én nagyon szeretem, nem mindenkinek való, de aki így megtalálja a helyét benne és szereti, az nagyon jó munkaviszonyt fog tartani igazából a főnökkel is, és a vendégekkel is.
0: Inkább az építkezést tudod magadnak így jobban elképzelni, vagy a vendéglátást? Melyik tetszett jobban?
1: Hát igazából inkább a vendéglátás, mivel ugye amikor mentünk építkezésre, azért az egy nagyon komoly fizikai munka. Nem is azzal lett volna baj, hogy nem bírtam volna, csak tényleg amikor az ember oda megy reggel 6-ra, és akkor ilyen délután 4-kor hazamegy, azért az kemény. De nyilván vendéglátásnak is megvan az előnye hátránya, ugyanúgy, mint az építőiparnak. De nekem szimpatikusabb volt az, hogy emberekkel kell foglalkoznom, és akkor mondjuk nem, mit tudom én, végig szögelni, vagy dokatáblázni, vagy bármi, amit ugye meg kellett ott csinálni. Szóval nekem így ez szimpatikusabb volt.
0: A jövőre nézve szeretnél még a vendéglátással foglalkozni?
1: Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, mert így a vendéglátásba belegondolva egyébként nagyon szimpatikus, nyilván nem ez a legfőbb cél ugye az életemben, hogy végig ezzel szeretnék foglalkozni, mivel én majd szeretnék saját céget alapítani, stb. De a vendéglátás egyébként egy nagyon-nagyon olyan dolog, ami a szívembe egy szép, vagy hát a lelkembe és a szívembe egy olyan dolog, ami pozitív kisugárzást adott nekem. Szóval egyébként elképzelhető, szóval még lehet, hogy még így az elején még vendéglátózok, és akkor utána majd így, ahogy alakul az életem, megpróbálok kiszakadni idézőjelesen ebből.
0: Vagyis vannak terveid a jövőre nézve, hogy mit szeretnél esetleg már dolgozni, vagy ez még ilyen kiforratlan állapotban van?
1: Hát én mindenféleképpen egy ipari építőcéget szeretnék alapítani. Igazából nagyon úgy a jövőkép az úgy nincs meg, de én az IBS-be szeretnék tovább menni tanulni, hogyha lesz rá lehetőségem ezen Pesten egy egyetem, ami igazából egy ilyen business school, international business school, igazából ez a neve, csak rövidítve IBS. Én azt szeretném befejezni a tanulmányaimat, és onnantól kezdve így alakítani az életemet, ugye ez nagyon sok rétegű, mivel telemarketing, stb. Szóval nem telemarketing, hanem ugye marketing, stb. Előadásokat szerveznek. Igazából felépíteni a marketing részét ennek a dolognak mindenféleképpen szeretném ezt folytatni.
0: Mit tanácsolnál azoknak, akik most szeretnének elmenni dolgozni, vagy esetleg diák munkára?
1: Egyébként ez egy olyan dolog, hogyha az ember tényleg szereti csinálni, és van hozzá ideje, energiája, és tényleg nem úgy áll hozzá dolgokhoz, hogy hát jó, kéne keresni pénzt, aztán menjünk valamit csináljunk, akkor ez egy szép dolog. Nyilván annak a része is megvan, hogy szeretne pénzt keresni az ember, mert nyilván pénzből élünk meg. Tanácsom úgy nagyon nincsen, legyetek kitartóak. Nekem az a legjobb tanácsom igazából, mert itt semmi más, a kitartás és a hozzáállás a legfőbb dolog. Szóval, hogyha elkezdetek dolgozni, ne félmunkát csináljátok, mert oké, hogy fárasztó, de a félmunkának soha nem lesz olyan eredménye, mint amikor tényleg belerakod a szíved és a lelked.

0: a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. Lassíthatja az öregedést, ez a mesterséges intelligencia segítségével előállított gyógyszer. A mikrofonnál Hedrik Mira. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-Parduc harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derült ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt, mint a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípő testarányban, azaz a férfiak és a nők csípő testaránya hasonló volt, szemben a Homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a Homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer a rendoszertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine, egy mesterséges intelligenciai gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a rendoszertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák élettartalmukat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A tavalyi esztendő után ismét nagyszabású MMA gálának ad otthont november 13-án a Met Arena. A nemzetközi ketrecharc gála sztárokat, paráscsatákat, fantasztikus hangulatot és látványos sót ígér. A sajtótájékoztató végén a magyar versenyzők elmondták, hogy nagy erőbedobással készülnek a novemberi gálára, szemük előtt csak a győzelem lebeg, majd arra buzították a székesfehérváriakat, jöjjenek ki minél többen a rendezvényre. Garantálta remek élményben lesz részük.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 20 fokokat mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. Ken lett Lenny Kravitzből. A mikrofonnál Sarf Janka. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kiryat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy addig ismeretlen ókori településen működtetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaszállítják Kiryat Gat új, Karmégat nevű lakónegyedébe, és egy parkból állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak, és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. A mikve szokatlanul széles, közel 4 méteres, ezért megfelelő szállítójárműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. A Vicky sztárjai jövőre ismét együtt álltak volna színpadra Londonban Stephen Sondheim musicaljének új feldolgozásában, amelyet a kulturális és művészeti központként működő Barbican-ben mutattak volna be. Ariana Grande azonban visszalépett a szereptől, miután úgy döntött, egy időre háttérbe vonul a nyilvános szereplésektől. Nem sokkal később Jonathan Bailey is bejelentette, hogy távozik a produkcióból. A kialakult helyzet miatt a producerek hétfőn megerősítették, hogy az előadás 2027-ben nem kerül színpadra. A Barbican-ben 2027-re tervezett Vasárnap a parkban Georgia című produkció az eredeti ütemterv szerint nem valósul meg. Az Empire State Productions megtartja a produkció jogait azzal a szándékkal, hogy az előadást 2028-ban mutassa be. Lenny Kravitzről mintázták Barbie párját, Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó, dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Kambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját a kosárlabdasztár LeBron után Lenny Kravitz ihlette. Írja a Kirké kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatása volt korunk könnyű zenéjére. Az ismert székesfehérvári fotográfus Kis László képeiből nyílt kiállítás a Pelikán galériában. Az Egyenes képek című kiállítás október 16-áig, hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között látogatható. A belépés díjtalan, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A kínai iskolás lány Yu Zidi mindenkit ámulatba ejtett az ázsiai játékok nyitónapján, Tokióban. Versenyrekordot megdöntve nyert aranyérmet a 200 méteres pillangóúszásban, méghozzá olyan teljesítménnyel, amelyet ő maga csupán közepesnek minősített. A 13 éves versenyző 2 perc, 5 másodperc, 8 tized másodperces idővel szerezte meg első jelentős aranyérmét, ez az eredmény ázsiai játékok rekordnak számít, és közel fél másodperccel múlja felül honfitársa Chang Yufei 3 évvel ezelőtti csúcsát. Yu, akitől azt várják, hogy meghatározó szereplője lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpiának.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. Lassíthatja az öregedést, ez a mesterséges intelligencia segítségével előállított gyógyszer. A mikrofonnál Hedrik Mira. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-Pardus harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derült ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutatólétesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen épen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt, mint a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípő testarányban, azaz a férfiak és a nők csípő testaránya hasonló volt, szemben a Homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a Homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípőízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer a rendoszertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine, egy mesterséges intelligenciai gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a rentoszertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák élettartalmukat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A tavalyi esztendő után ismét nagyszabású MMA gálának ad otthont november 13-án a Met Arena. A nemzetközi ketrecharc gála sztárokat, parázscsatákat, fantasztikus hangulatot és látványos showt ígér. A sajtótájékoztató végén a magyar versenyzők elmondták, hogy nagy erőbedobással készülnek a novemberi gálára, szemük előtt csak a győzelem lebeg, majd arra buzították a székesfehérváriakat, jöjjenek ki minél többen a rendezvényre. Garantáltan remek élményben lesz részük.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél megélénkülhet. Napközben 20 fokokat mutathatnak a hőmérők.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. Ken lett Lenny Kravitzből. A mikrofonnál Sarfjanka. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kiryat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy addig ismeretlen ókori településen működtetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaszállítják Kiryat Gat új, Karmégat nevű lakónegyedébe, és egy parkból állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak, és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét, amikve szokatlanul széles, közel 4 méteres, ezért megfelelő szállítójárműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal elüstették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. A Viki sztárjai jövőre ismét együtt álltak volna színpadra Londonban Stephen Sondheim musicaljének új feldolgozásában, amelyet a kulturális és művészeti központként működő Barbicanben mutattak volna be. Ariana Grande azonban visszalépett a szereptől, miután úgy döntött, egy időre háttérbe vonul a nyilvános szereplésektől. Nem sokkal később Jonathan Bailey is bejelentette, hogy távozik a produkcióból. A kialakult helyzet miatt a producerek hétfőn megerősítették, hogy az előadás 2027-ben nem kerül színpadra. A Barbicanben 2027-re tervezett vasárnap a parkban Georgia című produkció az előző ütemterv szerint nem valósul meg. Az Empire State Productions megtartja a produkció jogait azzal a szándékkal, hogy az előadás 2028-ban mutassa be. Lenny Kravitzről mintázták Barbie párját, Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó, dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját a kosárlabdasztár LeBron után Lenny Kravitz ihlette. Írja a Kirké kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatása volt korunk könnyű zenéjére. Az ismert székesfehérvári fotográfus Kis László képeiből nyílt kiállítás a Pelikán galériában. Az Egyenes képek című kiállítás október 16-áig, hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között látogatható. A belépés díjtalan, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A kínai iskolás lány Yu Zidi mindenkit ámulatba ejtett az ázsiai játékok nyitónapján, Tokióban. Versenyrekordot megdöntve nyert aranyérmet a 200 méteres pillangóúszásban, méghozzá olyan teljesítménnyel, amelyet ő maga csupán közepesnek minősített. A 13 éves versenyző 2 perc, 5 másodperc, 8 tized másodperces idővel szerezte meg első jelentős aranyérmét, ez az eredmény ázsiai játékok rekordnak számít, és közel fél másodperccel múlja felül honfitársa Chang Yufei 3 évvel ezelőtti csúcsát. Yu, akitől azt várják, hogy meghatározó szereplője lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpiának.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A szél élénk lehet, délutánra 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. Lassíthatja az öregedést ez a mesterséges intelligencia segítségével előállított gyógyszer. A mikrofonnál Hedrik Mira. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-Pardus harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derült ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt, mint a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípő testarányban, azaz a férfiak és a nők csípő testaránya hasonló volt, szemben a Homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a Homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípőízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer a rendoszertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine, egy mesterséges intelligenciai gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a rendoszertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák élettartalmukat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A tavalyi esztendő után ismét nagyszobású MMA gálának ad otthont november 13-án a Met Arena. A nemzetközi ketrecharc gála sztárokat, paráscsatákat, fantasztikus hangulatot és látványos showt ígér. A sajtótájékoztató végén a magyar versenyzők elmondták, hogy nagy erőbedobással készülnek a novemberi gálára, szemük előtt csak a győzelem lebeg, majd arra búzították a székesfehérváriakat, jöjjenek ki minél többen a rendezvényre. Garantálta remek élményben lesz részük.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A szél élénk lehet. Hőmérséklet délutára 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: És a tezenét indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello! Hello.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Anna és Nerebecki Máté. A mai adásban különböző rekordokat megdöntő filmeket járunk körbe. Sokaknak meglepő lehet, hogy a valaha készült legdrágább film nem más, mint a Karib-tenger kalózai filmek negyedik része, az Ismeretlen vizeken. A 2011-es film bár a Karib-tenger filmek legrosszabb darabja, mégis rengeteg pénzt hozott a kasszára, amire szükség is volt, mivel a film összköltségvetése 379 millió dollár volt. Az alkotók szerencséjére több mint 1 milliárd dollárra rúgott a bevétel, így pénzügyileg egyáltalán nem volt bukás a film. A rengeteg egzotikus és korhű díszlet, illetve a sztárok fizetése rengeteg pénzt vitt el, csak Johnny Depp 35 millió dollárt kapott, de egyesek szerint 55 millió volt a fizetése.
1: A legtöbb statisztát mozgató film az 1982-es Gandhi volt. A Sir Ben Kingsley főszereplésével készült Gandhi temetési jelenetében szürreálisan óriási emberáradatot láthatunk. Ennél hitelesebben nem is lehetett volna ezt megmutatni a filmben, hiszen az igazi Gandhit több mint egy millióan kísérték végső nyughelyére. A filmben mintegy 3000-en vannak csak a menetelő katonák, és az egész tömeg mintegy 350-400 ezret számlálhat. Ez abszolút rekord. Mivel ma már a CGI technológia segítségével csinálnak tömegeket, ezt a rekordot senki sem fogja megdönteni, és a Gandhi jól megérdemelten meg is kapta a legjobb látványtervért, jelmezért, rendezésért és főszerepért járó Oscart.
0: Voltak idők, amikor még a 90 perc volt az ideál.
2: A hajónkhoz, mire ajándékokat adtunk nekik, a szigetre azonban még így sem tettük be a lábunkat, mesélte Pandit.
3: Fun fact, hogy valaki még meg is kérdezte, hogy van-e ott bármire is lehetőség a gyerekeknek, amire a válasz csak annyi volt, hogy szabad íj és nyíl leckék.
4: 97.5 All the time.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dési Barbara Eszter és Szabó Vilma. Visszatér a retro stílus mindennapjainkba. Rikítos mink vagy mint a mintán? A retro stílus bizony nem csak színes ruhákból áll, hanem másból is. Ha kíváncsi vagy miből, akkor tarts velünk! A 80-es évek híres a magasra tupírozott kreppelt frizurákról és a fényes platformcipőkről. Ám manapság egyre népszerűbbek a retro stílusú zenék is. Ilyen zenéket készítenek ezek az előadók. Kieran Joyce, Clyro, Deglo, Twinkie Beans és még sokan mások. Általában a retro zenék videóklipjei is 80-es évek témájúak és nagyon vidámak. Nem csak a zenékben fedezhetjük fel a retro stílust, hanem a fast fashion boltokban is. Manapság elég nagy divat lett újra a trapéznadrág, a mom jeans és az állatmintás ruhák.

0: Egyre több híres nagymárka dob ki újabb és újabb retro inspirálta darabokat. Sokan úgy tartják, hogy a 70-es, 80-es évek stílusát a Stranger Things Netflix sorozat kezdte visszahozni. Barbie, neked tetszenek az ilyen ruhák, például a mom jeans?
1: Hát mom jeansem van, meg az ilyen oversize cuccokat alapvetően szeretem, szóval azokkal így nincsen bajom. És Vilma, neked?
0: Nekem nagyon tetszenek, és igazad van, ugye ez a mom jeans nagyon kényelmes, és én is nagyon szeretem ezeket a paperback cuccokat.

0: Az állatminta is óriási divat lett most, például a kígyóbőr mintájú nadrágok, tehén mintás szoknya és a szörmekabátok. Vilma, neked tetszenek az ilyen állatmintás dolgok?
1: Hát szerintem még a tehén mintás szoknya úgy viszonylag jó pofa lehet, de nekem kifejezetten nem tetszenek ezek a krokodil kígyó mintás bőrtáskák, bőrcipők, bőrhatású nadrágok.
0: Ja, egyetértek.
1: Most jut eszembe, hogy valamelyik nap a kezembe került egy album, és találtam anyukámról egy tinédzserkori képet, amikor fel volt tupírozva a haja, ilyen oroszlánosra is be volt kreppelve, és borzasztó furának tűnt ahhoz képest, hogy manapság milyen divat, milyen nagy divat lett a szögegyenes frizura. Neked mi a véleményed erről?
0: Hát az amúgy elég menő, mert szerintem tök egyedi lehetett, hogyha így, nem tudom, így feltupírozták a hajukat, meg nem tudom, és mindenki így járkált az utcán, az mennyivel jobb, mint a szögegyenes haj.
1: És a retros mink ehhez képest milyen őrült volt?
0: Miért, az milyen?
1: Hát én úgy láttam a képen, hogy anyukámnak ilyen kék páva szeme volt, ami igazából egy monoklira hasonlított inkább, és óriási nagy vörös pirosító csík és vörös szájfény.
0: Az igen!
1: Ami nagyon merész volt, és én utcán nem viselném, de neked erről mi a véleményed, vagy neked tetszik ez, vagy szerinted ugye egyedi-e?
0: Hát ezt mostanában inkább csak ilyen farsangi dolgokra szokták, már mint hogy ilyen farsangi eseményekre szokták felkenni az ilyen sminkeket, de amúgy utcára furcsa lenne, ha most valaki megjelenne, de az a durva, hogy akkor meg mennyire természetes volt, hogy mindenki így járkálva, és hát gondolom.
1: Igen, még iskolában is ez volt az alap, hogy így kinkenték magukat.
0: Az nagyon durva. És neked tetszik a retro stílus? Megírhatod nekünk a 0620 9445 135-ös Viber számon.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Kovács Jázmin, Vörös Csenge, Gázsombor és Matkó Rebeka. Sokszor látni a kínai üzletekben és ázsiai termékeket forgalmazó boltok bejáratánál a gyakran aranyszínű integető macskát, de komoly cégek irodájában is találkozhatunk vele. Bár naponta elmegyünk egy-egy ilyen szobrocska mellett, a történetét már kevésbé ismerjük, ezért most úgy döntöttünk, hogy utána nézzünk és elmeséljük.
1: Miért integet a cica? Gyakran hallani, hogy a gyerekek felteszik a szüleiknek ezt a kérdést, és sokféle válasz születik rá. Van, aki azt mondja, hogy köszön a betérő vendégeknek, vagy mások úgy vélik, szerencsét hoz, de valójában ennél kicsit varázslatosabb a története. Mielőtt a legenda mélyére ásnánk, el kell oszlatnunk egy általános félreértést. Az integető macska figurája nem kínai, és nem is integet. Az eredetileg japán szimbólum, a manekineku, nevet őrzi, ami pontosabb volna abban a fordításban, hogy hívogató macska.
2: A hívogatás ottani kézjelét valahogy úgy lehetne leírni, hogy a tenyerünk és ujjaink a föld felé néznek, majd a kezünkkel előre-hátra mozgást végzünk. Ez annyiban fura, hogy Európában jobban hasonlít arra, amikor valakit elküldünk, de Japánban ez a hívás jele. Eredetileg három különféle mese is köthető a hívogató macska alakjához. Az egyik legrégebbi történet, amely a szakrális oldalát fogja meg a macskák japán megítélésének, egészen az Edo korszakig nyúlik vissza. A történet szerint a helyi földesúr, a daimyo az erdőben vadászott, mikor viharos idő támadt. Épp a Gotokui templom mellett haladtak el, ahol a helyi apát Tama nevű macskája a bejáratnál ült és hívogatta őket. A macska térítette el őket útjukról, ezzel megvédve őket egy ott lesújtó villámtól. A földesúr hálája jeléül a templom védőszentjévé nevezte ki a macskát, amelynek szentét is emeltek.
0: A másik történet, amely inkább a varázslatot keresi a legenda mögött, egy egészen pontosan behatárolható 1852-ből származó mese. Az imadó szentély közelében élt egy idős nő a macskájával. Súlyosan elszegényedett, és amikor már magának sem tudott ételt venni, elküldte a macskáját, hogy keresse magának megfelelő botont. Ezen az éjszakán az idős nő álmot látott, ahol a macska megjelent, és azt mondta neki, hogy ha szobrokat készít az ő képmásával, akkor szerencsét és jólétet fog neki hozni cserébe. A nő így is tett, kerámia szobrokat készített szeretett macskájáról, majd elment a szentélyhez, hogy ezeket eladja az embereknek. Az apró figurák olyan népszerűek lettek, hogy hamar kihúzták az idős nőt a szegénységből, és élete végéig jólétet biztosítottak neki.
3: A harmadik történet már sokkal egyszerűbb és életszerűbb példa, ami az emberiség meséjeként maradt fenn. Bár a népmeséket többféleképpen is ismerik, központi alakja egy elszegényedett boltos, aki alig bírta már fenntartani üzletét. Bár neki is alig volt pénze ételre, egyik nap mégis befogadott egy éhező kóbormacskát, aki megesett a szíve. Miután a macska megerősödött, kiült a bolt kirakatába, és hívogatta a vásárlókat, akik innentől előszeretettel tértek be az üzletbe, amely felvirágozott. Ez a történet terjedt el a legszélesebb körben, és ennek hála ma rengeteg kisbolt bejáratánál lehet látni a manekineku, az integető macska szobrocskáját.

0: 9-től Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Podhorszky Sára és Pavel Kaldél. Harry Potter témájú hotel nyílt Londonban 2014-ben. A 163 éves épületben található Georgian Hotel szobái Roxford híres termeit utánozzák. A filmbeli hálótermeket imitáló szobák üstökkel, varázskönyvekkel és bájitalos üvegcsékkel is fel vannak szerelve. Emellett a hotel olyan extrákat is kínál, mint egy vezetett séta azokhoz a londoni helyszínekhez, amelyek ismerősek lehetnek a Harry Potter filmekből, valamint a csomagrésze egy látogatás a Warner Brothers filmstúdióba is. A londoni Georgian House Hotel a roxforti házak szobáinak berendezését kelti életre. Eleve egy könyvespoltnak átszázott ajtón keresztül jutunk a varázslatos, eldugott helyiségbe. Baldahinos ágyak, bájital, palackok a polcon, Gryffindor címere a függönyön, kandalló, sötét faburkolat, díszfabagoly. Látszik, hogy odafigyeltek a legapróbb részletekre is. A recepción ráadásul kikacsinozhatjuk a Harry Potter filmek valamelyikét, amit aztán a szobánk saját tévéjén újra nézhetünk.
1: Hallottam, hogy a Harry Potter stúdió túra volt a legnépszerűbb turista attrakció Londonban az elmúlt években, és mivel a buszok a Victoria állomástól indulnak, ezért kitűnő hely ahhoz, hogy oda csalogassák a stúdióba igyekvő turistákat.
0: A tulajdonosnő azt nyilatkozta, hogy a vendégeket gyertyagyújtással és zenével fogadják a szobákban az egyedi hangulat megteremtése érdekében. Bár mindezzel elsősorban a gyerekeknek igyekeznek maradandó élményt nyújtani, nem csupán gyermekes családok látogatják a hotelt.
1: Meglepő, hogy mennyi fiatal pár jön el erre a helyre, talán a gyermekkoruk és a Harry Potter sorozat iránt érzett nosztalgia miatt. Az ár tartalmazza a reggelit is. Londoni tartózkodás az tökéletes választás.
0: Ráadásul nem csupán Harry Potter rajongóknak tökéletes szállás ez, hanem azoknak is, akik egy hamisítatlan, vidéki angol házikóban szeretnének pihenni.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter, Schuller Vivi és Lendvai Martin. Elhoztunk neked 10 hasznos tippet az egészséges fogyókúrához.
1: Szeretnél lefogyni, és lehetőleg gyorsan? Elérheted úgy az álomalakot, hogy közben ne állts az egészségednek?
2: Nos, a legtöbb táplálkozási szakértő szerint a legegészségesebben úgy fogyhatunk, ha fokozatosan adjuk le a súlyfelesleget. Ellenkező esetben a zsírszövet helyett a csontokból és az izmokból fogunk feszíteni. Ha úgy szeretnénk karcsúbbak lenni, hogy közben még egészségesebbek is legyünk, érdemes betartani a következő hasznos tanácsokat.
0: Az egészséges fogyókúra alapja, hogy hetente átlagosan fél vagy egy kilogrammal több ne legyen a fogyás mértéke, mert az fokozza az epekő kockázatát. Ha ennél többet szeretnél leadni, akkor kérd dietetikus tanácsát.
1: Második tippünk, ne higgyünk a gyors fogyást ígérő termékeknek és diétáknak. Csak megbízható táplálkozási szakértő által javasolt, vagy személyre szabott diétát kövessünk, és olyan fogyókúrás étrendet válasszunk, melyet hosszú távon is be tudunk tartani.
2: Ügyeljünk a kellő vízfogyasztásra. Ha étkezések előtt is megiszunk egy pohárral, nem csak az emésztést serkentjük, de kevesebbet is fogunk enni.
0: Csökkentsük a cukorfogyasztást. Elsősorban az üdítőkben, sütikben lévő hozzáadott cukorról van szó. A napi hozzáadott cukor mennyisége ne legyen több, mint a kalóriák 10%-a.
1: A zöldségeket, gyümölcsöket, gabonákat semmiképpen ne hagyjuk ki a fogyókúrás étrendből. Értékes vitamin, ásványi anyag és rostforrások, melyeknek köszönhetően jól lakottabbnak fogjuk érezni magunkat. Ha a hízlaló köreteket párolt zöldségre cseréljük, már is nagy lépést tettünk a sikeres fogyás irányába.
2: Válasszunk alacsony glikémiás indexű élelmiszereket, mert ezek lassan emésztődnek, és nem okoznak vércukorszint ingadozást, így gátolják a túlevést. Az ételeket párolva és ne sütve készítsük el, ez is csökkenti a GI értéket.
0: Együnk több fehérjét, mert csökkentik az étvágyunkat és segítenek megtartani az izomzatot.
1: A telített zsírokat cseréljük le telítetlenekre, növényi olajokra vagy olajos magvakra.
2: A 9. tippünk, hogy együnk naponta 5-6 alkalommal kisebb adagot, így kevésbé törnek ránk az éhségrohamok.
0: Utolsó tippünk, a fogyás nagy mértékben segíti, ha számízzük a folyékony kalóriákat, a cukrozott üdítőt, az alkoholt és inkább vizet, ásványvizet, citromos vizet és cukrozatlan teát fogyasztunk.
1: Persze a sikeres fogyás érdekében a testmozgás is elengedhetetlen. Bármilyen betegségben szenvedünk, vagy nem ismerjük pontosan az egészségi állapotunkat, a fogyókúrát beszéljük meg orvosunkkal.
3: Ne is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. 500 forintos gombóconkénti ár ide vagy oda, a nyári melegben nehezen állunk ellen a fagylalt édes és hűsítő vonzásának. De milyen ízt válasszunk? Ebben a kérdéskörben két ember létezik. Az, aki már előre tudja, hogy mit kér, illetve az, aki percekig böngészi a kínálatot, mielőtt dűlőre jut. Egy, az ízeket feltérképező oldalon a felhasználók legfeljebb 5 csillaggal pontozhatják az ízeket, ezek átlagából pedig könnyedén megkapjuk a kedvenceket.
1: De először is tisztázzuk, hogy fagyi vagy jégkrém. Sokan a mai napig rendre összekeverik a fogalmakat, így érdemes tisztázni a fagyi és a jégkrém közötti különbséget. A két termék között már a készítés és az alapanyagok között is van eltérés, de a legegyszerűbb talán arról megjegyezni őket, hogy a fagyit a fogyasztás helyszínén készítik, míg a jégkrémet nem.
0: A szavazók kedvence a pisztácia volt 4,5 csillaggal. Minden olasz fagyizó alapíze a pisztácia. A magukból készült krémet összekeverik a klasszikus teljes alappal, esetenként pedig megszórják tört pisztáciával az egészet. Egyszerű, de nagyszerű.
1: Hajszál híján elsők lettek az étcsokoládék 4,5 csillaggal, és a sima csoki, ami 4,4 csillagot kapott a szavazóktól. Ezen a listán az étcsokis variáns megelőzte a sima csokis fagyit. Ebben a változatban együtt jön ki a fagyi alapvető édessége, illetve a magas kakaótartalmú csokoládé keserűsége.
0: A csokit követte a stracciatella 4,3 csillaggal. 1962-ben találták fel a bergamói Ristorante La Maria étteremben a csoki darabos fagyit, mely sokak kedvence. Nevét egyébként egy, az étterem kínálatában lévő leves után kapta, ahol ugyanúgy törték a tojást a húslevesbe, mint a csokit a fagylaltba.
1: A top 5 utolsó tagja a magyaró 4,3 csillaggal, klasszikus ez is. A földi magyaró és a tejcsoki elegye gazdag ízt alkot. Az olasz fagyi, amely a lista 5. helyezettje, nem tartalmaz magyaró darabokat, ehelyett magyarókrémet veszi alapul. Ilyet már a 19. század óta gyártanak Olaszországban, a Piemont régiójában.
0: Ha figyelmen kívül hagyjuk a pisztáciát, a legjobb gyümölcsfagyi díját a citrom nyerni 4,2 csillaggal. Kicsit savanyú ízével mindig felfrissíti az embert, nagy titka igazából nincs az íznek. Vannak fagyizók Olaszországban, ahol citromlé mellett limoncellót is kevernek a fagyiba, izgalmasabbá téve az ízt. Legtöbbször önmagában fogyasztják, de esetenként friss bazsalikommal vagy kandírozott citromhéjjal is találkozhatunk mellette.
1: Neked melyik a kedvenc fagyid? Írd meg nekünk kommentben.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond, Szabó Hunor és Lada Vince. Ma a sivatagokról fogunk beszélni. Ne kapcsolj el. Hidd el, meglepően érdekesek. Kezdjünk is a majdnem legnagyobb sivataggal, a Szaharával. A majdnem okára később még kitérünk. Jelenthetjük, hogy ez a sivatag, még a neve is ezt jelenti. Ez a sivatag több mint 9 millió négyzetkilométeren terül el. Nagyságát ez is mutatja, hogy 12 országnak van rajta területe, és Niger, valamint Mauritánia teljes egészében a sivatagban fekszik. Ezek az országok majdnem kétszer akkorák, mint Franciaország.
1: Meglepő módon azonban még ilyen kopár környéken is vannak egészen nagy gigászivárosok is. Ezek közé tartozik a marokkói Marrakesh, a szudáni Omdurmán és a Khartoum, vagy az Algéria déli részén elhelyezkedő Tamanrasset. Ugyan az utóbb felsorolt településeknél jóval kisebb, de kulturálisan sokkal jelentősebb a Maliban található Timbuktu.
2: A város területe a 9. század előtt is lakott volt, de állandóan lakottá csak akkor vált, amikor a 10. század elején megalapították Timbuktut, ami egyből gazdag kereskedőváros lett.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. Ken lett Lenny Kravitzből. A mikrofonnál Sarf Janka. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kiryat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy addig ismeretlen ókori településen működtetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaszállítják Kiryat Gat új, Karmégat nevű lakónegyedébe, és egy parkból állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak, és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét, amikve szokatlanul széles, közel 4 méteres, ezért megfelelő szállító járműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. A Viki sztárjai jövőre ismét együtt álltak volna színpadra Londonban Stephen Sondheim musicaljének új feldolgozásában, amelyet a kulturális és művészeti központként működő Barbican-ben mutattak volna be. Ariana Grande azonban visszalépett a szereptől, miután úgy döntött, egy időre háttérbe vonul a nyilvános szereplésektől. Nem sokkal később Jonathan Bailey is bejelentette, hogy távozik a produkcióból. A kialakult helyzet miatt a producerek hétfőn megerősítették, hogy az előadás 2027-ben nem kerül színpadra. A Barbican-ben 2027-re tervezett vasárnap a parkban Georgia című produkció az előző ütemterv szerint nem valósul meg. Az Empire State Productions megtartja a produkció jogait azzal a szándékkal, hogy az előadás 2028-ban mutassa be. Lenny Kravitzről mintázták Barbie párját, Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó, dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját a kosárlabdasztár LeBron után Lenny Kravitz ihlette. Írja a Kirké kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatása volt korunk könnyű zenéjére. Az ismert székesfehérvári fotográfus Kis László képeiből nyílt kiállítás a Pelikán galériában. Az Egyenes képek című kiállítás október 16-áig, hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között látogatható. A belépés díjtalan, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A kínai iskolás lány Yu Ziri mindenkit ámulatba ejtett az ázsiai játékok nyitónapján, Tokióban. Versenyrekordot megdöntve nyert aranyérmet a 200 méteres pillangóúszásban, méghozzá olyan teljesítménnyel, amelyet ő maga csupán közepesnek minősített. A 13 éves versenyző 2 perc, 5 másodperc, 8 tized másodperces idővel szerezte meg első jelentős aranyérmét, ez az eredmény ázsiai játékok rekordnak számít, és közel fél másodperccel múlja felül honfitársa Chang Yufei 3 évvel ezelőtti csúcsát. Yu, akitől azt várják, hogy meghatározó szereplője lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpiának.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A szél élénk lehet, délutánra 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: Sztorik, pletykák és a dezerét. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. A Darwin díj. A Darwin díj egy gúnyos kitüntetés, amit azok érdemelnek ki, akik úgy vesztik életüket vagy egyéb testrészüket, hogy valamilyen bonyolult és buta célt próbálnak elérni. A díjat 1994 óta minden évben kiosztják virtuálisan. A Darwin díj nevét a 19. században élő Charles Darwin evolúció elmélet kidolgozója után kapta. A hülye halált halt egyének hozzájárultak az emberi evolúcióhoz azzal, hogy saját magukat szelektálták a génállományból, mondta.
1: A leghíresebb példa erre az első díjazott bal szerencséje 1994-ből egy amerikai férfi története, aki addig rángatta az italautomatát egy ingyen üdítő reményében, amíg az rábarult és agyonnyomta.
0: Aztán történt egy másik eset, ami tényleg a karma műve. 2002-ben történt ugyanis, hogy egy iraki terrorista levélbombát küldött az áldozatának, de nem fizetett elég pénzt, hogy a küldeménye célba érjen. Gondolom, nincs sejtjétek már, mi történt ezután. Vissza a feladónak. A terrorista addigra elfejtette a dolgot, így kinyitotta a levelet. Aki vermetás, maga esik bele.
1: Valószínűleg az autópálya díjszedő munkakör nem a legfárasztóbb állások egyike, legalábbis az alábbi sztori ezt támasztja alá. 2001-ben ugyanis két díjszedő a tél közepén elkezdte hógolyó csatával szórakoztatni magát. Az azonban érthetetlen, hogy egyikük miért tartott a jó ötletnek, hogy egy éppen áthaladó teherautóról próbáljon leszedni egy újabb golyóra valót. A férfi keze beleakadt a ponyva kötelébe, a továbbra is mozgó jármű pedig kirántotta a bódéjából, és húzta maga után szerencsétlent, aki így nem élte túl a hógolyó csatát.
0: Egy másik amerikai férfi 1995-ben épp észre felfoghatatlan elgondolásból egy olyan gyorsító rakétát erősített az autójára, ami amúgy a jumbo jetek felszállásában játszik szerepet. Emberünket ez nemhogy nem ijesztette meg, hanem egyenesen felvillanyozta, és úgy dönsült nitrós autójával a nevadai sivatagig ment, ahol aztán begyújtotta a rakétát, valószínűleg nem lesz meglepő, ha azt mondom, a mutatványt nem élte túl. Körülbelül 480 km/órával vágódott neki az első hegyoldalnak.
1: 2003-ban egy michigani férfi úgy döntött, rövidít az útján, és ha már komp nem közlekedik, ő bizony a teherautójával átkel a Saginaw-öböl jegén. A súly alatt a jég természetesen beszakadt, ám a sofőr ébőrrel megúszta, ki tudott ugrani a süllyedő járműből. Az eset azonban nem hagyta nyugodni, és úgy döntött, még egyszer megpróbálja a műveletet, ezúttal a terepjárójával. Talán nem nagy meglepetés, hogy a jég ezúttal is beszakadt az autó alatt, a férfi azonban ezúttal már nem volt olyan szerencsés, mint az első próbálkozás. A kocsijával együtt elsüllyedt.
0: Hashtag Titanic.
2: Sztorik, pletykák és a tetelét. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente. Mint azt mindenki tudja, a Harley Davidson motormárka mindig is arról volt híres, hogy ők a világon az egyik legjobb motorgyártó cég, akik remek műveket készítenek, amelyek mindig is benzinnel mentek. Ám ez most megváltozik.
1: Ez nem másnak köszönhető, mint hogy a Harley kiadta és legyártatta az első olyan motorját, amely elektromos meghajtású. Volt már hasonló próbálkozásuk, de az még gyerekcipőben járt. Ám most megtörtént a nagy előrelépés.
0: Az első próbálkozásuk még 2021-ben volt, a Márka Múzeumban a 115. születésnapjukon. Ez volt az első sorozatgyártású elektromos csodamotor. Hadd soroljak fel pár fontos tulajdonságot, amely segítette a második elektromos motor kiadását a későbbiekben. Elsősorban rengeteg új módot kapott, van a sport, az utcai, a távolsági és az elsős időkre, illetve rendelkezett egy olyannal, amelyet személyre szabhattál magadnak. 60 perc alatt 100%-ra feltölt, és 100% töltöttséggel 11 órát lehet használni, illetve 3 másodperc alatt nulláról képes felgyorsítani 60 km/h.
1: 2022-ben pedig bemutatkozott a márka második modellje, amely mind műszakilag, mind megjelenésben egy teljesen új irányt képvisel. Az S2 Delmar névre keresztelt újdonságot már az új moduláris Arrow motorkerékpár platformra tervezték a mérnökök, azaz más műszaki alapokon nyugszik, mint a vállalat első elektromos motorja. Viszont a Livewire One esetében a Harley Davidson igyekezett minél többet megőrizni a hagyományos járműveinek dizájn elemeiből, addig az S2 Delmar inkább a fiatalabb vásárlókat célozza a lazább stílussal.
0: A motor körülbelül 190 kilót nyom, teljesítménye 60 kW, illetve 96 km/h pedig nagyjából 3,5 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből. Városi forgalomban mintegy 160 km a hatótávolsága. A Livewire One-nal ellentétben azonban nem képes disconnect töltésre. További műszaki adatokat eddig nem árult el a Livewire, és még ezek sem tekinthetők véglegeseknek, hiszen a jármű majd csak 2023 második negyedévében kerül piacra. Kereslet azonban már most van rá, a $17,699 kínált megjelenési kiadást mind a 100 példányt percek alatt lefoglalták. Az S2 Delmart legolcsóbban a $15,000 áron lehet majd hazavinni, azaz fele annyiba fog kerülni, mint a Livewire-ban.
1: Ám ez nem minden. A gyártó már most bejelentette, hogy már készül a harmadik kiadás, és megpróbálnak még többet lefaragni a motor súlyából.
0: Ti mit gondoltok, jót tesz a motoroknak egy kis elektromos motor, illetve annak elődjeinek leváltása?
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla és Pál Péter. Közel 300 egészséges madár hullott el az 5G mobil hálózat tesztelésekor.
1: Arról, hogy veszélyesek az 5G-s hálózatok, már sok vita folyt. Az 5G már bevezetés előtt áll, azonban felháborító, ami Hágában történt.
0: Manapság az életünk szerves részévé vált az internet kapcsolat. Imádunk Wi-Fi-hez kapcsolódni, szeretjük használni a mobilnetet. Sok mindenben megkönnyíti mindennapjainkat. Azonban világszerte veszekedés kerekedett nemrég a bevezetésre váró 5G-s hálózattal kapcsolatban.
1: Viszont az új hálózat tesztelésekor két hágai parkban is találtak feltehetően ugyanakkor elhullott madarakat. A Huygens Park egyes részeit ezután a rendőrség lezárta, és megtiltották a kutyák sétáltatását is.
0: A Holland Élelmiszerhatóság és a Wageningen Egyetem állatorvosi laboratóriuma megvizsgálta a tetemeket. A madarak nem voltak betegek, egyszerűen lehullottak a fákról, mondta Sharon Lexmond. Valószínűleg hirtelen szívmegállás miatt haltak meg.
1: Egy héttel később kiderült, hogy röviddel előtte a HS Telecenter tetején egy új mobiladót építettek, ami alulról nem látható. Ez az árbóc 5G átviteli és vételi rendszerrel van felszerelve. Egyelőre csak feltételezhető, de nem bizonyítható, hogy ezek a madarak egy 5G kísérlet áldozatai voltak. A teszt 7,4 GHz-es csúcsfrekvencián történt, amely 4 cm-es hullámhossznak felel meg. Ez a hullámhossz rezgéseket hozhat létre a szervezetben.
0: Ráadásul egyes szemtanúk azt is jelentették, hogy a parkbeli tóban a kacsák is furcsán viselkedtek. Mindannyian szinte egy időben vízzel átugták fejüket, mintha megpróbálnának elkerülni valamit. Néhányan el tudtak repülni, de néhány szárnycsapás után visszaszédültek.
1: Több kutatás szerint az 5G wifi és a daganatok kialakulása között bizonyíthatóan kapcsolat áll. A közbeszédben nagyrészt jogtalanul emlegetik a csendes gyilkosként. Állítólag alattomos, és senki nem gondolja róla, hogy káros lenne.
0: Szerintetek érdemes lehet bevezetni az 5G-t? Megéri ez nekünk a gyorsabb sebesség érdekében? Válaszaitokat írjátok meg nekünk.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95 Táskrádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kovács Bendegúz és Kelemen Patrik. A foci minden idők legnépszerűbb sportja. A 2014-es foci VB minden idők legnézettebb sporteseménye volt, maga mögé utasítva az olimpiákat is. Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy a foci önmagában népszerűbb a tévénézők körében, mint az összes többi sportág együttvéve, mert egyszerű, kötetlen és bárhol játszható.
1: Na de hogyan lett a foci a legnépszerűbb sport? A labdarúgás már a 20. század elején is elterjedt sport volt, de népszerűségét az első világháborúnak köszönheti, hiszen akkoriban hívták be a hadrafogható férfiakat, akik a kiképző központokban kapcsolatba kerültek a sportággal.
0: Sztárok és marketing. A futball hatása a szélesebb értelemben vett kultúrában is elkezdett megmutatkozni. A legnagyobb játékosok neve bekerült a táncdalok, kabarék és varieték világába. A játékosok filmszerepeket kaptak, és az arcuk egyre több reklámban bukkant fel. A szappantól a cukorig, a ruházattól a szeszes italokig, így szép lassan azok is megismerték a nevüket, akiket egyébként hidegen hagyott a labdarúgás.
1: Mi különbözteti meg a labdarúgást a többi játéktól? A focinak egész sor olyan adottsága van, amelyet természetesnek veszünk a fejlődése szempontjából, mégis döntő jelentőséggel bír. Ezek közül is kiemelkedik a futball több szinten is jelentkező egyszerűsége.
0: Vetétársaitól eltérően a futballban csak egyféleképpen lehet pontot, gólt szerezni, és minden találat értéke megegyező. Például a kosárlabdában 1-2-3 pontszerzési lehetőség van, viszont a foci meccseket nem ritkán egyetlen gól dönti el, ami miatt izgalmasabbá válik a játék. Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. A legtöbb utazó úgy tartja, hogy New York minden évszakban képes más arcát mutatni. Azt ajánlják, aki megtekinti, mindenképpen látogasson el oda tavasszal, nyáron, ősszel és télen egyaránt, mert teljesen más oldalát fedezheti fel a városnak.
1: New York télen. Bár a New Yorki tél általában igencsak fagyos, számtalan bisztrót és kávézót találunk a városban, ahol felmelegedhetünk. Ebben az időszakban a kinti programok helyett érdemes a beltéri lehetőségeket számba venni. A Times Square szomszédságában kifejezetten ajánlatos betérni az 54-es bárba, amely híres a Manhattan és az Old Fashion koktéljairól. Ha karácsony környékén szeretnél utazni, semmiképpen ne felejtsd el megnézni a város lélegzetelállító karácsonyfáját.
2: New York tavasszal. Ha a naposabb, melegebb évszakban látogatod meg New Yorkot, akkor még szabadtéri programok között is bőven válogathatsz. Sétálj vagy bicikliz át az 1883-ban épült Brooklyn hídon, és nézd meg a várost más szemszögből. Vegyél részt a Fries Art Show kortárs vásáron. Látogass el a New Yorki botanikus kertbe, vagy tekintsd meg a Sakura Matsuri cseresznyevirágzás fesztivált a Brooklyn Botanic Gardenben.
0: New York nyáron. A tikkasztó nyári hónapok ideálisak a külső városrészek felfedezéséhez. Töltse el egy napot a Coney Island Luna Parkban, vagy tegyél esétet a Brooklynban a Domino Park, a Brooklyn Flea és a Williamsburg felé. A Manhattanán kívüli negyed ugyanolyan izgalmas, mint maga a városközpont.
1: New York ősszel. Ősszel is számos szabadtéri program vár New Yorkban. Nem beszélve a lehulló színes levelek látványáról. Indulj el a Manhattan déli csücskéből észak felé, a Battery Parkon keresztül fel a Zsidó Örökség Múzeumába, majd igyál meg egy forró teljes kávét a Café 1668-ban a Tribeca nevű városrész szívében.
3: A te rádiód! Táskarádió!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Most két egymástól eltérő macskás sztorit fogtok hallani, úgyhogy ha szereted a macskákat, tarts velünk. Ha eddig azt hitted, kedvenc háziállatodat előbb-utóbb nem helyettesítheti semmi, tévedsz. Kína olyan életű macskarobotról közölt hírt, amelyről még álmodni sem mertem volna. Gyakorlatilag megkülönböztethetetlen egy teljesen igazi macskától. A roboket kínai Yui Mao névre hallgató robotmacska olyan élethű műszörrel rendelkezik, mint egy igazi macska.
1: Elektromos töltésű, az USB csatlakozót a farka alatt lehet csatolni a cicához. A macskához járul egy app is, amin a felhasználó először nevet ad e-kedvencének, majd kedvére szabhatja a macska dorombolását, hogy például mikor doromboljon. Betaníthatja neki, hogy hova szabad, illetve nem szabad mennie, ha megmehet, akkor merre és mikor, például vacsorázik a család, akkor a felhasználó beállíthatja, hogy ezt a macska érzékelje és a lábak között gurul. Igen, gurul?
0: A cég egyelőre kerekekkel fogja piacra dobni a béta, illetve az első verzióját az e-macskának. De a második verziót már hőmérséklet szenzorokkal, pislogás minimotorral és lépő mozgással fogja piacra dobni. Bár futni nem fog tudni, ez a macska robot így is nagyon menő. Bár a házi vagy éppen utcán sétáló aranyos macskákat semmi sem fogja pótolni. A cég várhatóan 2024. júliusában tervezi piacra dobni a robokatet.
1: Egy másik téma a macska sétáltatás. Igen, jól hallottátok.
0: Mostanság egyre többet látok embereket pórázon macskát sétáltatni, számomra ez meglepő volt eddig. A macskák imádják alaposan felfedezni vadászterületüket, ehhez azonban sajnos nem mindig adottak a legjobb feltételek, például ha állandóan a négy fal között van. Persze a macskának mindig minden játék, és feltalálja magát a házban is, ám...
1: Néhány macska forgalmas főút közelében vagy éppen a harmadik emeleti lakásban lakik. Ilyen helyzetekben egy póráz és macskahám azonban megoldást nyújthat. Segíthetünk az egykor lakásban tartott cicának vagy kölyök macskának is megszokni a kijárást, és így felfedezhetik a vadászterületüket.
0: Egy ijedős cica esetében például így megakadályozhatjuk, hogy a rengeteg új impulzus hatására akár a legkisebb zaj miatt is pánikolva elszaladjon. Ne tervezzetek nagyon hosszú kirándulást, de azért néha csempészhettek egy kis változatosság a cicáitok életébe a levegőzéssel.
1: Egyet azonban ne felejtsetek. Ha macskátok egyszer megbarátkozik a kintléttel, rendszeresen követelni fogja majd. Csak akkor kezdjétek tehát rászoktatni kedvenceteket a sétákra, ha időtök és kedvetek is van hozzá, hogy egy kicsit minden nap vagy este levigyétek cicátokat.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Rácz Adrián és Podhorszky Sára. Most megtudhatod, hogy hogyan rendezhetsz feledhetetlen házi bulit.
1: Házi bulit rendeznél, de kifogytál az ötletekből. Szeretnél barátaiddal, szeretteiddel közösen ünnepelni. Összegyűjtöttünk néhány fontos tippet, amit mindenképp érdemes megfogadni egy jó házi bulihoz. Egy igazán jó házi buli szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Rengeteg előkészület szükséges, például kiegészítők beszerzése, a menü kitalálása, a bulihely kidekorálása és persze a vendégek meghívása. Összeállítottunk egy listát, hogy elkerülhessd a tipikus bakikat és egy igazán feledhetetlen házi bulit rendezhess.
0: Választ ki a megfelelő helyet. Sokan bele sem gondolnak, de privát bulit nem csak otthon, hanem más helyszínen is lehet szervezni. Ha nincs elég hely a lakásodban, bérelj ki egy helységet, vagy keres egy olyan szabadtéri helyet, ahol nem fog senkit sem zavarni a hajnalig tartó móka. Gondold át, kiket hívsz meg. Mielőtt mindenkinek küldeni a meghívót, mérlegelj, hogy hány főre van kapacitásod. Gondold végig, hogy kiket szeretnél mindenképpen látni a házi bulitban, hányan fértek el a kiválasztott helyszínen, és mi az a szám, ami már veszélyt jelentene a berendezésre. Jó tanács, kalkulálj azzal is, hogy lesz olyan, aki plusz főt szeretne majd hozni.
1: Találd ki a menüt. Az italok mellett fontos, hogy legyenek finomságok, vendégváró faladok. Nem kell háromfogásos vacsorát csinálni, elég a pár szendvicset, ropogtatni valót kikészítesz. Manapság gyakori, hogy a vendégek hoznak ételeket, italokat. Ha nincs időd, pénzed mindezt beszerezni, nyugodtan jelezd előre, hogy járuljanak hozzá a házi bulihoz. Készítsd elő a terepet. Már a házi bulit megelőző napokban érdemes kitakarítani a lakást vagy azt a helységet, ahol a bulit fogod tartani. Szakadj el a hallára unt konfettitől és lufitól, inkább készíts valami egyedit és emlékezeteset.
0: Ír listát a teendőkről. Érdemes összeírni, hogy milyen ételekre, italokra és egyéb kellékekre van szükséged a házi bulihoz. Az utolsó pillanatban ugyanis gyakran elfelejthetjük a legfontosabbakat. Hozd ki magadból a DJ-t. A jó zene elengedhetetlen kellék egy élvezetes házi bulinak. Arra azonban nem árt odafigyelni, hogy a meghívottainak eltérhet a zenei ízlésük. Éppen ezért érdemes körbe kérdezni, hogy kinek mi a kedvence, és ezek alapján bővíteni a gyűjteményed. A vendégek nagyon fognak örülni, ha a kedvenc számaikra bulizhatnak. Jó tipp, legyen a helyen egy számítógép vagy laptop, ha kifogytok, bármikor berakhassatok partizó zenéket a YouTube-ról.
1: Légy a házigazdák ásza. Ha már túl vagy a meghívókon, az előkészületeken és a buli megszervezésén, nem marad más dolgod, mint figyelni a vendégekre. Legyél jó fej, mutasd be az ismeretleneket egymásnak, figyelj a vendégeid igényeire. Próbálj meg mindenkivel beszélgetni, ha klikkesedsz, azzal sokakat megbánthatsz. Ha megfogadott tippjeinket, nem lesz panasz a vendéglátási stílusodra. Meg fogod látni, hogy az előkészületek nagyon meghatározzák a buli kimenetelét. Ha beleadsz mindent abba, hogy vendégeid jól érezzék magukat, biztosan senki sem fog csalódni, és a házi buliról csak jókat fogsz majd visszahallani.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. A mai Hellóban a legfurcsább és legérdekesebb állásokról fogunk beszélni. Vége az érettséginek, és a diákok nagy része eldönti addigra, hogy mi lesz majd a foglalkozása. Akik nem tudtak eddig dönteni, azoknak az is jó lehetőség lehet, hogy akár kimennek külföldre keresni valamilyen érdekes munkát. Most a legfurcsább, legérdekesebb, legkényelmesebb és legjövedelmezőbb munkákról lesz szó.
1: Hét alvók, figyelem! A NASA évek óta keres olyanokat, akiknek a feladatuk feküdni az ágyban egész nap. A fizetés 2 hónapra és egy rehabilitációs időszakra, 5 millió forintnak megfelelő euró. A munkahelyszíne egy németországi kutatóbázis, ahol a súlytalanság hatását vizsgálják az emberi szervezetre. Mielőtt még útnak indulnál, hogy ez lesz álmaid munkája, fontos figyelembe venni, hogy szó szerint mindent az ágyban kell majd csinálnod, magasba tett lábakkal és tilos felkelned. Az ágy pozícióját néha változtatják, de ha végeztél a munkával, újra kell tanulnod a járást, mint az űrhajósoknak hazatérés után.
0: Másik ilyen furcsa munka a csúszda tesztelés. A csúszda tesztelők feladata a csúszdák átvizsgálása, az esetleges repedések miatt és az élmény részlegek ellenőrzése. Pontos a jó fizikum, és fel kell készülni, hogy legalább 100-szor le kell csúsznod a hatalmas csúszdákról. A fizetés havonta 500 ezer forintnak megfelelő euró.
1: Kifejezetten nyugis munka panda gondozónak lenni Kínában. A feladatod, hogy 365 napot tölts pandákkal, simogasd, gondozd és foglald le őket. Tulajdonképpen egy babysitter munka, csak fekete-fehér szőrgombócokkal. Az állás 32 ezer dollár fizetéssel, ingyen közlekedéssel és szállással jár.
0: Ha édes szájú vagy, akkor a fagylaltesztelő tökéletes munka neked. A munka lényege, hogy mindenféle fagylaltot kipróbálj, véleményez és akár új ízeket is kigondolhatsz. Hogyha mindig is profi voltál székfoglalóban, akkor megmutathatod eme képességedet önkéntes székfoglalóként. A székfoglalók feladata, hogy színházakban, gálákon és fontos eseményeken helyet foglaljanak a fontos embereknek. Talán az egyetlen negatívum, hogy ezért nem adnak pénzt, de ki tudja, milyen hírességekkel találkozhatsz a munka közben.
1: Ez lett volna tehát néhány érdekes foglalkozás. Ti mivel szeretnétek foglalkozni a jövőben? Írjátok meg Facebookon!
2: 97.5 Táska

0: kukára. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrick Mira és Gál Zsombor. Jellegzetes játékszer az egész világon a hula-hop karika, de vajon gondolt már bele valaki a történetébe? Honnan ered? Miért hívják így? Milyen hullaugrál hova? Annyit elárulunk, hogy szó sincs hullákról. A következő percekben erről a világot meghódító játékszerről lesz szó.
1: A hula-hop karika feltalálása több ezer évre nyúlik vissza a történelemben. Először az ókori egyiptomiak és görögök használták a karikát gyermekek szórakoztatására, majd miután felfedezték súlycsökkentő hatását, így elég gyorsan elterjedt a felnőttek körében is. Első változatai szőlőveszőből készültek, majd csúlyának nehezítése miatt az új alapanyag a bambusz, a fém, illetve a fa lett.
0: A 14. században az angolok szív- és érrendszeri problémák gyógyítására alkalmazták. A hula hoop elnevezést a 18. században kapta egy polinész szigetvilági Hawaii táncról, a hula táncról. A hula táncban minden egyes mozdulatnak fontos szerepe van. A táncos testével növények és állatok mozgását utánozza, jelenségeket mutat be, történeteket mesél el, például viharról, vadászatról, harcról. Az úszó cápát vagy ringatózó pálmát utánozó táncos azt hiszi, hogy valóban cápává vagy pálmává válik. Ebben a táncban a mozgás nagyon hasonlít a karikázás közbeni mozgásra. A hula-hoopot magyarul hula-hopnak hívják, mégis sokan tévesen hula-hopnak nevezik.
1: A 20. században két amerikai, Richard Knerr gyermekkori barátja Arthur Melin legyártotta a karika műanyag verzióját, melyet két hónap alatt annyira sikerült népszerűsíteni, hogy 25 millió darabot tudtak eladni belőle. Egy évvel később a WAMO cég Amerikában már több mint 100 milliót adott el belőle. A videójátékok korában nehéz elhinni, hogy egy ilyen egyszerű játék milyen szenzációs hódítása volt képes fél évszázaddal ezelőtt.
0: Apám hitt abban, hogy minél egyszerűbb egy játék, annál jobb, mesélte Ner lánya. Ha hazahozott egy játékot, és mi nem találtuk ki, hogy mire való, akkor az a játék szerinte nem volt jó, emlékezett. A hula hoop karika valódi amerikai árucékké vált. Hogy mennyire az volt, azt az bizonyítja, hogy az egykori Szovjetunióban be is tiltották, mert az amerikai kultúra ürességét vélték felfedezni benne. Az Emery Willi cég a mai napig profitál a hula hoop üzletből, bár azt nem árulták el, hogy például tavaly mennyi fogyott a sokak által karcsúsító hatásúnak tartott sporteszközként is használatos játékból.
1: A hula hoop meghonosodása után Amerikában 1968-ban már is megszervezték az első bajnokságot, melynek 2000, majd 1980-ban 2 millió résztvevője volt. 1983-ban sikerült betörni a Nyugat-Európába is, az akkor már mozgalommá nőtt hula hoop őrületnek. Napjainkban sajnos a karikát leszorították a videójátékok és a mobiltelefonok a gyerekek kívánságlistájáról. Viszont még mindig lehet kapni a játékboltokban, sőt már egyes javított változatához is hozzájuthatunk, mint például vízzel vagy hangkeltő golyóval feltöltött karika.
0: Most, hogy megtudtad a karika teljes történetét, pattanj fel a kényelmes székedből, vedd magadhoz a karikádat és legyél te a karika művészetének mestere.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. A Hello!

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Most a motorkerékpárokról fogunk beszélni. Az első motorkerékpárt két német férfi tervezte és építette 1885-ben. Ez volt az első belső égési motorral hajtott jármű az egész világon. Találmányukat Reitwagennek nevezték el, ami németül annyit jelent, hogy lovagolni. Hiába készült el az első motorkerékpár 1885-ben, az első megvásárolható motor 1894-ben került a piacra. Kezdetben a gyártók belső égésű motort akartak beleépíteni a kerékpárokba. Amikor ezek a tervek túlnőttek a kerékpáros kereteken, akkor egyre többen kezdtek el beszállni a gyártásukba.
1: Az első világháború előtt az Indián volt a legnagyobb motorkerékpárgyártó. Versenyeztek is a motorkerékpárokkal, egy alkalommal 90 km/h sebességrekordot döntöttek 1903-ban. A cég később becsődült.
0: 1920-tól a Harley-Davidson Motor Company vette át a vezetést a motorkerékpárok eladásában. A márka híres lett a limitált modelljeiről és nagy teljesítményű motorjairól. A járművek lelke egy mindössze 2-3 lóerős teljesítményű motor volt. Ezért, hogy a motor elinduljon, be kellett pedálozni, a hátsó kereket pedig szíjátétellel hajtották. Egy 1904 elejéről származó gépezet ma is látható az egykori központjában a cégnek. Az első járművek eladására a Davidson család 13 négyzetméteres fészerében került sor.
1: Napjaink egyik legismertebb és legnépszerűbb motorjai közé tartozik a Honda, mely létezésétől fogva magas színvonalat képvisel. Az elmúlt 50 év során ezt olyan érdekkel bővítette, mint a társadalmi felelősségtudat és a környezetvédelem. A Honda évente 8 millió motorkerékpárt ad el. De nem csak motorokat gyárt, hanem apró munkagépektől egészen a turbócsavaros hajtóművig, amiket repülőgépeken használnak.
0: Egy másik igen ismert márka a Yamaha, mely hangszerek, elektronikai cikkek és nem utolsó sorban motorkerékpárok gyártásával szerzi jövedelme nagy részét. Kezdetben csak hangszereket gyártottak. Erre utal a logóban a három egymást keresztező hangvilla is. Az első motort a II. Világháború után gyártották. Az első eladásra szánt motor 125 köbcentiméter volt és német mintára készült. Ezt a II. Világháború után kezdték el gyártani, és azóta is igencsak jövedelmező cég.
1: A legtöbb embernek, ha azt mondják, hogy KTM, a crossmotorok jutnak eszébe, hiszen erről lett híres ez a márka. De azt már kevesen tudják, hogy kísérleteztek quad és sportautó gyártásával is. 1994-ben a cég tönkrement, mivel nem volt jövedelmező a kerékpár és a hűtőgyártás. Az új tulajdonos viszont belekezdett a motorkerékpár gyártásba, ami jövedelmezőnek bizonyult.
0: Ricsi, te ugye nagyon hálás lehetsz ennek a találmánynak, mivel szoktál motorozni. Mikor kezdted el?
1: Hát én először, amikor elkezdtem motorozni, 13 éves voltam, és emlékszem, hogy nem volt még meg a jogsim. Szóval csak lezárt úton voltunk, és barátom odaadta, mert neki már meg volt a jogsia, és én nagyon örültem igazából neki, hogy ez így tök jó meg minden, és nagyon is érdekel, szóval amint lehetett 14 éves koromban már el is mentem, és le is raktam a jogsit. Szóval én 14 éves korom óta motorozok úgy igazán.
0: És mi indítottál a motorozás felé, amikor kipróbáltad, esetleg akkor indítottál benned valamilyen érzést, ami nagyon megfogott?
1: Hát őszintén igazából engem már régebb óta is érdekeltek a motorok, csak addig ugye nem volt lehetőségem kipróbálni. Mondjuk apukám motorozott régebben, szóval ő vitt egyszer-kétszer, és nagyon nagy élményt adott már kiskoromban is ilyen 4-5 évesen, és szerintem nekem azóta van ez az imádatom a motorok iránt.
0: Mi az, amit a legjobban szeretsz motorozás közben?
1: Hát, igazából ez egy veszélyes dolog, de amúgy én zenét szerettem hallgatni közben, és igazából így a legjobban azt szeretem, amikor elmentünk túrázni barátaimmal, és minél többet mentünk egy nap. Ez igazából nyáron volt a legjellemzőbb, mert akkor mindenki ráért, és akkor mondtuk, hogy ez a srácok, akkor menjünk, ráérünk, és körbe mentünk a Balatonon mindenhol, szóval ja, hát majdnem felfedeztük így Magyarországot egy nyár alatt.
0: És akkor van is saját motorod?
1: Hát jelenleg van igazából. Sportmotorral kezdtem, de szupermotóhoz jutottam el, és most jelenleg szupermotón van.
0: Ha valaki motorozni szeretne, mit üzennél neki?
1: Hát gyerekek, nagyon figyeljetek a biztonságotokra, szóval bukósisak mindig kötelező. Én ajánlanék hozzá egy csizmát is, egy cross csizmát mondjuk, hogyha olyan motorod van, de amúgy is tökéletes rá. És nyilván protektort, és igazából motoros nadrágot ajánlanék, hogyha valaki nem szereti igazából ezeket a nagyon bőrnadrág ilyenek, akkor szerintem egy sima motoros farmerről is már meg lehet úszni jó nagyobb baleseteket, szóval én mindenképpen ajánlanám a védőfelszereléseket saját káron tanulva.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. Lassíthatja az öregedést ez a mesterséges intelligencia segítségével előállított gyógyszer. A mikrofonnál Hedrik Mira. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-Pardus harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derült ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt, mint a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípő testarányban, azaz a férfiak és a nők csípő testaránya hasonló volt, szemben a Homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a Homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípőízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medence gyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer a rendoszertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine, egy mesterséges intelligenciai gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a rendoszertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák élettartalmukat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A tavalyi esztendő után ismét nagyszabású MMA gálának ad otthont november 13-án a Met Arena. A nemzetközi ketrecharc gála sztárokat, paráscsatákat, fantasztikus hangulatot és látványos showt ígér. A sajtótájékoztató végén a magyar versenyzők elmondták, hogy nagy erőbedobással készülnek a novemberi gálára, szemük előtt csak a győzelem lebeg, majd arra búzították a székesfehérváriakat, jöjjenek ki minél többen a rendezvényre. Garantált a remek élményben lesz részük.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A szél élénk lehet. Hőmérséklet délutára 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: És a tezenét indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello! Hello.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello 2026. szeptember 23-án, és a tudományok világába fogunk evezni, méghozzá földön, vizen, levegőben, mert hogy ezt a nevű pályázatot nyerte el az iskolánk, dr. Nyerkiné Alabert Zsuzsanna segítségével, ugye a Láncos Kornél Gimnázium kémia-fizika szakos tanárával. Hát szervusz, üdvözöllek nálunk!
1: Sok szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is.
0: Mesélj nekünk erről a pályázatról, miről szólt, mit csináltatok, és hát mi történt veletek?
1: Ez a pályázat, úgy is mondhatnám, hogy többünknek, hogy nagyon közel állt a szívéhez, ugyanis olyan területekkel tudtunk foglalkozni, amit szeretünk, de nem biztos, hogy órai keretek között jut rá idő.
0: Tehát el tudtatok mélyülni az egyes területeken.
1: Így van, el tudtunk mélyülni, illetve tudtunk egy jó pár olyan eszközt létrehozni, ami a vágyakozásainkban benne volt, de még nem jutottunk a végére. Na most, ennek keretében első körben kapásból vettünk egy nagyon-nagyon komoly 3D nyomtatót. Ezt a 3D nyomtatóval készült egy nagyon komoly szélcsatorna. Na most ez a szélcsatorna, ez olyan, amivel a versenyautókat, repülőket, stb. Tesztelik, hogy hogyan viselkednek különböző áramlatoknál. Hát nyilván a miénk nem akkora, hogy abba egy versenyautót be lehet tenni, de egy játékautót már igen. Illetve különböző profilokat is nyomtattunk hozzá, hogy megnézzük, hogy a füstgép, amit gerjesztett füst, merre áramlik, amikor bekapcsoljuk a rendszert.
0: De ez egy nagyon izgalmas dolog, mert tulajdonképpen lekicsinyített másában csináltátok meg azt, amit a tudomány nagyban csinál, és ez abszolút egy jó tapasztalatszerzés a fiataloknak.
1: Pontosan, és a tetejére ugye mindez össze lett kapcsolva azzal, hogy mindez megvalósítható egy 3D nyomtatással. Úgyhogy eredetileg mi ezt plexiből képzeltük el, de mikor kiderült, hogy ki tudjuk nyomtatni 3D-vel, na hát akkor.
0: Nem volt kérdés. Mennyi ideig tartott a tervezése és a kivitelezés maga a folyamat? Az így megvan?
1: Hát ez nem volt rövid idő, de ennek Bordács igazgató úr a fő tudója, és ő teljesen elvarázsolta a diákokat, és teljesen meg tudta valósítani ezt.
0: Tehát ez az ő területe volt?
1: Ez volt az ő... 3D nyomtatás és mindenféle hozzá kapcsolódó dolog, ez az ő területe volt, ez az ő birodalma, ő találta ki, ő talált olyan 3D nyomtatót, amit majdnem féláron meg tudtunk venni, tehát ezért tudtunk egy nagyon komoly 3D nyomtatót venni, és ő talált olyan programokat is, hogy gyakorlatilag megtalálta a neten az, hogy hogyan kell ilyen szélcsatornát darabonként nyomtatni.
0: Atya világ, hát már maga ez a folyamat is egy érdekes dolog, hogy kitalálok egy ilyet, és akkor meg lehet valósítani.
1: Így van, úgyhogy, de a 3D nyomtatót másra is használtuk, aki ismer minket, tudja, hogy a vízirakéta az nálunk a sláger. Na most eddig egy hegesztett acélállványunk volt, aminél amikor elrepült a flakonunk és vitte magával a szelepet, akkor sajnáltuk a szelepet, gondjaink voltak vele. Na most egy másik fajta rakéta kilövő állomást készítettek, megint csak 3D nyomtatással, amibe beleépítették a szelepet. Tehát a rakéta ugyan elszáll, de nem viszi magával a szelepet. Hát palackunk meg annyi van, amennyit csak akarunk, meg papírunk is, amiből a szárnyakat csináljuk. Tehát ettől kezdve megint csak egy alapproblémánk megoldódott, és az, hogy hát én nem igazán akartam megtanulni heggeszteni, hogy újjon.
0: Nem értem miért. Hát minden tudás számít.
1: Vannak dolgok, ami annyira nem vonz, tehát nyilván, ha nagyon kellett volna, van olyan ismerősöm, aki tud, tehát el tudtam volna menni hozzá a repetálásra, de hát azért ez így sokkal, de sokkal kényelmesebb volt, és az, hogy itt nincsen darabkorlátunk. Tehát például a nyári táborba is eleve két kilövő állomást tudtunk magunkkal vinni, hogy tudjuk csinálni az egészet.
2: Nagyon. Extrán jól jött ez a nyomtató.
1: Extrán jól jött. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen szempontból egy nagyon-nagyon sikeres projekt volt.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
3: Minden este 6-tól 10-ig. A Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Hello Benne, pedig a Földön, Vizen, Levegőben című pályázattal kapcsolatos projektről számol be nekünk dr. Nyerkiné Alabert Zsuzsanna.
1: Ami még siker volt ebbe, és igazán sikernek könyveljük el, az az, hogy az egész projektet úgy kezdtük, amikor kiderült, hogy nyertünk és pénzt is kaptunk, hogy akkor decemberben nyitva volt még az űrkutatási kiállítás Budapesten, és egy csapattal fölmentünk egy délutánra az űrkutatási kiállításra, és ott kipróbáltunk mindent, élveztük, tehát ott töltöttük a délutánt, aztán kora este hazajöttünk. Mivel könnyen megközelíthető volt vonattal, így aztán semmi gondunk nem akadt az utazással.
2: Magán a kiállításon milyen új dolgokat tapasztaltatok? Tehát amit egyébként nem láttatok
1: most. Tehát láttunk berendezett űrállomást, tehát meg tudtuk nézni, hogy mekkora.
2: Ez ugye az embereket érdekli, hogy hogy férnek el ott.
1: Így van, igen. Tehát ez. Láttuk az eszközeiket. Hát bevallom, azért a fiúk alkottak.
2: Azaz.
1: Azaz, ugye ott ki voltak téve ilyen tabletek különböző programokkal, és hát volt, amelyiknek a programjába sikerült belépnünk, és egy kicsit átalakítani úgy, hogy időnként csöngessen.
2: Hoppá! Programoztak egyet a fiúk, igen, de egyébként ez lehetett, vagy csak is úgy gondoltak,
1: ez elméletileg nem lehetett, de mivel nem volt kiírva, hogy ne nyúlj a tablethez, ezért hát azért a kiállítók számíthattak erre, hogy azért itt vannak alkotó diákok, tehát a mieink is azért, hogy mondjam, arrébb mentem.
2: Jó, de szerintem ez nem egy akkora probléma,
1: persze,
2: amit nem lehetett megoldani.
1: Nem, persze, de mondom, hogy azért megtalálták
2: ez
1: a
2: kedves csíntevés.
1: Igen, igen, igen, tehát megtalálták azt a rést, amit tényleg résként szerepelt, illetve hát ugye sok mindent ki tudtak próbálni, tehát meg lehetett, és hát fekve lehetett planetáriumi vetítést is nézni, aki úgy gondolta, hogy egy nagyon picit pihenget.
2: Hát akkor ilyen interaktív volt.
1: Ez egy nagyon interaktív kiállítás volt, úgyhogy maga a kiállítás az nagy élményt nyújtott nekünk. Folyamatosan mentek a filmvetítések, és tehát amit úgy máshol ilyen kis darabokba lát az ember, csak ilyen szeletkékbe, ott azért viszonylag sokat lehetett egybe látni. Tehát ilyen szempontból össze is foglalta nekünk egy kicsit. Ugye nekünk volt is ilyen programunk az intézményben, hogy amikor ugye Kaput Tibor kísérletezett az űrbe, akkor azokat a kísérleteket megismételtük, illetve ő a Műszaki Egyetemen megismételte, és közben láttuk, hogy az űrbe hogy volt videóról, és mi a tanterembe is, ott voltunk egy tantermi diákkal, 25-30 diák, ami nálunk ugye másfél osztálynyi, de hát az egész iskolából jöttek, megismételtük ezeket a kísérleteket, mert kaptunk hozzá kísérleti eszközöket.
2: Ez is egy nagyon jó lehetőség.
1: Az is egy nagyon jó lehetőség volt. A másik, ami érdekes volt, az az, hogy a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre felmentünk, és egy olyan túrán vettünk részt, egy jó 3 órás belső túrán, ahol minden olyant megmutattak, amit földi halandó kívülről nem láthat.
2: Hoppá! Azaz...
1: Azaz, hát azzal kezdem, hogy mivel ugye az M0-ás az nagyon rázós, ezért sokkal korábban indultunk. Tehát fölért, és nagyon gyorsan fölértünk, úgyhogy volt egy óránk a repülőmúzeumban. Na, ott a diákok nézték a régi gépeket, megnézték a méreteket, a műszereket, stb. Tehát végig tudtuk nézni. Utána, amikor bementünk, akkor gyakorlatilag láttuk, hogy hogy szállnak le a repülők, tehát az azt jelenti, hogy a leszálló pálya alatt álltunk. Tehát fölöttünk mentek el a repülő, integettünk neki, Úgyhogy meg volt határozó, hogy hová tudunk állni, nyilván az idegenvezető tudta, hogy hová tud minket vinni. Láttuk, hogy hogy cserélnek csomagot közelről, hogy hogy jön, hogy parkolják be a repülőgépet, hogy ki mit néz. Folyamatosan mesélte, hogy melyek azok a lámpák, amit kell néznie a kiszolgáló személyzetnek ahhoz, hogy egyáltalán megközelíthesse a repülőt, hogy nem véletlen az, hogy amikor leszáll a repülő és megáll, akkor nem rohannak oda. Ugyanis erre vannak lámpák, amik jelzik, hogy na most már lehet jönni, mert biztos, hogy nem fog semmi történni. Tehát
2: meg vannak a szabályok erre,
1: igen,
2: is.
1: Igen, igen. Láttuk, hogy hogyan tologatják ezeket a nagy utasszállító repülőket, hogyan tologatják egyébként, hogy pozícióba legyenek. Úgyhogy azt is láttuk a Ferihegyre érkező legnagyobb repülőgépnek a felszállását, és azt is megnéztük. Láttuk, megvizsgáltuk, illetve megnéztük az élővilágát. Tehát, hogy miért alkalmaz a repülőtér madarászt? És mi a feladata?
2: Na és miért? Arra kíváncsi vagyok.
1: Azért, mert ugye a madár rajok, azok nagyon komoly kárt okozhatnak a repülőgépekbe. Ezért különböző riasztó berendezések vannak, illetve különböző riasztó madarakat is használnak. És folyamatosan vizsgálják, hogy hol milyen populáció van, és ehhez van biológus szakember, aki ott dolgozik, és ez a dolga.
2: De ez nagyon pozitív, mert nyilván az a cél, hogy igen, persze a gépeknek ne essen kár, de hogy az állatok sem pusztuljanak el.
1: Így van. És megtudtuk azt, hogy Magyarország legnagyobb űrge populációja az Ferihegyen van. Tehát a repülőtéren lát, abszolút nem zavarja őket, hogy egy busznyi gyerek ott nézi őket, hogy kibe mászkálnak ott, ide mennek, oda mennek, kisebb, nagyobb, stb. Úgyhogy azokat is megnéztük.
2: Az élménybeszámoló hamarosan folytatódik itt a 97.5-ön.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Hello, benne pedig a Földön, Vízen, Levegőben nevű pályázat programjairól, megélt élményeiről beszél dr. Nyerkini Alapecs Zsuzsanna.
1: Megnéztük a tűzoltó állomást is, és megnéztük, csináltak egy próbariadót. Tehát megnéztük egyébként azt, hogy a tűzoltóknak hogy van letéve a ruházatuk ahhoz, hogy az az egy percen belüli indulás valóban egy percen belüli indulás legyen. Tehát ott gyakorlatilag egy ugrással össze van készítve a csizmájuk, a ruhájuk és mindenük, és egy mozdulattal fel tudják az egészet venni. Úgyhogy nekünk ez is egy nagyon-nagyon

0: a leggyorsabb.
1: Mondjuk, ha nem fogom, akkor még gyorsabb, igen. Ja. Csak akkor fáj. De igen. Azt gondolom, azért a gyerekek nem próbálhatták.
0: Nem, ezt nyilván nem, de belenézhettek Magyarország legnagyobb tűzoltó autóiba.
1: Wow.
0: Uh-huh. Előtte fotózkodtunk is, tehát azért a honlapunkon fönt, amik vannak fotók, azok vannak a tűzoltó autók előtt is, hogy látszik, hogy milyen kis bolhák vagyunk.
1: Hát igen, mert azért ide kellenek magas autók, tehát nagy autók kell ahhoz,
0: így van,
1: hogy
0: így van,
1: baj van,
0: így
1: akkor van. Tudják oltani a tüzet.
0: Úgyhogy nagyon sok rendes, teljes becsekkolásunk volt, tehát hivatalos, uh-huh. Tehát mindent.
1: Úgy, mintha felszálltatok volna uh-huh. egy repülőre.
0: Uh-huh. Teljesen. És hát volt olyan diák, aki külön kérte, hogy ő a kiemelt biztonsági ellenőrzést kapja.
1: Mert azt hiszem, tudom ki, igen.
0: Mert kíváncsi volt arra, hogy az milyen.
1: Aha.
0: Na most ez az egész kirándulásunk nekünk azért volt érdekes, mert ebbe nem csak a mi diákjaink vettek részt. Ez úgy lehet mondani, hogy ilyen családi kirándulások voltak, tehát jöhettek testvérek, szülők, barátok. Tehát az volt a lényeg, hogy egy busznyi olyan emberrel menjünk fölre, Ferihegyre, aki mindenképpen szerette volna azt látni. Uh-huh. Hát nagyon elfáradtunk egyébként, elmondanám, de szuper jó volt. Uh-huh. Szuper jó volt.
1: És gyerekek, ha így az élménybeszámolókat hallgattad, azért az arról szólt, hogy ez egy fantasztikus élmény volt, nem?
0: Igen, mert akik eljöttek, azok ilyent még nem láttak. Uh-huh. Tehát azért tudni kell, hogy nem olyan egyszerű ide bejutni. Lehet családos sem bemenni, és elég komoly engedélyek szükségesek ahhoz, hogy be tudjunk menni. Nekünk olyan szempontból is nagyon szerencsénk volt, hogy egy régebben a malévné vezető sztjuárdesz kísért minket, olyan sztorikat mesélt, hogy a szemünk fennakadt, tehát nagyon-nagyon, tehát ami úgymond idézőjelben holt idő volt, az se volt holt idő, mert ott sztorikat hallgattunk. Uh-huh. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy szuper kétharmad nap volt, uh-huh. mert nem egy fél nap volt, annál egy kicsit hosszabb, tehát nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon megérte.
1: Na de hogy még mi történt a pályázattal kapcsolatosan, hamarosan megtudhatjátok itt a 97.5-ön.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, benne pedig a földön, vízen, levegőben. És mi történt még a pályázattal kapcsolatosan?
1: A pályázattal, hogy ne csak magunk legyünk, az eredményeink egy részét, illetve akik részt vettek a pályázaton, azok a nyári táborba is kimentek, és nyilván ott bemutatták, és így került az, hogy a 3D nyomtatóval nyomtatott vízirakéta kilövő állomásunk is oda került, illetve ott azért mutattunk be még kísérleteket, hogy lássák a úgynevezett kicsik, hogy azért itt lehet olyan dolgokat csinálni, ami nem biztos, hogy órához kötött, hanem pluszba megjelent. Volt még terve, tehát félig megvan a tervünk rá, amit nem sikerült befejeznünk, mert a plexi pótlásunk egy kicsit később jött, lesz még egy légpárnás asztalunk. Az is félig elkészült. Ugye ennek az a lényege, hogy ilyen kis lukakon keresztül levegő áramlik ki, és olyan úgy mozognak rajta a testek, mintha nem lenne súrlódás.
0: Ez nagyon jó. Ilyen játék is van ez.
1: De mi azért egy picit nagyobbat szeretnénk, mint egy játék. És nyáron, ez megint csak nyára csúszott, volt arra lehetőség, hogy néhány diák és felnőtt, aki ebbe a programban részt vett, sétarepülésen vegyen részt.
0: Ó, de jó.
1: Nyilván ahhoz azért kell bátorság.
2: Igen, azért ez nem olyan, mint egy gép, amiben beülök és körbevesz, hanem ott azért tényleg a levegő vesz körül.
1: Igen. Ugye ez mind azért történhetett, mert nekem van egy olyan volt tanítványom, akinek egyébként az osztályfőnöke voltam, meg a fizika tanára, akinek van pilóta engedélye, tehát ő utasszállítógépeket is vezetett, de most fizika tanárként dolgozik Budapesten.
2: Komoly fizika tanár lett belőle?
1: Igen, matematika-fizikát tanít, úgyhogy az ő segítségével tudtuk ezt megvalósítani, hogy ilyenbe is részt tudjunk venni.
0: De akkor ez a sétarepülő, ez a kisebb fajta repülő, persze, amiben többen férnek be.
1: Nem sok, négy ember.
0: Négy fő. Most hirtelen a sárkány repülő jutott eszembe, az más.
1: Az más.
0: Még veszélyesebb.
1: Abban nem biztos, hogy én belementem volna. Tehát azért fő a biztonság.
0: Persze. A repülőkkel kapcsolatosan egyébként pontosan azt hallottam, hogy tehát mindig ugye megy a nagy kérdés, hogy mi a biztonságosabb a repülővel utazni, vagy autóval, hogy a repülő olyan szinten van túl biztosítva, hogy sokkal biztosabb, mint egy autó.
1: Ez teljesen így van. Minden nemű statisztika azt mondja, hogy a repülés az nagyságrendileg biztosabb, mint egy autó.
0: Igen, hihetetlen. Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, ahol is folytatódik a beszélgetés dr. Nyerkini Alavert Zsuzsannával a Földön, Vízen, Levegőben nevű pályázatról. És maga a pályázat, ez hogy jött létre? Tehát ugye ti ezt a pályázatot...
1: Igen, tehát ez a pályázat és a pályázathoz köthető összeg, az a Kulturális és Innovációs Minisztérium finanszírozta a Nemzeti Tehetségprogram keretén keresztül, és gyakorlatilag mi egy 3.250.000 forint visszanemtérendő támogatást kaptunk. Uh-huh. Ezért volt az, hogy alapvetően a belépőjegyek, az úti költség, stb. A diákoknak nem kellett fizetni. Ezért volt az, hogy tudtunk 3D nyomtatót venni. Ezért volt az, hogy nem volt olyan gondunk, hogy jaj, hát kisebb szélcsatornát kell építenünk, mert nincs annyi szálunk, hogy azt megcsináljuk. Uh-huh. Tehát azért ezért volt az, hogy tudtunk jó teljesítményű lombfúvót venni ahhoz, hogy a légpárnás asztalnak a levegő fújása, mert hát ilyen teljesen gyakorlati eszközöket lehet itt használni, tehát a lombfúvó tökéletesen jó a légpárnás asztalhoz.
0: Tehát abból készítettétek el, vagy
1: hát
0: készítitek?
1: Hát azzal lehet fújni, aha, hogy a lukakon jöjjön, mert egyébként hogy fújsz bele?
0: Nem. Na, jogos, igen.
1: Tehát azért mondom, ezek a lombfúvók tökéletesek jók erre. Tehát azért mondom, hogy ahhoz, hogy ezek a projektek így le tudjanak menni, azért erre kaptunk támogatást.
0: Ez egy nagyon jó lehetőség alapvetően, hogy ti figyeltek ilyen pályázatokra, mert hogyha ezt nem lépitek meg, akkor tényleg csak az órák keretein belül, amit tanítani tudsz, azt tudod megismertetni a gyerekekkel. Így viszont kézzel fogható számukra az a fizikai jelenség, vagy az a kémiai jelenség, amit itt ezeken a területeken tapasztalnak, és értik már, hogy mi miért történik. Úgyhogy szerintem egy hatalmas dolog.
1: Nagyon fontos ez szerintem.
0: Igen.
1: És ezekkel a programokkal olyanokat is meg lehet fogni, aki úgy érzi, hogy neki semmi köze a fizikához.
0: Uh-huh. És közben lehet, hogy egy fizikus lesz. Hát nem.
1: Hát fizikus
0: biztos?
1: Nem, de nem hátrál, uh-huh, hanem a kíváncsiságát meg tudjuk nyitni, és nekünk pontosan elegendő az, hogy kíváncsiak legyenek. Uh-huh. Mert ha kíváncsi, akkor nagyon sok mindent be tud fogadni.
0: Igen, tényleg mindig ezt szoktuk mondani a gyerekeknek, hogy ne ellenkezzenek, tehát ha azt mondom, hogy engem ez nem érdekel, és lezárok, akkor még ha fejem tetejére állok, is sem fogom tudni elérni, de ha kíváncsivá teszem, ahogy te mondtad, akkor valószínűleg, hogy még a végén megkedveli. Ez nagyon jó.
1: És egyébként ennek a projektnek a hozadéka lesz az, hogy a kutatók éjszakáján is több eszközt itt bemutatunk majd ebből, uh-huh, a projektből.
0: Tehát amiket már a projektben, ja igen, a szélcsatorna, gondolom.
1: A szélcsatorna, uh-huh, és ilyen, a 3D nyomtató, uh-huh, és ilyen, a vízirakét, új vízirakét a kilövőink is ilyenek. Tehát ezek mind-mind olyan megmaradt eszközök, megmaradt dolgok, amit folyamatosan tudunk használni. Uh-huh, uh-huh. Tehát nem csak egyszeri projekt volt, hanem tulajdonképpen ezt évekig tudjuk kamatoztatni.
0: És akkor ezek szerint már megy az agyalás, hogy a 3D nyomtatóval miket lehet még megvalósítani.
1: Oly, persze, hát valami csoda dolgok történnek ott a 3D nyomtató környékén. Most éppen Bordács igazgató úr egy olyan valamit nyomtatott ki, amit akárhogy forgatok, a golyó mindig ugyanott marad, és közben, amit tartja, az csavarom, tekerem, mindenféle. Tehát megint csak egy különleges dolgot csinált.
0: És hát ugye nyilvánvalóan végtelen a tár, tehát még lesznek itt ilyen csoda dolgok, szóval mindenképpen érdemes figyelni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a 97.5-ön.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, és már említettük a kutatók éjszakáját, ugye most 25-én lesz, és bár már beszélgettünk róla, de például ez a szélcsatorna, ott az bemutatásra kerül. Vagy esetleg úgy mutatjátok be, hogy ki lehet próbálni, tehát mi elé teszem az arcomat, vagy ez hogy?
1: Nem, ennek a kipróbálása nem úgy történik, hogy én valamit ott csinálok, nem én, mert diákok lesznek ott, hanem az, hogy lehet, tehát aki ott van, az eldöntheti, hogy minek milyen formának akarja megnézni az, hogy milyen a légterelése.
0: Aha,
1: és az cserélhető rajta, és kicseréli, elindítja a füstgépet, ki megvilágítja, megnézi, hogy milyen a füstáramlás. Tehát ő saját maga ott csinálhatja, nyilván nem úgy, hogy nekiesek, hanem lesz ott segítsége, de mindenki, aki jön, és mondjuk normálisan áll hozzá, az saját maga is kipróbálhatja.
0: Jó, most már értem, mert nem volt tiszta, hogy akkor hogy fogom én látni? Hát a füst segítségével,
1: így
0: mert
1: van,
0: hogy a füst kirajzolódik ott a táj
1: körül. Van hozzá egy füstkép is, és tulajdonképpen, ahol el van helyezve az a forma, amit vizsgálni akarunk, ott egy ablak van. És az az ablak, tehát fölülről meg van világítva, tehát még jobban látszik.
0: Nagyon jó.
1: Tehát ez
0: abszolút látványos.
1: Abszolút látványos, úgyhogy szerintem egy szuper dolog.
0: Nagyon jó. Tehát magának a pályázatnak köszönhetően, tehát ez is használhatóvá válik. És mit gondolsz, maga a pályázat még milyen szempontból volt kiemelkedő?
1: Az, hogy megint találtunk olyan diákokat, akikkel nem biztos, hogy volt kapcsolatunk. És kiderült, hogy hát őt érdekli a 3D nyomtatás, hogy ő érdekli a különböző kísérletek. És mondjuk alkotó héten is 10-valahány fős volt az a csoport, aki ezekkel dolgozott. Tehát alkotó hétnél is be volt vonva a programba ez a terület.
0: Ez nagy
1: és máskor azért a fizika nem mindig szokott nagy létszámú csoportot adni. Most igen.
0: Hát, ha vonzóvá teszik, ugye, akkor mennek az emberek rá. Ez abszolút igaz. Egyébként ez a repülőgép vett maga az, hogy ilyen VIP programon vehettetek részt, ez szerintem extra dolog. Pláne, hogy tudom, hogy az iskolában van, aki nagyon szeretne mondjuk pilóta lenni, és szerintem a pilóták többsége akkor találkozik igazán géppel, amikor már ott van, hogy tanulja. És egyébként a pályaválasztás szempontjából is egy nagyon jó dolog, ha megtapasztalnak ilyen területeket a fiatalok, még mielőtt pályát választanak.
1: Igen, és amihez végül is nem jutottunk el az idő rövidsége miatt, de én még mindig nem adtam fel, hogy vannak szimulátorok. Például amibe a pilóták tanulnak, meg gyakorolnak. Na, ehhez is hozzá fogunk férni.
0: Ó!
1: Tehát nyilván ez nem tömeges, hanem 4-5 diákot tudok elvinni egy péntek délután, de megígérték nekünk azt, hogy mehetünk.
0: Ó, hát akkor ez is egy plusz hozadéka itt a sztorinak.
1: És van, még egyszer mondom, hogy itt olyan szimulátorba ül be, amiben a pilóták ülnek.
0: Igen, akiknek a kiképzése ott
1: így
0: megy.
1: Van.
0: Igen, mert azt hallottam már, hogy a pilóták kiképzés ez tényleg nagyon komoly, és ezek a szimulátorok tényleg nem egy játékgépek, hanem ezek valósan, tehát tényleg ahogy a gép viselkedik a levegőben, abszolút azt hozzák. Ó, ez nagyon nagy élmény lesz. Jó. Na hát mindig van valami pozitív lecsengés a dolgoknak, és az a lényeg egyébként ezeknek a pályázatoknak is, hogy jól sikerüljenek, és tényleg mindenki elégedett legyen. Ezt kimondhatjuk, nem? Diákok
1: igen.
0: Is, ti is.
1: Én úgy gondolom, hogy ez megint egy nagyon sikeres pályázatunk volt. Megint nagyon sok új dolgot tanultunk, mi is, meg a diákok is, és megint új lehetőségeket kaptunk.
0: Tehát akkor újabb tervek?
1: Újabb tervek vannak, igen. Tehát ehhez kapcsolódóan is vannak újabb tervek. Ehhez kapcsolódóan is mertünk bevállalni még mi a kutatók éjszakáját. És hát várjuk a következő pályázatunkat, ami egy kicsit más terület lesz, mert az a tudomány áltudomány. Tehát az, hogy mi az, amit olvasunk, és mi az igaz ebből, hogyan tudom megítélni az, hogy igaz vagy nem, mert annyira úgy tudják mondani, mintha az lenne az igaz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez megint egy olyan terület lesz, ahol fel tudjuk vértezni arra a diákjainkat, hogy nem kell mindent elhinni, amit lát és olvas, hanem érdemes utána nézni.
0: Igen. Igen, ez egy nagyon jó irány, tetszik. Jó, amint meg lesz a pályázat, és amint tudunk beszélgetni a programokról, várunk szeretettel vissza.
1: Nagyon jó.
0: Én szerintem egyébként ez egy nagyon jó terület, mert tényleg én is minden nap találkozom ilyennel, hogy ilyen ránctalanító krémtől elkezdve olyan okos dolgok, és a fele nem igaz. És az, amikor az ember egy kicsit okosan elkezd gondolkodni, használja az agyát, akkor rájön, hogy nem minden valós,
1: hát
0: amit
1: az,
0: abban látunk.
1: A csőre ráteszek egy műanyag darabot, és ettől kezdve lágy víz folyik a csőből.
0: És ennél még furcsább események is vannak.
1: Tehát azért mondom, hogy na, ilyenekkel azért
0: óvatosan kell.
1: Óvatosan kell bánni.
0: Jó, hát helyre kell rakni az embereket, én azt gondolom, és hogy használjuk az agyunkat, ez nagyon fontos.
1: Így van. Hogy köszönöm. Kételkedjünk mindenbe, és nézzünk utána. Uh-huh. Igen, azzal fejlődünk.
0: Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok majd.
1: Nagyon szépen köszönöm, és hát reméljük, nagyon jól sikerülnek a további programjaink is.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. Ken lett Lenny Kravitzből. A mikrofonnál Sarfjanka. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kiryat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy addig ismeretlen ókori településen működtetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaszállítják Kiryat Gat új, Karmégat nevű lakóegyedébe, és egy parkból állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak, és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. Amikor szokatlanul széles, közel 4 méteres, ezért megfelelő szállítójárműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. A Vicky sztárjai jövőre ismét együtt álltak volna színpadra Londonban Stephen Sondheim musicaljének új feldolgozásában, amelyet a kulturális és művészeti központként működő Barbican-ben mutattak volna be. Ariana Grande azonban visszalépett a szereptől, miután úgy döntött, egy időre háttérbe vonul a nyilvános szereplésektől. Nem sokkal később Jonathan Bailey is bejelentette, hogy távozik a produkcióból. A kialakult helyzet miatt a producerek hétfőn megerősítették, hogy az előadás 2027-ben nem kerül színpadra. A Barbican-ben 2027-re tervezett Vasárnap a parkban George Al című produkció az előző ütemterv szerint nem valósul meg. Az Empire State Productions megtartja a produkció jogait azzal a szándékkal, hogy az előadást 2028-ban mutassa be. Lenny Kravitzről mintázták Barbie párját, Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó, dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai metal játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját a kosárlabdasztár LeBron után Lenny Kravitz ihlette. Írja a Kirké kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatása volt korunk könnyű zenéjére. Az ismert székesfehérvári fotográfus Kis László képeiből nyílt kiállítás a Pelikán galériában. Az Egyenes képek című kiállítás október 16-áig, hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között látogatható. A belépés díjtalan, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A kínai iskolás lány Yu Ziri mindenkit ámulatba ejtett az ázsiai játékok nyitónapján, Tokióban. Versenyrekordot megdöntve nyert aranyérmet a 200 méteres pillangóúszásban, méghozzá olyan teljesítménnyel, amelyet ő maga csupán közepesnek minősített. A 13 éves versenyző 2 perc, 5 másodperc, 8 tized másodperces idővel szerezte meg első jelentős aranyérmét, ez az eredmény ázsiai játékok rekordnak számít, és közel fél másodperccel múlja felül honfitársa Chang Yufei 3 évvel ezelőtti csúcsát. Yu, akitől azt várják, hogy meghatározó szereplője lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpiának.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A szél élénk lehet, délutánra 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: Sztorik, pletykák és a tezenét. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Legendás állatkerti szökések. Sokféle állat él a világon. Ahány faj, annyi féle viselkedés, lakóhely, táplálkozás. Így az egyes állatkertek rengeteg feladatot ellátnak, hogy az állatok otthonosan érezzék magukat. Azonban az itteni nagy kényelem nem veszi el a lakó kíváncsiságát, hogy alkalmattán felfedezzék a nagyvilágot.
1: 2010-ben Japánban a Kyotói Egyetemhez tartozó elkerített erdőrészről 15 majom csoportos szökést hajtott végre igazán egyedi módszerrel. Megfeszítették a fák ágait, és egyszerűen csak kikatapultálták magukat az 5 méteres magas feszültségű kerítés fölött. Mit te mondjak, igazán bámulatos terv volt, de a végén kudarcba fulladt. A kirepült majmokat a kint várakozó kutatók hamar visszacsalogatták egy kis finomsággal. Egy másik alkalommal 2020-ban szintén Japánban 70 majom szökött meg a Takagoyama parkból. Feltételezhetőleg valaki lyukat vágott a japán makákó kifotójának kerítésébe.
0: Vannak olyanok is, akik egy sikertörténetet utatnak maguk mögött. 2005-ben egy afrikai flamingó a Wichitai vihar során megszökött a Kansas-i állatkertből. Az eltűnés után több helyen is látták, azonban véglegesen 17 évvel később Texasban találták meg, viszont az állatkert illetékesei úgy döntöttek, nem fogják be újra a flamingót.
1: Voltak azonban hazai szökések is. A legutóbbi eset 2022. márciusában történt, amikor is Sanyi, a budapesti állatkert 4 hónapos kis pingvinje nekivágott a Dózsa György útnak. Szerencsére nem jutott messzire, a rendőrök épp az úton átkelés közben kapták el a szökeményt.
0: Egy másik pingvin esetés volt 2000-ben. Fülöp, a pápaszemes pingvin 2010-ben is szerencsét próbált. Egyszer, amikor új kifutóba költöztek, majd másnap, amikor egészen a trolli megállóig totyogott, majd ott türelmesen várta a következő járatot.
1: Vagy itt van például Suzy, a lajhár. Suzy, a győri állatkert lakója, egy notórius visszaeső volt, ugyanis már több alkalommal próbált megszökni. Egyszer azzal a csalafinta tervvel állt elő, hogy kimászott a villanypásztor alatt, majd átúszott a halastavon, ám az út a vadonba hamar véget ért, ugyanis a gondozók fülön csípték. Azonban 2004-ben Suzy sikeres szökést hajtott végre, és 3 napig keresték, míg rá nem bukkantak az állatkert melletti erdőfái közt.
0: De volt olyan is, hogy az állatkerti állatok meglátogatták egymást. A budapesti állatkert ormányos medvéjének egy szép napon kedve szottyant egy kis találkához. Ezen felbuzdulva meglátogatta az oroszlánt, aki vendégszeretete jeléről adott neki egy taslit, úgyhogy inkább hazament.
1: És egy tökéletes zárásként itt van Böbe, a veszprémi állatkert csoda csimpánza. Böbe a 60-as években kiszökött az állatkertből, és az állatkerthez közeli városrészben meglátogatott egy családot. Szerencsére nem volt pánik, hiszen Böbe az állatkert sztárja, az ország kedvence volt. Rajzolt, festett, kávét főzött és borotválkozott, ahogy ezt a gondozójától elleste. Habár ő általában megette a magára kent habot.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szép Laki Emma és Szgül Barnabás. Most minden megtudhatsz Ryan Reynolds-ról. A színész 1976. október 23-án született Vancouverben, 4 fiú közül ő a legfiatalabb.
1: Reynolds ír és skót felmenőkkel rendelkezik, valamint a római katolikus egyházban nevelkedett. 13 éves kora óta foglalkozik színészettel. 1944-ben érettségizik a KSS-ben, ahova Joshua Jackson színésszel együtt járt. Számos televíziós sorozatban játszott kisebb szerepeket, de 19 éves korában felhagyott a színészkedéssel, hogy beiratkozzon egy kereskedelmi iskolába. Néhány hónappal később összefutott színésztársával, Chris William Martinnal, aki meggyőzte, hogy próbálja meg újra, és költözzön vele Los Angelesbe.
0: 1991-ben indult el a karrierje a kanadai gyártású Hillside című tini szappanoperában. 1993 és 94 között szintén kanadai The Odyssey című ifjúsági fantasy sorozatban tűnt fel visszatérő szereplőként. 1996-ban vendégszerepelt az X-akták harmadik évadjának 13. epizódjában. Ugyanebben az évben a címszereplő Melissa Joan Hart mellett színészkedett a Sabrina a Tini Boszorkány című tévéfilmben. A Végtelen Határok című filmben 1995 és 98 között két különböző szerepben is feltűnt. 1998-tól főszerepet vállalt a Két pasi meg egy csajszi című szituációs komédiában, mely 2001-ig futott.
1: 2002-ben főszerepben volt látható a Buli Szerviz és az Én meg a Tehén című vígjátékban, valamint a 2003-as az Apósok akcióban című komédiában, utóbbiban Michael Douglas és Albert Brooks oldalán. Felesége Blake Lively, szintén amerikai színész. Tőle 3 gyermeke született, Inez, Betty és James Reynolds.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Nyáron elindulnak a víziszállítmányozás Teslái.
1: Idén hamarosan elindulnak az emisszió nélküli teherhajók Antwerpen, Rotterdam és Amsterdam kikötői között, amik Hollandia és Belgium között szállítmányoznak majd. 5 darab egyenként 52 méter hosszú, 6,7 méter széles muszáj lép majd szolgálatba, melyek mindegyike egy 15 órányi utazásra elegendő akkumulátorral lesz felszerelve. A hajókra 24 darab 6 méteres, maximum 425 tonnás konténer fél majd fel, a gyártó pedig kiemelte, hogy a dízeles hajókkal szemben mindenképpen előnyben lesznek helytekintetben, ezeken a hajókon ugyanis nem veszel helyet az eddig megszokott gépház. A cég vezérigazgatója azt is hozzátette, hogy a járművekre felférne majd még több rakomány is, de néhány országban ehhez túl alacsonyan vannak a hidak.
0: Ezeknek vélhetően érezhető hatása is lesz, az utakon ugyanis az előzetes becslések szerint nagyjából 23 ezerrel lesz kevesebb terautó, ez a szám pedig még tovább csökkenhet majd akkor, ha a később forgalomba helyezendő nagyjából kétszer ilyen hosszú és tízszer ekkora befogadó képességgel rendelkező nagyobb hajók is járni fognak majd. A cég szerint egyébként csak ezekkel évente 18 ezer tonna széndioxid kibocsátást előzhetnénk meg.
1: A csatornák Teslainak is nevezett uszályt 6 méteres akkumulátorok hajtják majd, melyek feltöltéséért a környezetbarát Eneco felel majd. A legérdekesebb pedig az bennük, hogy elméletileg még legénység sem kell majd rájuk. Bár a működés első időszakában még emberekkel fognak közlekedni, amíg kiépül az új infrastruktúra a forgalmas belső vízi útvonalak mentén.
0: Az uszályokat a holland Portliner gyártja majd, akik azt állítják, évente akár 500 ilyen hajót is tudnának készíteni, az elektromos motorokat és akkumulátorokat pedig akár régebbi hajókba is be lehetne tenni, ezzel pedig lényegében forradalmasíthatnák a vízi szállítmányozást. A Eurostat legutóbbi mérése szerint az Európai Unióban a teherszállítás 74,9%-a zajlik a közutakon, 18,4% vasúton, és mindössze 6,7% a belső vízi utakon, ami még akkor sem túl sok, ha figyelembe vesszük, hogy egyébként növekedő tendenciáról beszélhetünk.
1: Maradjunk a technikai újdonságoknál, bemutatták a Blackbird utódját.
0: A Boeing múlt héten bemutatta egy kísérleti repülőgép modelljük első tervét, ami méltó utódja lehet a Lockheed Martin több mint 50 éves kémrepülőgépének, az SR-71-esnek. A koncepció szerint a végleges modell 5 Mach gyorsasággal, vagyis a hangsebesség 5-szörösével repülne. A Boeing a tervek szerint a turbinák és a kettős torlósugárhajtómű műszaki megoldásait ütvözni.
1: A hiperszónikus gép gyártásával nem csak a Boeing foglalkozik, hanem a Lockheed Martin is, akik a Blackbird néven elhíresült SR-71-et tervezték. A repülőgépipar szereplői egymás sarkát taposva igyekeznek előállni egy csapás mérésre és felderítésre is alkalmas, hiperszónikus sebességgel haladó repülőgéppel, ami komoly riválisa lehet a Blackbirdnek.
0: A most bemutatott modell még csak egy korai koncepció, a Boeing sem hagyta jóvá gyártását. A vállalat hiperszonikus részlegének vezető kutatója azt mondta, hogy ha elfogadják a terveket, a Delta szárnyas gépből először egy F-16-os méretű, egyhajtóműves prototípus készül, ezen tesztelnék a rendszer működő képességét. Csak ezután készülhetne el a két hajtóműves, végleges modell, ami nagyjából ugyanakkora lenne, mint a 30 méter hosszú Blackbird.
1: A tesztrepülésen a hangsebesség 5-szörösét ért el a Boeing kísérleti repülőgépe, az X-51A Waverider. A Boeing a kutatás és fejlesztés során felhasználta az X-43-as és az X-51-es Waverider fejlesztése közben szerzett tapasztalatokat is. Az X-51 volt az a gép, ami 2013 májusában 5,1 Mach csúcssebességgel elérve megdöntötte a hiperszonikus repülés rekordját. 3,5 percen át repült, mielőtt kifogyott belőle az üzemanyag, és a csendes óceánba zuhant.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka, Kovács Réka és Vörös Csenge.
1: Ha nincs még programod, vagy esetleg kirándulni tervezel, de nincs ötleted hova menj, akkor lehet tudunk segíteni. 4 darab kiránduló helyet fogunk ajánlani Székesfehérváron és környékén.
2: Az első útunk Öreghegyre, a Borivárba vezet. A Borivár egy különleges épületcsoport Székesfehérvár Öreghegyváros részében, a Mária völgyben, melyet Bori Jenő székesfehérvári építész, szobrász és festőművész nagyrészt egymaga építette és díszített évtizedeken át. Emléket állítva a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. Az egész épület valóságos múzeum, több száz szoborral, festménnyel, mozaikokkal, üvegfestményekkel és díszkutakkal. A százoszlopos udvaron körbefutó folyosóin a magyar történelem legjelentősebb alakjai elevenednek meg Ámos ősvezértől Tinódi Lantos Sebestyénig. Képtárában pedig a művészházaspár saját alkotásai mellett értékes gyűjteményük is megtekinthető, többek között Csók István, Srob Alajos és Székely Bertalan alkotásaival.
3: A második úti célunk nem messze Székesfehérvártól a Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétum. A Pákozdi Pagony a Velencei hegység és a Velencei tó között a Mészegi hegy oldalában található, közel 100 hektáros kirándulóhely. A természetvédelmi területen mindent megtalálunk, amire egy kellemes családi kirándulás alkalmával vágyhatunk. Tanösvény, kilátók, interaktív kilátás, kövek, szép növények, állatok, játszótér, fedett pihenőhelyek. Ennyi program és látnivaló már bőven megér egy kis utazást.
0: A harmadik útunk szintén Pákozdon található, ami nem más, mint a Pákozdi Ingókövek természetvédelmi terület. A Velencei hegység legérdekesebb látnivalója a Pákozdi Ingókövek varázslatos birodalma. A Velencei tó északi partján fekvő Pákozdról egy rövid, könnyű körtúra keretében látogatható. A legjellegzetesebb sziklaformációi a híres kocka, mely tényleg úgy tűnik, mintha bárki el tudná mozdítani évezredes helyzetéből a legmagasabb ponton lévő pogánykő fantasztikus körpanorámájával és cirilbetűs graffitijével és a legimpozánsabb mindközül a hatalmas pandúrkő. Könnyű, rövid, gyerekekkel is végigjárható túra, jól kiépített turista utakon, ösvényeken. A pandúrkőtől való leereszkedés igen meredek lejtő, csúszós, morzsalékos talajon, de csak 50 méter hosszú. A füves felsíkon az utak ritkán jelzettek, az út nagy részén a jelzések nem a legfrissebbek, kopottak és nem túl sűrűn találhatóak. Térképet vigyünk magukkal. Az út legnagyobb részt napos, kevés árnyékos útszakasz.
1: A negyedik kirándulóhely, ami egyben az utolsó, az nem más, mint a Gánti Bauxit bánya. Gánt kicsit messzebb van, mint Pákhoz, de megéri elmenni odáig. Amit senki nem hagyhat ki, az a rekultivált bauxit bányák látványa. A színek olyan topzódását találja, ami igazán felejthetetlen élményé teszi a kirándulást. Az uralkodó szín mindig a téglavörös, de sziklákon, falakon, kőfolyásokon elképesztő lila, sárga, fehér és fekete kombinációkat láthatunk. A felszíni rétegeken vasas gömbszemcsékből álló úgynevezett vaskalapot figyelhetünk meg, ez hematitból áll. Ha látvány kevés, gyűjthetünk igen jó állapotú, kb. 20 millió éves tengeri csigákat, és ha jó a szemünk, találhatunk gipszkristályokat is. A bánya területén lehet sétálni. Esős időben nehezen járható. Belépődé nincs a bánya területére, csak a múzeumba, de ez utóbbit ki lehet hagyni. Az út mindkét oldalán érdemes körülnézi, és megmászni a marsbéli tájra hasonlító vörös-sárga dombokat. A bauxit bánya mellett található egy kis kiállítás is a bányászati eszközökről és technológiákról.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien és Vas Eszter. Elhoztunk neked olyan filmeket, amiken biztos kisírod a szemed.
1: A filmtörténet rengeteg emlékezetes filmen ajándékozott meg minket, amelyek között könyvfakasztó alkotások is bőven szerepelnek. A síres generáló kedvencek közül válogattunk össze néhány kiemelkedőt.
0: Az első a Szerelmünk lapjai. A Szerelmünk lapjai, vagyis a The Notebook címet viselő alkotás szerintünk minden idők egyik leginkább szívszorongató műve. Talán kicsit klisének tűnik a választás, de a könyvfakasztó jelleghez kétség sem fér. A történet sokadszori alkalommal is megrázó, és a főszereplő páros fiatalkori és pláne az időskori szerelme minimum szívbe markoló. Noah és Ellie élményekkel teli élete, az Alzheimer-kor pusztító hatása és az örök szerelem mindent átívelő szépségét elevenítik meg, és előttünk képkockáról képkockára igazából azt látod, hogy abban a korban milyen nehéz volt két társadalmi réteg között szerelmet létesíteni.
1: Második filmünk a Forrest Gump. Akadnak, akiknek már az első jelenetnél peregni kezdenek a könnyeik, tudván, hogy az értelmi fogyatékos Forrest találkozása fiával milyen érzelemgeneráló pillanatokat tartogat. Hiába színesíti meglepően sok siker a déli államokbeli fiú életét, hiába szerzi meg élete szerelmét Jennyt, a happy endben a szerelmi történetben elmarad. Fia édesanyja, azaz Jenny halálánál is könyvfakasztóbb az, ahogyan a Tom Hanks által megalakított szereplő felnő az apai szerephez.
0: A harmadik filmünk a Titanic. A Titanic elsüllyedése annak idején milliókat rázott meg világszerte, de ugyanilyen hatással volt a nézőkre a 11 Oscar díjat bezsebelő 1997-es romantikus filmdráma is. Kate Winslet és Leonardo DiCaprio nagyot alakítanak a filmben. Sokadszorra is libabőrösen, potyogó könnyekkel néztük végig a James Cameron rendezte alkotást. A látványos, könyvfakasztó zenével megtámasztott, valamint a Rose és Jack szerelmét és a tragédiát egyaránt megörökítő alkotást végig kíséri a drámán. Feszültség és felfokozott érzelmekre, a kísért szemeinkre

0: Érdemes egy zacskó papír zsebkendővel készülnünk.
1: Negyedik sírós filmünk az Acél Magnóliák. Az angol nyelvterületen Steel Magnolias néven ismert alkotás az egyik legszebb pont Julia Roberts filmes repertoárjában. A képkockák során azonban mégsem a cukorbeteg Shelby szerepében megjelenő Robertsen sírdogálunk a legtöbbet, hanem az anyját alakító Sally Fieldsen és az általa megjelenített szerepem. Az anyák örökérvényű szeretetét idézi meg mese szépen, és emlékezetes módon. Legalább egyszer érdemes megnézni, ha még nem láttad.
0: És az utolsó filmünk A csillagaimban a hiba. Egy 2014-es film, ami jelenlegi listánkon a legfiatalabb. Rengeteg könyvfakasztó pillanatot ígér ez a film is. Fájdalmasan őszinte történet két kamaszról. Hazel és Gus sok mindenben hasonlítanak egymásra, miközben ennél is többen különböznek a kortársaiktól. A két fiatal a súlyos rákbetegeket önsegítő csoportjában talál egymásra, és ez megpecsételi életük hátralévő napjait. Az egymás iránt érzett szerelmük egészen új. Különös utakra sodorja őket, miközben bennünket a szívpacsoló jelenetek újabb és újabb könyvzáporra kényszerítenek. Vivi, szerinted melyik a legsírósabb ezek közül?
1: Szerintem A csillagaikban a hiba, amit ugyan nem láttam, de elolvastam, és nagyon síratos.
0: Én még nem mertem megnézni, mert mindenki azt mondja, hogy a könyv után nem jó a film. De egyébként nekem ezek közül a szerelmünk lapjai. Én azt tényleg akárhányszor megnézem, mindig bőgök a végén.
1: Jó sírást a filmekhez!
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Bence itt Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. Az energiaital tényleg annyira káros, vagy csak a felnőttek túlreagálják? Hát úgy tűnik, hogy lehet, hogy a felnőtteknek van igaza.
1: Energiaitalt főként szellemi és fizikai teljesítmény növelő hatása miatt fogyasztják az emberek. Sokan azonban üdítőitalként tekintenek ezekre az élénkítőkre, ami egészségügyi szempontból egyáltalán nem szerencsés. Az energiaitalok nem csak koffein tartalmaznak, hanem egyéb, a koffein hatását felerősítő összetevőket is. Élettani szempontból a szervezetnek egyáltalán nincs ezekre szüksége. Így fogyasztásuk nem indokolt, bár önmagukban annyira nem veszélyesek. Ezek a mesterséges összetételű szénsavas italok változó mennyiségben és kombinációban koffeint, cukrot vagy édesítőszert, sok ízfokozót, különböző vitaminokat és olykor különböző növényi kivonatokat is tartalmaznak.
0: De akkor mégis miért annyira káros? Energiai italok fogyasztásával könnyen túladagolható a koffein, a túlzott bevitele pedig fokozott szívverést, mellkasi fájdalmat, hasmenést, nyugtalanságot, ingerlékenységet, esetenként pánikrohamot, és nem sorolom tovább, hogy még miket okozhatnak. Mivel a koffein érzékenység egyénileg eltérő, ezért a túladagolás akár életveszélyes szívritmuszavart is okozhat fiatalok, szívbetegek és magas vérnyomásban szenvedők esetében. Alkohollal vagy drogokkal együtt fogyasztva a kockázat még inkább magas.
1: A hosszú távú fogyasztás árthat a szívnek és az érrendszernek, a fejlődésben lévő gyermeki szervezet számára pedig mindenképpen káros. Egy 25 kg testsúlyú gyermek esetében már egy kisebb doboz energiaital elfogyasztása is egészségügyi kockázattal jár. Várandós nők és szoptató anyák esetében a túlzott koffeinbevitel károsan hat a magzatra, illetve a csecsemőre.
0: Az energiaitalokkal összefüggő egészségügyi kockázatok többségükben a koffeintartalomban adódnak, de egyes típusok rendkívül sok cukrot is tartalmaznak, ami növeli az elhízás kockázatát és fogszabosodást is okozhat. Fontos megjegyezni, hogy ezek az italok egyáltalán nem helyettesítik a napi folyadékbevitelt. Az intenzív fizikai aktivitás alatt fogyasztott energiaital súlyos folyadékhiányos állapothoz és szívritmuszavarhoz vezethet.
1: Tudtad? Hazánkban minden ötödik 10-14 éves gyerek energiaitalt reggelizik Magyarországon. Hogy miért történhet meg ilyesmi? Magyarországon legális energiaitalt vásárolni életkortól független, akár 10 évesen is. Már egyre több boltban árusítják, szinte nem lehet olyan élelmiszerboltot találni, ahol nem kaphatóak. A fiatalok nem feltétlen az élénkítő hatása miatt veszik meg, hanem azért, mert menő a korosztályukban. Tulajdonképpen a trendiség miatt mérgezik magukat. Reméljük, hamar kimegy a divatból.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. A tanárok ki vannak tőle, az orvosok nem ajánlják, mégis előszeretettel csináljuk.
1: A rágózás elég megosztó dolog. Vannak olyan tanárok, akik csak-csak eltűrik óráikon a kérődző diákokat, de vannak, akik félelmet nem is verve köpetik ki.
0: Ha esetleg te azok közé tartozol, akik imádnak rágózni, van egy jó hírem. Rengeteg pozitív dolog van ezekben a sok ízű cukorkákban. Ha szülő vagy tanár felhívja a figyelmet, hogy ne csináld, tisztelettel tudathatod vele a pozitív hatásait.
1: A szájhigiénia nagyon fontos, és nincs annál jobb érzés, ha frissnek érezhetjük lehelletünket. Ebben és a lepedék leszerésében segít a rágó.
0: Ha ideges típus vagy, támaszkodhatsz arra az érvre, hogy a rágózásnak nagyon jó nyugtató hatása van. Emellett stresszoldó, és az is hivatalos tény, hogy a folyamatos szájmozgás hatására fokozódik az agy vérellátása, ami segíti a koncentrációt.
1: Biológia tanárodnál nagy előnyt jelenthet, ha felhozod a savbázis egyensúlyt, ugyanis a rágózás fokozza a nyáltermelést. Ez azért is jó, mert ezáltal a lepedék nem tud megtelepedni a fogakon, így a száj megőrzi az egészséges pH értékét.
0: Adódik a kérdés, hogyha ennyi pozitív hatása van, akkor miért tiltják a tanárok, néhány szülő, de még a fogorvosok is. Ha órán rágózunk, az a tanárokkal szemben nem csak tiszteletlenség, de olykor gyomorforgató látvány is.
1: És vannak nyomósabb indokok is, amiért nem ajánlják. Miközben rágózol, egy kicsit becsapod a szervezetedet, ugyanis a rágózás azt a hatást kelti, mintha ennél. Viszont nem nyelsz le semmit, így elindulnak az emésztési folyamatok, és elkezd termelődni a gyomorsav. Ha ez túl gyakran történik meg, fekély is kialakulhat, mert a túl sok gyomorsav elkezdi marni a gyomorfalát.
0: Ez nem azt jelenti, hogy mostantól el kell hagynod ezt a szokásod. Csak ezek fényében érdemes betartani a rágózás ideális időtartalmát, ami 5-15 perc napi 2-3 alkalommal.
1: A rágózás lehet jó, de tudni kell a határokat és annak helyét.
2: Minden este 6-10-ig a Táska Rádió esti sója.

0: 95.5 Társk Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A Görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták át szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 57.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Szoboszlai Dominik egy magyar válogatott labdarúgó. 2000. október 25-én született Székesfehérváron. Céltudatosság, hosszú távú szemlélet, gyors külföldi karrierépítés, okos menedzsment és egy kemény és szigorú apa is kellett ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik ma az legyen, aki.
1: Hogyan indul Dominik karrierje? 6,5 évesen kezdett el focizni édesapja Szoboszlai Zsolt, egykori tatabányai labdarúgó, kezei alatt, előbb a Videótonban, majd az édesapja által vezetett fehérvári Phoenix Gold FC utánpótlás műhelyben. Szoboszlai a tehetsége és játék intelligenciája miatt vált ismerté. Erős lövéseivel, jó labda vezetésével és passzainak pontosságával tűnt ki a középpályán.
0: 2016 nyarán szerződtette az osztrák élvonalbeli Red Bull Salzburg, mely kezdetekben a másodosztályban szereplő tartalék csapatában, a Leipzigben számított Szoboszlai játékára. Közben a Salzburgi a korosztályos csapatával szerepelt UEFA újfűsági ligában. A Salzburgban bajnoki mérkőzésen 2018 májusában mutatkozott be, első gólját pedig szeptemberben lőtte az osztrák kupában. A 2019-20-as szezon végén az osztrák Bundesliga legjobb játékosának választották. 2020 decemberében átigazolt a német RB Leipzighez. Ez egy fontos lépés volt pályafutásában, mivel akkor már a Bundesliga egyik erős csapatában játszott.
1: A magyar nemzeti válogatottnak is tagja volt. Az U17-es csapattal kijutott a 2017-es korosztályos Európa-bajnokságra, ahol a magyar csapat a 6. helyen végzett. A felnőtt válogatottban 2019. március 21-én mutatkozott be Szlovákia ellen, míg első gólját szeptemberben szerezte a nemzeti csapatban, szintén Szlovákia ellen. Céltudatossága már korán megmutatkozott. 15 évesen nagyon szeretett volna egy tetoválást, de az édesapja nem engedte. Nem kapott meg semmit anélkül, hogy megdolgozott volna érte. Apja azt a feltételt szabta, hogy ha ővé a legjobb futóteszt az akadémián, akkor megkaphatja a tetoválást. Dominik fél évig keményen edzett.
0: A teszten egyedül futott a futópadon, csak a klub egyik egészségügyi asszisztense figyelte. Mindent kiadott magából, a végén összeesett a futópad mellett, de az ő eredménye lett a legjobb. Ezt a mondatot varratta a karjára. A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.
1: Az idézet Stephen Gerrardtól származik, aki szintén a 8-as meszt hordta, azt, amit ma Dominik visel a Liverpool csapatában. Hatalmas megtiszteltetés ez. Szoboszlai Dominik sajtóhírek szerint idén nyáron 70 millió euróért igazolt a patinás Liverpool FC-be. Ez a klub a 3. legdrágább igazolása, így ezzel az üzlettől ő lett a legdrágább magyar focista. A világ egyik legjobb edzőjével, Jürgen Kloppal dolgozhat együtt.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. Lassíthatja az öregedést, ez a mesterséges intelligencia segítségével előállított gyógyszer. A mikrofonnál Hedrik Mira. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-Pardus harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derült ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el egy föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt, mint a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípő testarányban, azaz a férfiak és a nők csípő testaránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között. Írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medence gyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így előnyt biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer a rendoszertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine, egy mesterséges intelligenciai gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a rentoszertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák élettartamukat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A tavalyi esztendő után ismét nagyszabású MMA gálának ad otthont november 13-án a Met Arena. A nemzetközi ketrecharc gála sztárokat, paráscsatákat, fantasztikus hangulatot és látványos showt ígér. A sajtótájékoztató végén a magyar versenyzők elmondták, hogy nagy erőbedobással készülnek a novemberi gálára, szemük előtt csak a győzelem lebeg, majd arra búzították a székesfehérváriakat, jöjjenek ki minél többen a rendezvény. Garantáltan remek élményben lesz részük.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A szél élénk lehet. Hőmérséklet délutára 18-24 fokig melegszik a levegő.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. Ken lett Lenny Kravitzből. A mikrofonnál Sarf Janka. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kiryat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy addig ismeretlen ókori településen működtetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaszállítják Kiryat Gat új, Karmégat nevű lakónegyedébe, és egy parkból állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak, és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét, amikve szokatlanul széles, közel 4 méteres, ezért megfelelő szállítójárműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Nem állítják színpadra az Ariana Grande és Jonathan Bailey főszereplésével tervezett musicalt. A Vicky sztárjai jövőre ismét együtt álltak volna színpadra Londonban Stephen Sondheim musicaljének új feldolgozásában, amelyet a kulturális és művészeti központként működő Barbican-ben mutattak volna be. Ariana Grande azonban visszalépett a szereptől, miután úgy döntött, egy időre háttérbe vonul a nyilvános szereplésektől. Nem sokkal később Jonathan Bailey is bejelentette, hogy távozik a produkcióból. A kialakult helyzet miatt a producerek hétfőn megerősítették, hogy az előadás 2027-ben nem kerül színpadra. A Barbican-ben 2027-re tervezett vasárnap a parkban Georgia című produkció az eredeti ütemterv szerint nem valósul meg. Az Empire State Productions megtartja a produkció jogait azzal a szándékkal, hogy az előadás 2028-ban mutassa be. Lenny Kravitzről mintázták Barbie párját, Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó, dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját a kosárlabdasztár LeBron után Lenny Kravitz ihlette. Írja a Kirké kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatása volt korunk könnyű zenéjére. Az ismert székesfehérvári fotográfus Kis László képeiből nyílt kiállítás a Pelikán galériában. Az Egyenes képek című kiállítás október 16-áig, hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között látogatható. A belépés díjtalan, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A kínai iskolás lány Yu Zidi mindenkit ámulatba ejtett az ázsiai játékok nyitónapján, Tokióban. Versenyrekordot megdöntve nyert aranyérmet a 200 méteres pillangóúszásban, méghozzá olyan teljesítménnyel, amelyet ő maga csupán közepesnek minősített. A 13 éves versenyző 2 perc, 5 másodperc, 8 tized másodperces idővel szerezte meg első jelentős aranyérmét, ez az eredmény ázsiai játékok rekordnak számít, és közel fél másodperccel múlja felül honfitársa Chang Yufei 3 évvel ezelőtti csúcsát. Yu, akitől azt várják, hogy meghatározó szereplője lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpiának.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A szél élénk lehet, délutánra 18-24 fokig melegszik a levegő.

Anyukád, mindig az volt a hibád, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fel.

0: Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Jön a kutatók éjszakája. Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordul elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben, árulta el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek, a serdülőknél azonban gyakoribb lett a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. A kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az esemény sorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. A szervező közleménye szerint az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között a gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A 2026-27-es tanév első fél évében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tette közzé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyre 2026. szeptember 25-ig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Az elmúlt időszakban számos lakossági jelzés érkezett kimaradó járatokról, melyek fennakadást okoztak a fehérvári közösségi közlekedést használóknak. A probléma megoldása érdekében Székesfehérvár önkormányzata párbeszédet kezdeményezett a szolgáltatást ellátó MÁV személyszállítási ZRT-vel. A szolgáltató arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2027-től saját autóbuszokkal és gépkocsi vezetőkkel fogja biztosítani a korábban egy alvállalkozó által ellátott feladatot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A fehérvári Ultimate Frisbee csapat junior toborzót hirdet 12-16 éves fiúknak és lányoknak egyaránt. Céljuk, hogy a diákok új sportélményhez jussanak, és megtalálják benne a saját örömüket és sikerélményüket. Az Ultimate Frisbee-t kis eszközigénye és könnyű, gyors tanulhatósága miatt javasolják a testnevelőknek is, akár az iskolai órákra, akár saját csapat és edzések beindításához is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A szél élénk lehet. Délután a 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Rakoncai Gábor 1981. január 28-án született Budapesten, magyar evezős, kenus, extrém sportoló, aki többszörös világrekorddel és az óceánt is átszelte. 7 gyermek közül a legidősebbnek született a családjában. Tanulmányait a képző és iparművészeti szakközépiskolában, Budapesten és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézet építész szakán végezte Sopronban. Kétszeres Guinness világrekorder és 6-szoros óceán átkelő hajós, az amerikai év kalandja díj és a magyar formatervezési díj tulajdonosa. Rendszeresen teljesít több száz kilométeres ultrafutásokat. 29 nap alatt átkelt Grönlandon, és egy 44 napos expedícióval elérte a déli sarkot. 3 könyv szerzője, és eddig 5 országban több mint 200 ezer ember hallotta cél megvalósítással kapcsolatos motivációs előadásait.
1: Középiskolás diaktársa volt későbbi felesége Viktória, akivel egy iskolai futóversenyen alkottak először kétszemélyes csapatot. Egyetemista korukban határozták el, hogy együtt váltják valóra mindkettejük álmát, az Atlanti óceán átevezését, de 2012-ben elváltak. Viktória, aki párja volt akkor, formatervezés, szak és gáborépítés szakhallgatójaként az óceán átszelésére közösen tervezte és építette Tűzhangya nevű kétkabinos evezős hajót, melynek hossza 8,9 méter, szélessége, üres tömege 160 kg, mellett kész tömege körülbelül 600 kg volt. Ezzel a hajóval 2008-ban 51 nap, 6 óra és 10 perc alatt tették meg a Kanári-szigetek és a Kis-Antillákhoz tartozó Antigua-sziget közötti 5200 km távolságot.
0: 2012. decemberében kenuval indult az Atlanti-óceán átszelésére. December 21-én a portugáliai Lagos városának kikötőjéből indulva 2013. január 6-án érkezett meg a Kanári-szigetekre, Las Palmasba, majd onnan 60 nap alatt Antiguára. 2018-ban 28 nap alatt kelet-nyugati irányban átszelte Grönlandot. 2018. novemberében az Antarktisz széléről indulva vállalkozott rá, hogy eléri a déli sarkot. 2019. január 7-én 44 nap és 4 óra elteltével teljesítette a távot, ami összesen 914 km volt. Most 2023. decemberében hasonló céllal indult saját építésű kenujával. E célból átépítette a 2012-es szóló óceán átkenuzására használt hajót, a Vitézt. Az eredetileg Fanándoráttal épített, és már eddig is sok mindent megélt járgányt, akivel annó 77 napig küzdött az Atlanti-óceánon, új kabint, új tőkesújt és kormányrendszert, új bordaszerkezetet és tárolórekeszeket, meg persze új szerelvényezést kapott.
1: A neve Vitézről át lesz keresztelve 42-re, ami számára az új filozófiáját jelenti. A Galaxis utikalaus topposoknak regény alapján, amiben a 42-es szám jelenti a választ, az élet, a világmindenség és a mindent érintő végső kérdésre. Véletlen egybeesés, hogy ő épp 42 éves most. Portugáliából indult a 70-90 napra tervezett erősen extrémnek mondható önismereti útra. Az Atlanti-óceánon keresztül egészen a Karib-térségi Antigua-szigetig, ahová 2007-ben és 2012-ben is megérkezett a páros és a szóló transatlanti evezés után. 97.5 Táskará.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bohár Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Horváth Winter Olivér, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf és Berzovici Dávid. A mai vendégünk Rozs Geri, aki az Exatlonban és az Ázsia Expressben is szerepelt.
1: Nagyon szépen köszönöm szépen ezt a gyönyörű felkonferálást. Sziasztok, fiatalok, üdvözlök mindenkit. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Őszintén mondom, hogy ez lesz az első ilyen interaktív elbeszélgetésem, főleg ilyen fiatalokkal, de állok is a beszélgetés elejébe, kezdetébe. Szerintem csapjunk is bele egész nyugodtan.
0: Gyerekként tudtad-e már, hogy mi akarsz lenni, hogyha felnősz?
1: Őszintén mondom, hogy bennem így szépen sorjában alakult ki minden. Tehát mondhatni azt is, hogy én csak így sodródtam mindig is az ára. Tényleg. Nem azt mondom, hogy elhajoltam erre arra, ahonnan éppen a szél fújt, de tényleg igyekeztem kihasználni minden elém gördülő lehetőséget, és ezek köré, illetve emellé alakítani az életemet. Egyetlen egy dolog volt biztos az életemben mindig, az az, hogy a sport az mindenféleképpen főszerepet fog játszani, bízom benne, hogy még nagyon sokáig. Aztán valahol középiskola környékén fogalmazódott meg bennem, hogy akkor erre a pályára szeretnék ráállni, erre adom a fejem, és hát ugye ennek következtében, ennek folytán végeztem el Pécsett a testnevelő edzőképzést. Lényegében annak is köszönhetem, hogy ilyen eredményeket értem el.
2: Melyik iskolába mentél és miért?
1: Hát a középiskolában, az előző kérdéshez hozzácsatolva, általános iskola után sem voltak még annyira konkrét elképzeléseim, hogy milyen irányba szeretnék majd tovább menni. De akkor még, hát hogy is mondjam, hatalmas nagy kultnak örvendett ez a környezetvédelem és ennek mindenféle szegmense. Ezért is jelentkeztem a Bugát Pál akkor még egészségügyi és környezetvédelmi szakközépiskolába, de ugye azóta már ez is nevet változtatott, ha jól tudom, akkor belvárosi első István Bugát Pál tagintézmény, ha még. Köszönöm szépen a kiegészítést. Szóval én ott kezdtem el tanulmányaimat, aztán hát egy nem túl csillogó diák bizonyos magatartással. A lényeg, hogy el kellett köszönnöm az ottani tanáraimtól, és csináltam egy nagyon gyors érettségi képzést, 2 év alatt sikerült ezt megcsinálnom, akkor még volt ilyen lehetőség, és innen mentem tovább, ugye az előbb említett Pécsi Tudományegyetemre, ahol is 4,5 év alatt elvégeztem a testnevelő edző PSC képzését.
3: Szeretted a tanáraidat?
1: Szegezzük le, hogy a tanáraimat szerettem, viszont nem minden tanár szeretett engem. Vannak nagyon kedves emlékeim tanáraimról, főleg általános iskolából, tehát általános iskolában hál' Istennek olyan magvat hintettek el bennem, ami aztán kiforta magát egy ilyen hatalmas nagy sportoló emberré, aki itt ül előttetek. Ezt Wunderlichné Devecseri Gabriellának köszönhetjük, ő volt általános iskolában a testnevelő tanárom felső tagozatban, alsó tagozatban pedig Varga Katalin, aki, ha jól tudom, még mindig a Németh László általános iskolában tanít. Nekik köszönhetem igazából, hogy elindítottak a sportolás pályáján. Őket mindenféleképpen ki szeretném emelni, és nagyon sokkal tartozom nekik, hogy elindítottak ezen az úton. Középiskolában egy picit változott a helyzet, nem tudom, ti mennyire tapasztaljátok. Ez a lázadó korszak egy kicsit azért be tud zavarni egy pici diák életébe. Ettől függetlenül Jacó Jenő tanár úrnak nagyon sokat köszönhetek. Igen, és hát a tanárokon kívül, ugye, mivel nagyon sok sportfoglalkozáson vettem részt, ezeknek a sportfoglalkozásoknak az edzőinek is hatalmas nagy közvetartozom, köszönet illeti őket, és hát a későbbiek folyamán, amilyen edzésekre ellátogattam, Ódor Attilának a saját testsúlyos edzés megkedveltetéséért, megszerettetéséért, Szarka Ákosnak szintén, aki ugye Pesten tart edzéseket azóta, ennyi mindenkinek tudok igazából köszönetet mondani, tényleg nagyon sok mindenki hozzájárult ahhoz, hogy ez a Geri ilyen formában, ilyen felfogással itt előttetek üljön és válaszoljon őszintén a kérdésekre.

0: beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban az alacsony vérnyomásról, azaz a hipotóniáról lesz szó.
1: Valószínűleg te is tudod, mi az a magas vérnyomás, és rengetegszer hallod, hogy milyen veszélyes is. Azonban ennek ellentétéről, az alacsony vérnyomásról kevésbé hallunk. Ugyanakkor az sem veszélytelen. Itt szükségét érezzük erre és felhívni a figyelmet.
0: Először is mi számít alacsony vérnyomásnak? A krónikus hipotónia, azaz alacsony vérnyomás a WHO definíciója szerint akkor mondható ki, ha a szisztolés vérnyomás érték, vagyis a vérnyomás mérőn felül látható érték, nők esetében 100 higany milliméter vagy annál alacsonyabb, férfiak esetében 110 higany milliméter vagy kevesebb.
1: A hipotónia hátterében meghúzódhatnak genetikai faktorok is. Például az alacsony testsúly, de az alacsony vérnyomás összefügghet még az idegek károsodásával, más kórállapot perifériás idegbántalmával, enzimdefektussal, szívbetegséggel, endokrinbetegséggel, gyógyszermellékhatásával, valamint tápanyaghiánnyal.
0: Az alacsony vérnyomás tünetekkel is járhat, amelyek rontják életkedvünket. A vezető tünetek közé tartozik a fáradékonyság, erőtlenség és a csökkent szellemi terhelhetőség, a cselekvőkészség csökkenése, a motiváció hiánya. A beteg belső nyugtalanságról számolhat be. A reggeli ébredés elhúzódó, gyakori a szédülés, fejfájás, gyengeség, fázás, csökken a fizikai terhelhetőség, érezhető hevesebb szívdobogás, légszomj vagy csökkenhet az étvágy, de jelentkezhet émeigés, hányinger is, valamint hirtelen leeső vérnyomás esetén ájulás is bekövetkezhet. A betegek kezei és lábai gyakran hűvösek, a hidegre fokozottan érzékenyek.
1: A hipotóniával érdemes orvoshoz is fordulni, mivel ahogy már említettük, nem érezzük jól magunkat, valamint az alacsony vérnyomás komolyabb betegségeket is kimutathat. Ezen kívül több klinikai vizsgálat szerint fokozza az elbutulás kialakulásának veszélyét, legfőképp idős korban, valamint az idősek fokozottan hajlamosak lesznek a depresszióra is.
0: Na de mi is történik az orvosnál? Ennek kivizsgálásától nem kell megérni. Szükség van elsőként ABPM készülék felhelyezésére, amely olyan vérnyomásmérő eszköz, amit a beteg 24 órán át visel, meghatározott időszakonként a készülék rögzíti az aktuális vérnyomás értéket. Természetesen ki kell zárni azt is, hogy az alacsony vérnyomás valamilyen más betegség tünete. Ehhez pedig a beteg alapos kikérdezésére, fizikális vizsgálatokra, laboratóriumi tesztekre, kardiológiai ellenőrzésekre, képalkotó vizsgálatokra is szükség van.
1: Végül pedig jöjjön pár általános tanács. Segíthet a sportolás, például a kardiomozgások, a szív- és vérkeringési rendszert edző mozgásformák, mint például a kocogás, futás, kerékpározás, úszás. A kellő mértékű folyadékfogyasztás és a vérnyomás növekedése feléhat. Erre a célra a legjobb, a magasabb ásványanyag tartalmú természetes eredetű vizek javasolhatók. Legalább napi 2,5-3 liter fogyasztása ajánlott. Vigyázzunk azonban, mivel a vese számára megterhelő lehet a túl sok folyadék bevitele.
0: Segíthet még az is, ha sós ételeket, például ropit, sóspercet eszünk. Kevesen tudják, de a grapefruit is hatékony vérnyomást növelő gyümölcs, így annak fogyasztását is bátran merjük ajánlani. Van még egy igen egyszerű trükkünk is, ami segíthet. Az pedig az, hogy amikor ülsz, tedd ezt keresztbe tetábbal, mivel így a vér az egész testedben tud áramolni. Hatékony megoldás még a rozmaringola is, amit webshopokban megtalálhatsz. Ezt az olajat mélyen be kell szívni, majd egy-egy cseppet tarkóra és halántékra kenni a kívánt hatás eléréséért.
1: A kompressziós harisnya viselése is javíthat a krónikus alacsony vérnyomás értékén és tünetein, mivel ez segít abban, hogy nagy rész ne csak a lábunkban áramoljon a vér. A koffein tartalmú kávé, illetve a tea fogyasztása ellenjavallat hiány javasolt. Fontos még, hogy sokat legyünk a friss levegőn, mivel az oxigén mindenre jó hatással van. Az alacsony vérnyomás kezelésére gyógyszeres terápia is elérhető, de mindig csak az indokolt esetben. És szoros orvosi felügyelettel.
0: Összefoglalásként tehát erre is legalább olyan fontos odafigyelnünk, mint a magas vérnyomásra. Így hát, ha van ilyen ismerősöd, figyelj rá, mivel lehet pont a te segítségedre lesz szüksége. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Fürjes Csenge. Magyarországon sajnos szinte naponta feltűnik a híradásokban a gyermekbántalmazás. Hazánkban ugyanis óriási társadalmi problémát jelent a gyermekkorban elszenvedett bántalmazás, miközben az érintettek csupán negyede mer segítséget kérni.
1: Ki a célcsoport a gyermekbántalmazás esetén? A pofonok és a kegyetlen szavak soha nem gyógyuló lelki sebekként örökre velünk maradhatnak, és komoly következményekkel járhatnak. Ezért is fontos minél többet beszélni a témáról, különösen a biztos családi háttér nélkül nevelkedő fiatalokkal. Mindannyiunk felelőssége feltenni a kérdést.
0: Vajon felismernék, ha a környezetünkben valaki áldozattá válna? Az UNICEF közlése szerint a világon évente 1 milliárd gyereket érint a gyermekbántalmazás, vagyis a szexuális, fizikai vagy érzelmi erőszak, és 40 ezer kicsi élet esik a felnőttek kegyetlenségének áldozatául. A szervezet becslése szerint ráadásul a koronavírus okozta járvány is sokat rontott a helyzeten. A bezárkózás és a létbizonytalanság miatt elmúlt években akár 30%-kal is nőhetett a gyermekbántalmazási esetek száma.
1: Sajnos, hazánkban sem kedvezőbb a kép, sőt, sokkoló tanulságokkal szolgál a Generali a Biztonságért Alapítvány friss, reprezentatív kutatása a gyermekbántalmazás témájáról. Saját bevállalás alapján minden ötödik magyart ért gyermekkorában fizikai bántalmazás. Ebben a tekintetben nincs is különbség a férfiak és a nők között.
0: Mit jelent a gyermekbántalmazás? Verbális bántalmazásról a válaszadók csak nem fele számolt be, köztük viszont jelentős többségben voltak a nők. Talán nem véletlen, hogy ők erőteljesebben adtak hangot azon véleményüknek, hogy a szavak épp olyan komoly károkat tudnak okozni a gyermek lelkében, mint az elszenvedett ütések. A GABA kutatásában résztvevők elsöprő többséggel állították, 86%-uk, hogy a gyermekbántalmazás, vagyis a gyermekkorban tapasztalt bántalmazás súlyos hatással van a későbbi személyiségfejlődésre és a felnőttkorban következett viselkedés mintákra. Nagyon is igazuk van. A WHO adatai szerint a bántalmazottak nagyobb eséllyel követnek el erőszakos cselekményt, vagy

0: ez a közeg. Ennek is tudható be, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok jellemzően nagyobb arányban esnek valamilyen zaklatás vagy gyermekbántalmazás áldozatául. A COVID-19 járvány időszakában ráadásul a gyermekotthonok lakói még nehezebb helyzetbe kerültek.
1: Ha te is áldozata vagy ennek, ne félj segítséget kérni. Y'all ready?

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czenner Attila és Vas Eszter. Hogy miért fontos a reggeli? Mindjárt megtudod.
1: Reggeliz úgy, mint egy király, tartja a mondás, és a táplálkozás tudósok valóban egyetértenek abban, hogy a reggeli a nap fontos étkezése, melynek elhagyása számos felmérés szerint igen elterjedt rossz szokás Európában és Amerikában.
0: A reggeli fontossága. A kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozásból nem hiányozhat a reggeli, mely a délelőtti fizikai és szellemi tevékenységünkhez is hozzátesz. Számos tanulmány bebizonyította, hogy a reggeli elhagyása a nap

0: energiabevitel csökkentéséhez vezet, mert így lényegesen kevesebb fehérje jut be a szervezetedbe, mint azoknál, akik rendszeresen reggeliznek.
1: A fogyókúra mellett is fontos a reggeli. Hiba kihagyni azért, mert fogyókúrázunk. Tanulmányok bizonyították, hogy azok, akik nem reggeliznek, később túlsúlyosak lesznek, mert a nap folyamán többet nassolnak vagy esznek. A reggeli beindítja az anyagcserét, de nem csak reggel, hanem egész nap gyorsítja azt. Ebből tehát az következik, hogy annak is, aki fogyókúrázik, kötelező reggeliznie.
0: Reggeliz, mint egy király. Nem mindegy azonban, hogy mit reggelizünk. A reggeli döntő fontosságú lehet abban, hogyan indítod a napot. Ha szénhidráttartalmú reggelivel kezdesz, például fehérjéből készült pékárukkal, hirtelen megemelkedik a vércukorszinted, ami csak arra jó, hogy 10 óra körül már rátörjön a farkaséség, hiszen amilyen hirtelen a vércukorszinted megemelkedett, éppen úgy le is csökken. Mégpedig az alá a pont alá, ahol nincs visszaút. Enni kell. Méghozzá azonnal és jó sokat.
1: Ha reggeli nélkül indítod a napod, még mielőtt megemelkedhetne a vércukorszinted, hirtelen lezuhan, ennek eredménye pedig szintén a farkaséség. 10 óraira vagy ebédre sokkal többet eszünk, mint ha reggeliztünk volna. Ha ezek a vércukor ingadozások már a nap elején jelen vannak, a nap többi részében is folytatódnak. Megemelkedik, lezuhan. Megemelkedik, lezuhan a vércukorszint, minthogyha hullámvasút lenne, melynek eredményeképpen nem tudjuk kontrollálni éhségünket.
0: Milyen a jó reggeli? A válasz nagyon egyszerű. Választ lassú felszívódású szénhidrátokat, sovány fehérjét. Például teljes kiörlési lisztből készült pékárut sovány sajttal. A napi étkezések közül a szakemberek a legfontosabbnak, a gyakran elhanyagolt reggelit tartják. A nap megfelelő indításához feltétlen szükségünk van erre az étkezésre. Egészségünk érdekében nagyon fontos, hogy munkába és iskolába indulás előtt is együnk valamit.
1: Mindennek fényében holnap te se felejts el reggelizni!

0: Ezen itt a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Érzékeny bőrre hidratáló anyagokban gazdag biotestápolók és kézápolók javasolhatok. Echinacea, házsvirág, aloe, görögszéna, vagy lemma kivonattal, amelyek az olajokkal együtt megvédik a bőr hidrolipid rétegét. A hűvösebb, szelesebb időszakban nem csak kesztyűvel és sapkával védhetjük a bőrünket a hideg ellen, hanem tápláló, hidratáló készítményekkel is.
1: Testápolónak érdemes hidegen préselt növényi olajat vagy seavajat választani, ami nem tartalmaz szilikonolajat vagy parafint. Zuhany és törölközés után jó választás a bőrre a Tropical tradicionális testvaj, amely védőfilmet képez és utánpótolja a bőrfelszín zsiradékanyag tartalmát, illetve tökéletes választás a közönség kedvenc Mimozóma kivonattal készülő testápoló olaj, mondta dr. Gyavai Viola, okleveles biológus, aki szerint a bőrünk mellett oda kell figyelnünk az ajkaink állapotára is.
2: Ha ajakápolásról van szó, csak a biokozmetikumok jöhetnek szóba, még a dekorkozmetikumok közül is. Az ajakápolók ugyanis nyállal bejuthatnak a tápcsatornába, ezért sem mindegy, mit viszünk fel a szánkra. A citrom és a grapefruit magos ajakápoló, valamint a shea kakaóvaj, a mentol és a lizin nem csak a kicserepesedés, hanem a herpesz ellen is védelmet nyújtanak, míg a teafaolajas ajakápoló szembeszáll az ilyenkor terjedő baktériumokkal és vírusokkal is.
0: Az immunrendszer erősítésé szolgálhatják a test és arcápolókban a sejtvédő flavonoidok, antioxidáns vitaminok is. Kívülről is érdemes őket bevinni a szervezetünkbe, a Q10-et és az E-vitamint épp úgy, mint a növényi anyagokból előállított A-vitamin analógot, azaz bakucsiolt. Szérum formájában akár a kozmetikusoktól is beszerezhetjük. Nem kell feltétlenül minden nap használni, hogy segítse a bőr fiatalos rugalmasságának megőrzését a téli időszakokban.
1: Fontos, hogy nemtől függetlenül fiúknak és férfiaknak is ugyanennyire érdemes használni a kézápoló bőrszárasság elleni krémeket. A télen jelentkező eczéma, dermatitis esetén is vannak olyan bőrápoló kozmetikumok, például az eselesmentes folyékony szappan, az echinacea és a tamanu olajat is tartalmazó kézápoló, amely segít megelőzni a probléma kiújulását. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás, Bali Villő és Sáfjanka. Az idővihar. Mi az az idővihar? Az a történés, amikor valaki vagy valakik azt érzékelik, hogy egy sűrű szürkés köd veszi őket körül annyira, hogy elsziketelődnek a külvilágtól. Megszűnnek körülöttük a zajok, és egy mozdulatlan állapotba kerülnek. Eszméletvesztés után felébredve azt veszik észre, hogy több óra, akár több hét is eltelt, miközben ez az idő számukra egy-két percnek tűnt. A jelenségre az is jellemző, hogy nem csak az idő tűnik el, hanem megmagyarázhatatlan távolságokat tettek meg ez idő alatt.
1: Testi tünetek az esemény után. A jelenséget nem lehet vizsgálni, mivel esetleges. Az idővihart megélt emberek jellemzően nagyon fáradtak voltak, akár az események után napokig. Általános közérzetük rossz volt az eset után, és testükön kiütések keletkeztek, melyek elektromos égésnyomoknak tűntek. Izmaikat alig tudták mozgatni, mozgáskoordinációjuk igen rossz volt. Mivel az emlékezet kiesés olyan tünet, amit nem lehet orvosilag figyelmen kívül hagyni, az alapos kivizsgálás után ezek az emberek mind a pszichológusnál kötöttek ki.
2: Több száz összegyűjtött esetet vizsgáltak meg, a magyarázatot, legalábbis minden ponton egyező, logikus, bizonyítható magyarázatot nem találtak a jelenségre. Az UFO kutatók úgy gondolják, hogy emberrablásról van szó ilyenkor, de valljuk be, ez még részben sem lehet megalapozott.
0: Megfigyelték, hogy ilyen idővihar nagyobb százalékban fordul elő nagy viharok után. Próbálják megtalálni az összefüggést. Úgy vélik, hogy a vihar által keltett elektromos kisülések létrehozhatják az idővihart. Emiatt mondják azt az időviharra, hogy óz jelenség. A Bermuda háromszög és az idővihar közti kapcsolatot is vizsgálják, ám kevés sikerrel.
1: Mindenkit érdekel a téma, hiszen ha bebizonyosodik, hogy az idővihar létezik, és képesek lennének létrehozni egy ilyen eseményt, az azt jelenteni, hogy az időutazás lehetséges. A fizikusok teóriája az, hogy az idővihar egy elektromágneses jelenség, ami képes elgörbíteni a teret és időt. Ez azt jelenti, hogy a vihart átélők átlépték a fénysebességet, ami jelenállás szerint bizonyítottan lehetetlen, legalábbis mai tudásunkkal.
2: Az idővihar nem csak az időt, egy időszakot vesz el tőlünk, hanem legyőzi a gravitációt és tárgyakat mozgat a térben. Felmerült bennünk a kérdés, hogy egy ilyen idővihar jellemzően miért csak előre mozgat minket az időben.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Pintér Dominik. Miért ürítik a vizeletüket az emberek a Balatonba?
1: Az ingyenes toalett használat hiánya miatt a Balatonon strandolók többsége a vízbe pisil, ez pedig borzasztóan károsítja a tóvízének minőségét. De hogy miért is károsítja?
0: A vizelet növeli a vízfoszfor terhelését, ami az algásodás egyik kiváltó oka. Úgy becsülik, évente 1,2 tonna foszfor kerül a Balatonba emberi vizelettel, ami az algák alapvető tápeleme. Viszonyításként egy átlagos felnőtt napi 1,5 liter vizeletet, és ezzel 1 gram foszfort ürít. Akkor miért nem teszik ingyenesé a mellékhelyiségeket?
1: A kérdésre a válasz egyszerű. Máshogy az üzemeltetők nem tudják fenntartani a mosdókat, sem pedig a tisztaságukat. Kevés anyagi támogatást kapnak, pedig a tisztítószerek és a WC-papírok folyamatos vásárlása nem kis összegbe kerül. Azonban a Balaton körül nem csak fizetős WC-k vannak. Nyilván vannak ingyenesek is, de olyanok is akadnak, ahol csupán becsületkassa működik. Azaz, ha szeretnénk, akkor adhatunk támogatásként pár száz forintot, ha nem, akkor pedig nem.
0: Szakorvosok kiemelték, hogy a nagy mennyiségű vizet nem veszélytelen, ha szabadon eresszük a vízben. A szerves anyagok túlszaporodása ugyanis tökéletes táptalajt nyújt a gombáknak, baktériumoknak, amelyek viszont már mérgezőek lehetnek. Okozhatnak akár bőrgyulladást, szemfertőzést, hasmenést, hányást, gyomorfájdalmat, tüdőgyulladást és más húgyúti fertőzéseket is.
1: Azonban az algák minden nagy tó életében alapvető szerepet játszanak, hiszen a fotoszintézisük révén termelt szerves anyagok biztosítják a tó ökológiai rendszerét. Mint a tanulmányok rámutatnak, a Balaton vízminőségét alapvetően a mikroszkópikus lebegő algák minősége és mennyisége határozza meg.
0: Viszont nem csak a Balatonba szoktunk vizelni, hanem az úszómedencékbe is. Egy kutatás 3 hétig vizsgált egy 830 ezer literes medencét, ami alatt 75 litert, a fele akkorában pedig 30 litert surgattak bele titokban a fürdőzőt, ami megdöbbentő, még akkor is, ha nyílt titok.
1: Ezért inkább részesítsük előnybe a mosdók használatát. Igaz, ha még ez nekünk 100 forintba is kerül, de a tavi élővilágnak hatalmas segítség. További hírekért és eseményekért kövessétek a Táska Rádiót Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy biztos nem maradjatok le semmiről.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska.

0: Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: A Velhello megint elnöki ügyekkel foglalkozik. Sikeres Szentgyörgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Rejtélyes rádiójelek érkeztek egy exobolygóról. A mikrofonnál Badi Villő. Megérkezett a Velhello meghatározó lemeze, az elnöki ügy deluxe változata. A korong alapjaiban határozta meg a Velhello sikerét, melyhez olyan gigaslágerek járultak hozzá, mint a Rakpart, az Apu vedd meg, vagy a Sokszor volt már így. A most piacra dobott, bővített verzión további 4, eddig csak singleként elérhető felvétel is felcsendül. Az Emlékszem Sopronban, a Gyere és táncolj, a Késő már és a Város szemei. A kiadvány a standard fekete mellett limitált kiadású különleges Cloudy Blue színű bakerit lemezen lesz elérhető. Nagy nemzetközi elismerésben részesült Szentgyörgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Az Egykö című rejtélyekkel teli párkapcsolati thrillert meghívta a világ első számú zsánerfilmfesztiválja, az október 8-án kezdődő Szitgeszi Filmfesztivál. A Besugó című sorozattal nemzetközi hírnevet szerzett rendező legújabb alkotása a világ legizgalmasabb új műfaji moziaival együtt mutatkozik be Katalóniában. A szakmában és a filmrajongók körében egyszerűen csak a zsánerfilmek kányaként emlegetett Szitgeszi Fesztivál a nemzetközi filmvilág abszolút csúcsát jelenti. Az 1968-ban alapított rendezvény már a világ legfontosabb és legnagyobb presztízsű tematikus seregszemléjévé nőtte ki magát. Habár továbbra sincs bizonyíték a földön kívüli életre, a tudósok folyamatosan keresik és figyelik azokat a jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. A Harvard and Smithsonian Asztrofizikai Központ és az Oregoni Egyetem csapata pedig most egy izgalmas újdonságot jelentett be. Egy olyan rádiójelet észleltek, amely közvetlenül egy exobolygóról, vagyis a naprendszeren kívüli bolygóról származik, írja a Science Alert. Még mielőtt azonban sokan azt hinnék, hogy az Arxivon elérhető kutatás szerzői intelligens élet nyomaira bukkantak, jelezték, hogy másról van szó. Ezek az exobolygó auróráiból érkező rádiókitörések, amelyeket töltéssel rendelkező részecskék hoznak létre, a légköri és mágneses térviszonyokkal kölcsönhatásba lépve, energiát szabadítva fel. A Földnek is vannak aurórái, amelyek északi és déli fényként jelennek meg. Megújult és visszakerült a helyére a Jávor Ottó téri selfie pont, amelyet a szükséges felújítási és helyreállítási munkálatok idejére elszállított a térről a Városgondnokság. A munkálatokat műhelyben végezték el, hogy a szerkezet teljes körűen megújulhasson. A felújítás első lépéseként a selfie pont teljes felületét megtisztították, eltávolítva a szennyeződéseket és a korábbi festést. Ezt követően elvégezték a szükséges lakatos javításokat, mert alul több helyen átkorhat az idők folyamán a vaslemez. A javításokat követően a selfie pont porfestés felületkezelést kapott, amely egységes és esztétikus megjelenést, valamint tartós, időjárásálló védelmet biztosít számára. A felújítás befejezését követően a selfie pontot visszaszállították a Jávor Ottó térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. Így a megújult selfie pont ismét várja mindazokat, akik egy emlékezetes fényképet szeretnének készíteni a városban.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Az Alba Régia Atlétikai Klub fiataljai eredményes hétvégét tudhatnak maguk mögött. Összesen 16 érmet szereztek, 6 arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet az U15 és U16 korosztály országos bajnokságán. Legtöbb aranyérem és dobogós helyezés is a székesfehérváriaké.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a szél élénk lehet. Délutánra 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. Az addikció, vagy más néven függőség, az, amikor valaki eljut arra a pontra, hogy nem tudja kikerülni, nem tud felülkerekedni egy élvezeti cikk használatán, vagy számára élvezetes cselekvésen. Az adott narkotikum a személy életének a középpontjába kerül, átveszi az irányítást, a valóság kiürül. Az élet önmagában nem nyújt számára örömet többé.
1: Az eredmény az lesz, hogy folyton kielégítetlen, elégetetlen magával, a körülötte zajló folyamatokkal. Csak az élvezeti cikk mennyiségének emelése jelent örömet számára. Sokféle függőség létezik, ilyenek lehetnek a videójátékok, a sport vagy akár a tanulás. Bizonyos függőségekbe bele is halhatunk, így igen veszélyesek lehetnek.
0: Természetesen nem leszel azért függő, mert heti háromszor lemész edzeni. Viszont ha elvonási tünetek jelentkeznek, úgy érzed egyre többet és többet akarsz, és már csak az az egy dolog létezik számodra, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Minden addikció más, így nincs egy egységes kezelési folyamat.
1: Hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni? Ha a szenvedélyed a napi tevékenységnek, családi, társas, munkahelyi tevékenységeknek rovására megy. A folyamat előre haladtát jelzi a rendszeresség a szenvedéllyel töltött napi időtartam növekedése, vagy súlyosabb esetben akár az összeütközés a törvénnyel. A problémát inkább a beteg környezete veszi észre. A betegek gyakran disszimulálnak, azaz el akarják hitetni, hogy nincsen semmi bajuk. Igazából csak a beteget kérdeznénk, nem is lenne olyan, hogy függőség, hiszen szerintük nem is létezik az.
0: A függőséggel való megküzdéskor azonban nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. Azok sokszor csak a jéghegy csúcsa. Ezek mögött megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találhatunk. A gyógyulás nélkülözhetetlen része az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése. Vannak, akik csak a társaság miatt szoknak rá bizonyos dolgokra, hiszen addig is emberek között vannak.
1: Gyógyszeres terápiák szükség esetén feszültségoldó gyógyszerek mellett szerepet kaphatnak például hipnózis, de léteznek például akupunktúrás, akupresszúrás technikák is. A játékszenvedélyek az impulzus kontrollzavarok közé tartoznak. A játék célja a győzelem, a siker iránti vágy, illetve sokszor a nyomasztó valóságba való kiszakadás.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a terápia során. Ugyanis a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. A sajtóban naponta olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már a sokadik terápiájukra vonulnak be éppen, a sokadik eredménytelen után. A szenvedélybetegek gyógyulásának lényege ugyanis nem egy jól eltalált gyógyszeres kombináció beállítása, hanem sokkal inkább életmódváltozást igényel, az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: Valaki függő, fel kell ismernie és tennie azért, hogy kigyógyuljon. Nem ciki segítséget kérni, ha úgy érzed, szükséged van rá.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: rádiót, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka, Töreki Léna, Hedrik Mira, Pétervári Dávid, Hajnal Norton és Virágheim Kristóf.
1: Ellátogatunk az Iszka-Szentgyörgyi Mosolybárba, ahol Kálmán Kata a Lovas Központ életéről mesél.
2: Itt van velünk Brutus, ő hány éves és mióta van veletek?
3: Brutus 7 éve a családunk tagja, 14 éves sportpóni, ő a hugomnak a pónia, a hugom kapta még, amikor pici volt, hogy lovagoljon rajta, és most meg már a gyerekeket szolgálja ki, és velük foglalkozik.
2: Miközben beszélgettünk, éppen legeli a fáról a sárga barackot, de egyébként miket szokott enni?
3: Ők alapvetően szénát kapnak csak, a Lolóval együtt, a másik póninkkal együtt van egy karámban, és be van rakva egy szénabála, tehát akkor tudnak enni napközben, amikor szeretnek. Ugye alapvetően a lovaknak a gyomra vagy az étkezése olyan, hogy sokszor esznek, de keveset, tehát így fontos nekik, hogy mindig legyen előttük élelem. Alapvetően füvet is tudnak legelni, hiszen akkor a karámjuk, hogy ezt is megtehetik. Ők nem kapnak tápot vagy abrakot, hiszen az már így nem biztos, hogy kompatibilis lenne a gyerekekkel. Igen, lehet, hogy a mikrofont is megkóstolná. Ő alapvetően nagyon motiválható az étellel, tehát a gyerekek szoktak nekik hozni répát, almát, jutalomfalatot, jutalomfalatból van mindenféle banános, epres, minden, azokat imádják, és nagyon jól is tudják motiválni a Brutust vele.
2: Különleges gondozást igényelnek?
3: Ilyen melegben nagyon kell arra figyelni, hogy árnyékos helyen legyenek, illetve hogy napi többször hideg víz legyen előttük. Ők szerencsések, hiszen nekik önitatójuk van, úgyhogy beledugják az órukat, és akkor jön a víz, mindig hideg nekik. De alapvetően napközben többször kijövünk, hogy lefürdessük őket, hogy megnézzük, hogy minden rendben van-e, és hogy van megfelelő árnyék nekik.
2: Ha valaki saját lovat szeretne, mennyire bonyolult ez a lótartás?
3: Szerintem nagyon, mióta nálunk a lovak otthon vannak, azóta kevesebb időm van sajnos lovagolni, de alapvetően meg megéri, mert még közelebbi kapcsolatba kerülök a lovakkal. Hogyha valaki lóvásárlás előtt áll, az fontos, hogy milyen szintű lovat keres, és azt is felmérni, hogy hol tartsa. Ugye van lehetőség bértartásokra is, itt alapvetően gondozzák a lovakat, és van lehetőség otthoni tartásra is. Az otthoni tartásnál ugye figyelembe kell venni azt, hogy nem csak azzal jár, hogy kimegyek, felülünk a lóra és ennyi, hanem etetni kell, itatni minden reggel, minden este, illetve napközben is figyelni kell rájuk, hogyha baj van, akkor kint kell lenni, ha az állatorvost kell hívni, akkor ott kell lenni végig mellette, illetve arra is figyelni kell, hogy a mozgatás is meglegyen nekik.
4: 97.5 Táskará.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Eszter. Elhoztunk neked 6 tippet az első randihoz.
1: Az első randi az első benyomásról szól. Az első randin felmérhetjük, mennyire illünk össze egy másik emberrel. És a jó hír, hogy hoztunk neked pár tippet, amivel különlegessé teheted.
2: Az első nem más, mint hogy beszélgess. Fontos, hogy jól lehessen veled beszélgetni. Tarts észben mindig néhány olyan témát, amit bármikor be tudsz dobni. Ne beszélj olyan dolgokról, amikről kellemetlenül érezheti magát a partnered. Kerüld az olyan kérdéseket, amikről te sem beszélnél szívesen.
0: Ne késsel, a pontosság sokat számít az első randi alkalmával. Mindig legyél ott időben, és soha ne késs.
1: Öltöz ki a randira. Egy lány akár egy órát is rászállhat, hogy elkészüljön a randira, és jól nézzen ki számodra. Nem gondolod, hogy viszonoznak kellene a gesztust? Öltöz fel elegánsan, így érezheti, hogy tiszteled, és a próbálkozásodat is értékelni fogja. Figyelj az arcszőrzetre, a körmökre és a leheletedre. Ha rossz a leheleted, az könnyen tönkre teheti a randid, ezért mielőtt megérkezel, kap be egy mentoros cukrot vagy rágót.
2: A következő tippünk a dicsekvés. Mármint a nem dicsekvés. Sokan azt feltételezik, ha dicsekednek az eredményeikkel, ízlésükkel vagy valami mással, az lenyűgözi majd a lányt, de legtöbb esetben pontosan az ellenkező hatást éri el vele. Ha mindenképp le akarod nyűgözni, akkor vigyázz, hogy közben ne tűnj túl arrogánsnak vagy felvágósnak. Hallgass meg az ő szempontját is, érdeklődj az ő eredményei és szakterülete iránt is. A megfelelő pillanatban te is beszélhetsz a sajátjaidról, és ha érdeklődik, akkor belemélyedhettek a témába.
0: Utolsó előtti tippünk, vedd a jeleket! Lehet, hogy te jól érzed magad, de figyelj a partnered testbeszédére is. Boldognak tűnik veled? Ha nézelődni kezd, szórakozottnak tűnik, vagy nem érdeklődik a téma iránt, akkor tereld el a beszélgetést.
1: Az utolsó tippünk, hogy ne felejtsd el megdicsérni. A bók mindig működik egy randin. Nem kell hazudnod, hogy lenyűgözd, helyette beszélj azokról a dolgokról, amiket szeretsz benne. A kinézetét még a randi legelején dicsérd meg találkozáskor.
0: A legközelebbi első randiron jussunk eszedbe, és tarts be tippeinket!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Dávid és Bóza Levente. Egy olyan történetet hoztam, hogy mikor megláttam, egyszerűen csodálkoztam, hogy ilyen még létezik.
1: Ez hihetetlennek fog hangzani, de mégiscsak igaz. Mark Miller, egy floridai aszfaltozással foglalkozó vállalkozó még 2006-ban vásárolt munkásautónak egy Toyota Highlandert. Az autó ezek után sokáig a férfi hűtársa maradt, és közösen még az 1 millió mérföldes határt is átlépték, ám a sors ekkor közbeszólt.
0: Az ilyen névre keresztelt hurikán egy 4-es kategóriás hurikán, amely érintette az Egyesült Államokat, Kajmán-szigeteket és még Kubát is. 2022. szeptemberében olyan erővel csapott le, hogy oda lett Miller millió mérföldes Highlandere is.
1: Ám a helyi Toyota kereskedés hallott a történtekről, és szerveztek Millerrel egy találkozót. Miller felesége azzal viccelődött, hogy talán megint adni fognak egy ajándék hűtőtáskát, mint amikor átlépte a kocsi az 500 ezer mérföldes határt.
0: Ám olyan dolog történt, hogy Miller szinte azt se tudta, mit mondjon. A találkozó napján az üzletvezetői megajándékozták Millert egy új 2023-as Highlanderrel.
1: Ennek sok oka volt, ám az egyik legfontosabb a vezetők számára a következő volt. A tény, hogy 16 éven keresztül hajtottad a nálunk vásárolt Toyotád, és több mint 1 millió mérföldet tettél bele, miközben mindig hozzánk hordtad szervizbe. Valószínűleg a valaha volt leghűségesebb bevőnké tesz.
0: Mind gondolhatjuk, hogy Miller mennyire hozzászokott a régi autójához, hiszen az emberek szeretnek ragaszkodni a megszokott dolgokhoz.
1: De a tény, hogy a Toyotának vajból van a szíve, és egy ilyen áldozatot tett a leghűségesebb vásárlójukért, az egyszerűen felülmúl mindent. Miller természetesen elfogadta a kocsit, és nagy eséllyel most is azzal rúja az utakat.
0: Nektek mi a véleményetek? Szerintetek ti képesek lettetek ekkora áldozatot tenni a barátaitokért, családtagjaitokért? Mert én ugyanezt tettem volna a Toyota helyében. 97.

0: 95.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Pál Nagy Botond. Ebben az adásban átbeszéljük, hogy milyen technikai megoldások segítik a mobiltelefonos fotózást. Kezdetben a fotó nem akar többnek látszani, mint precíz, leképező eszköz. A 19-20. Század fordulóján kezdték művészi felhasználását, egyre szélesebb körben művészetként elismerni. Napjainkban pedig szinte bárki készített művészi hatású fotókat, hiszen bárki zsebében ott lapulhat hozzá a megfelelő eszköz. Sok ember nagyon kíváncsi rá, hogy telefonjával milyen minőségű kép készíthető. Most sorra vesszük az első három helyezettet a DxO Mark listájáról. A telefonoknál a kamerára koncentrálunk, az egyéb tulajdonságaikat most nem elemezzük.
1: 3. Apple iPhone 15 Pro Max. Kiváló kameraélményt nyújt a fotózáshoz, remek választás portrék rögzítéséhez, lenyűgözően adja vissza a bőr tónusát. Jelentősen javítottak a zoom tulajdonságokon a korábbi Apple modellekhez képest. Kifinomultan mossa el a hátteret a portréképeken. Az Apple valaha készült legjobb kamerás mobilja új etalon fénykép exponálás, színvisszaadás, textúra és bokeh fronton, videózás kategóriában pedig az expozíciója, a színvisszaadása, az autofókusza, az ajszintje és a kép stabilizálása is szinte verhetetlen. Az iPhone 15 Pro Max hátoldali főkamerájának 48 megapixeles felbontása nem nőtt az előtthöz képest.

0: első kategóriás, és a Huawei eddigi talán legjobb kamera megoldása került bele. Remek általános főkamera teljesítmény jellemzi, így ideális minden típusú képhez és videóhoz. Kiváló teljesítmény jellemzi gyenge fényviszonyok esetén. Az idei kamerarendszer fantázia neve az X-Mage, ami három hátlapi és egy előlapi kamerát jelent, valamint a mögöttük dolgozó szoftveres algoritmusokat. A főkamera konkurenseinél sokkal több fénybefogadására képes. Ez egyaránt előnyös például a csoportfotózásnál, segít rossz fényviszonyok esetén is akkor is, ha a háttérmélységét kell érzékeltetni bokeh effekttel, kiemelve a kép főszereplőjét. Az ultraszéles látószögű kamera 13 MP-s szenzort használhat, és sötétben sem hagy cserben. A harmadik kamera 48 megapixeles szenzoros és periszkópos.
1: Első. És el is érkeztünk az első helyezettünkhöz, ami nem más, mint a Huawei Mate 60 Pro Plus. Remek általános kamera teljesítmény jellemzi, így ideális társát teszi minden típusú fotózáshoz. Ami az előlapi kamerakészletet illeti, ezekben egy 13 megapixeles képrögzítő modul, egy 2-3D TOF modul foglal helyet, akár egy Simpla Pro modell esetén. A kameránál maradva, a hátoldalon 48 megapixeles optikai képstabilizátorral és választható apertúrával rendelkező elsődleges képrögzítő található. Kapunk még egy szintén 48 megapixeles periszkópos egységet. A sort egy immáron 40 megapixeles ultraszéles látószögű modul zárja, a másik két Mate modellen ugyanez a szenzor csupán 12 megapixeles.
0: A szédítő technikai tulajdonságok felsorolása után tegyük hozzá, hogy azoknak sem kell csüggedniük, akiknek nem lapul zsebében az itt bemutatott három telefon valamelyike. Az egyéni látásmód, kreativitás, kísérletezőket segíthet bennünket, hogy nekünk tetsző fotókat készítsünk egyszerű technika segítségével is.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97 öt Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Gergő és az Államfogók második része. A téli szünet kezdetével és váratlan újabb eseményekkel kezdődik a Gergő és az Államfogók második része.
1: Egy szerencsétlen baleset folytán Gergő az álomvilágban reked, és miközben boglárkáik halálra aggódják magukat, addig Zsófi nyomozásba fog és különös dolgokat tud meg.
0: A nyomok régi ismerősökhöz és nem várt eseményekhez vezetnek. Közben régi ismerősünk Monyákos Tuba történetét is követhetjük, aki múltját és életének elfeledett részét kutatja.
1: A kis Lidérc közben fontos feladatokat is kap az államfelügyelettől, amik nagyban befolyásolják a későbbi eseményeket.
0: Gergő eközben fogságban esik az álomvilágban, a titokzatos államfogóknál, akik elszakadtak országuktól, és egy barátságtalan tájon kezdtek új életet.
1: A vezetőjük kezdettől fogva ellenszenvesen viselkedik, és miután Gergő kicsit jobban a mélyére ás a dolgoknak, kideríti, hogy a rossz indulatú vezető nem az, akinek látszik.
0: Az események sodró lendületét viszont beárnyékolja az, hogy végül mindkét világban kiderül. A gyémántyúrtát, a révülők központját veszély fenyegeti.
1: Gergő és Zsófi közös célért, de párhuzamos világban dolgoznak az események megakadályozásán, de nem tudhatjuk, sikerrel járnak-e.
0: A könyvet új és régi szereplők alakítják ugyanolyan szerethetővé és izgalmassá, mint az előző volt.
1: Valamint ebből a könyvből is ugyanannyit lehet tanulni, mint korábbi társából. Felbukkan a megbocsátás, árulás, a tartozni akarás érzése, és hogy soha ne felszínes dolgok alapján ítéljük meg az embereket, valamint az álomlényeket és a révülőket.

megszakadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerekhad, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bognár Lilla és Nagy Dorina. A következő percekben a népszerű tinik három típusáról lesz szó.
1: Míg kisgyermekkorban általában a kedves, segítőkész vagy valamiben ügyes gyerekek tudnak szociálisan kiemelkedni, tinédzserkorban a népszerűségben már egyre nagyobb szerepet tölt be a hatalmi státusz. Egy kutatásban 568 fiú és lány népszerűségét követték nyomon 7. és 8. osztályban 2 évig. Az osztálytársak értékelése alapján a népszerűségnek 3 típusát tudták megkülönböztetni, attól függően, hogy milyen stratégiákat használnak a népszerű tinik a vezető státusz megszerzésére, és hogyan látják őket mások. Első az agresszív. Ez a típus a félelemnek köszönheti a hatalmát a közösségben. Agresszív viselkedésével éri el, hogy kövessék, egyrészt mert erősnek és magabiztosnak látják, másrészt félnek ellent mondani neki. Gyakran ettől a típustól a bántalmazás sem áll messze, annak érdekében, hogy státuszt szerezzen.
0: Második a kedves. Ő az, aki mindenkivel jóban van, és azzal kerül középpontba, hogy sokan kapcsolódnak hozzá, szeretnének a barátai lenni, mert jól érzik magukat a társaságában. Az együttműködésre törekszik, kedves, nem ritkán önfeláldozó is azért, hogy másoknak jót tegyen. Harmadik, a kevert típus. A másik kettő sikerességét is messze meghaladják azok a tinik, akik kevert stratégiát alkalmaznak, számítóan képesek kedvesek vagy agresszívek lenni, attól függően, hogy az adott szituációban mivel tudnak nagyobb előnyt szerezni. Ezt láthatjuk például a Bajos csajokban, vagy a Gossip Girl című sorozatban is, ahol Regina vagy Blair tud kedves lenni, ha épp azt kívánja az érdeke, de nem riad vissza az agresszív hatalomszerzéstől sem. A pletykaterjesztéstől kezdve a fizikai támadásig. Nem mindegy, hogy a tinédzserek milyen módszerrel tesznek szert a népszerűségre, mert ez későbbi életük során is meghatározó lesz. A tinédzserkori népszerűség és ennek típusa számos későbbi hatást is előrevetít. Akik a kedves típusba tartoznak és a népszerűségüket proszociális viselkedésen keresztül érik el, később is a pszichológiai jólét és tartalmas emberi kapcsolatok irányába haladnak. Az agresszív típus számára viszont a státusz elérése kötődik a jutalmazó rendszerhez, a magas státusz pedig felnőtt korban is az agresszió, függőség, magány és negatív érzelmek kísérhetik. Ezt a típust a társas összehasonlítás is sokkal jobban érinti, ami azt jelenti, hogy sokkal inkább függenek mások elismerésétől és attól, hogy jobbak legyenek másoknál.
1: Egy érdekes kutatás, amiben szintén 13-14 éves tiniket vizsgáltak, arra is rámutatott, hogy a megélt népszerűség fontosabb, mint a kívülről látott, aki például a saját baráti körében jól érzi magát, ugyanúgy sikeresnek számíthat szociálisan, mint aki szélesebb körben is népszerű. Az ilyen tinédzserek később is pozitívan látták magukat, és jobban boldogultak társas kapcsolataikban, mint akik azt élték meg, hogy nem tudnak beilleszkedni, nem találnak barátokat. 97.5 All the time.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a kétjegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
0: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét. Az ubih nyelvnek 84 más hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozása szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem habár ik, aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
0: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.
2: 97.5 Táskarádió.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Jön a kutatók éjszakája. Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordul elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben, árulta el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek, a serdülőknél azonban gyakoribb lett a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. A kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. A szervező közleménye szerint az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között a gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A 2026-27-es tanév első fél évében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tette közzé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyre 2026. szeptember 25-éig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Az elmúlt időszakban számos lakossági jelzés érkezett kimaradó járatokról, melyek fennakadást okoztak a fehérvári közösségi közlekedést használóknak. A probléma megoldása érdekében Székesfehérvár önkormányzata párbeszédet kezdeményezett a szolgáltatást ellátó MÁV személyszállítási ZRT-vel. A szolgáltató arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2027-től saját autóbuszokkal és gépkocsi vezetőkkel fogja biztosítani a korábban egy alvállalkozó által ellátott feladatot.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: A Fehérvári Ultimate Frisbee csapat junior toborzót hirdet 12-16 éves fiúknak és lányoknak egyaránt. Céljuk, hogy a diákok új sportélményhez jussanak, és megtalálják benne a saját örömüket és sikerélményüket. Az Ultimate Frisbee-t kis eszközigénye és könnyű, gyors tanulhatósága miatt javasolják a testnevelőknek is, akár az iskolai órákra, akár saját csapat és edzések beindításához is.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: A többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A szél élénk lehet. Délután a 18-24 fokig melegszik a levegő.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

Jó, te is beleférsz. A mikrofonnál Csóka Mira és Nagy Noémi. Szerinted melyik állat a leggyorsabb a szárazföldön? Milyen szerencse, hogy a gepárdok nem városokban laknak. Ugyanis ha városokban laknának, akkor ingük gatyájuk rámenne a sok gyors hajtásért kapott büntetésre. Egy valamire való gepárd sebessége ugyanis 100-120 km/h, ami jó